0: and plenty.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Mintegy 145 ezer köbméter kőből épül a paksi fenékküszöb. Ne fotózzunk, ha medvével találkozunk. Egyre melegszik az idő, esni nem fog. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. A becslések szerint több mint 6 milliárd forintba kerül a fenékküszöb megépítése a Dunán, Paks és Dunaszent Benedek között. Erről a miniszterelnök beszélt tájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, ebben az összegben már benne van egy-egy útszakasz újjáépítése és a partszakaszok rekultivációja is. Kifejtette, 145 ezer köbméternyi követ építenek be a folyóba. A kormányfő hozzátette, mindkét parton dolgoznak már a vízügyi szakemberek, a kijelölt vállalkozók, a honvédség. Magyar kábítószer kereskedő párt fogtak el Tenerifén. A rendőrség szerint a 30-as éveiben járó férfi és nő egy bűnszervezetet irányított, a felelősségre vonás elől aztán külföldre menekültek. Mindketten felkerültek a hazai top 50-es és az Európai Unió legkeresettebb bűnözőinek körözési listájára. Az ügyben korábban több ezer tőke kendert és mintegy 180 kilónyi marihuánát foglaltak le. A két gyanúsítottat a magyar és a spanyol hatóságok együttműködésével kapták el. Medve bukkant fel a Nógrád vármegyei Szilaspogonyi tónál. Az állatot szerda hajnalban látták a víznél, valószínűleg inni ment oda. A magyarországos medvefigyelő fokozott óvatosságot kér a környéken élőktől. A közelben ugyanis település és állattartó telep is található. A szakemberek szerint a medve várhatóan tovább áll majd. Arra figyelmeztetnek, hogy ha valaki medvével találkozik, ne közelítse meg, ne fusson el, és ne próbáljon közelről fényképezni. Érdemes nyugodtan, lassan hátrálva minél nagyobb távolságot tartani az állattól. Megkezdődött a 25. Szavária történelmi karnevál Szombathelyen. Idén a szokásosnál egy héttel korábban tartják az eseményt. Vasárnapig egyebek mellett koncertekkel, kézműves bemutatókkal, bábszínházi előadásokkal, kiállítással várják a látogatókat. A rendezvény fő látványossága most is a péntek és szombatesti fáklyás jelmezes felvonulás lesz. Erre több száz jelmezest várnak a szervezők. Egyre melegszik az idő, csapadékra egyelőre nem számíthatunk, jönnek a részletek az időjárásról. Viszonylag egyhangú lesz az időjárás a következő napokban. Nagyrészt derült, napos idő várható, esetleg kevéske felhővel, csapadék nélkül. Péntekre 29-32 fokot ígérnek. Aztán napról napra kicsit melegedhet az idő. Vasárnapra már 33-37 fok lehet. Felhők majd hétfőn jelenhetnek meg nagyobb számban, egy szakadozott felhősáv vonul át az országon. Hozhat záport, zivatart is, de így is több órás napsütés várható 30-38 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

0: legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Építik a fenékküszöböt Pakson, magyar drogkereskedőket kaptak el Tenerifén, ismét melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. A becslések szerint több mint 6 milliárd forintba kerül a fenékküszöb megépítése a Dunán, Paks és Duna-Szent Benedek között. Erről a miniszterelnök beszélt tájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, ebben az összegben már benne van egy-egy útszakasz újjáépítése és a partszakaszok helyreállítása is. Kifejtettem, 145 ezer köbméter követ építenek be a folyóba. A kormányfő hozzátette, mindkét parton dolgoznak már a vízügyi szakemberek, a kijelölt vállalkozók és a honvédség. Újabb házi sertés állományban jelent meg az afrikai sertéspest is. Nemrég egy 2000 állatot tartó Somogy vármegyei telepen, legutóbb pedig Baranyában két helyen mutatták ki a vírust. Nemes Imre országos főállatorvos, a Nébih elnökét kérdeztük arról, milyen intézkedésekkel akadályozzák meg a vírus terjedését.
3: A legfontosabb a fertőzött állománynak a nagyon gyors felszámolása, egy 3 kilométeres védőzónában és egy 10 kilométeres megfigyelési zónában lépnek életbe szigorú korlátozások. 30 napig az állatokat csak a sertésekre vonatkozik, a telepről nem lehet kiszállítani, legyen az háztáji állomány vagy nagyobb telep. Mindent hatósági állatorvosok fognak felkeresni, megvizsgálják az állatokat, egészségesek-e, természetesen minden állományból mintát is vesznek az afrikai sertéspest is kizárólag.
2: A vírust vaddisznók terjesztik, a fertőzés Horvátország felől érte el hazánkat. Több más vármegye mellett Somogy kiemelten veszélyeztetett területnek számít. Magyar kábítószerkereskedő párt fogtak el Tenerifén. A rendőrség szerint a 30-as éveiben járó nő és férfi egy bűnszervezetet irányított. A felelősségre vonás elől aztán külföldre menekültek. Mindketten felkerültek a hazai top 50-es és az Európai Unió legkeresettebb bűnözőinek körözési listájára. Az ügyben korábban több ezer tőkekendert és mintegy 180 kilónyi marihuánát foglaltak le. A két gyanúsítottat a magyar és a spanyol hatóságok együttműködésével kapták el. A folytatásban néhány szó a várható időjárásról. Ma is napos időre számíthatunk, felhők szinte nem is lesznek az égen, csapadék továbbra sem várható. Az élénk szél mellett 30-33 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is hasonló időnk lesz, a friss reggel után 35 fok felett lesznek a maximumok. Vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep, már akár 38 fok is lehet. Az előrejelzések szerint aztán hétfőn egy hidegfront hatására már lehetnek záporok, zivatarok is.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint az M6-os autópályán az Iván Dárda felé vezető oldalon a 163-os kilométernél található Bonyhád Báta Székbaja csomópontban lezárták a lehajtóágat aszfaltozás miatt. A terelő utat a 173-as kilométernél lévő Pécsvárad Somberek csomópontig jelölték ki. Ott a csomópontban visszafordulva lehet eljutni az 55-ös főút felé Baja irányába. Közben a Dunakanyarban újra közlekedik a Komp Nagymaros és Visegrád között. A Komp a megszokott menetrend szerint jár, de 3,5 tonnánál nehezebb járműveket továbbra sem szállít.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 6 óra 8 perc, jó reggelt mindenkinek, szevasztok, gyönyörű péntek reggel, hello Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Jó reggelt, Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Anett, jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Hallom, hogy elárultad a racikának, hogy mindenhol barna vagy.
3: Nyilván egy kicsit színeztem, de nem kell.
0: Színezted, tehát nem vagy mindenhol barna.
3: Persze, hogy nem vagyok. Hát azért a bikini része, a bikini volt rajtam is.
0: Bike night. Mi van ott?
3: Hát ott nem vagyok olyan szép barna, mint a karom, vagy éppen a lábam.
0: Neked nincs olyan lehetőséged, hogy úgy napozza, hogy akarsz?
3: Te Ászáron van, de hát most itt vagyok Pesten.
2: Hát Ászáronnak a dobla bájkenájt, ezt old meg gyorsan, ezt a hibát. Orvosold a hibát.
0: De ott hol? A teraszon, ahol mi is voltunk?
3: Még akár ott is, mert ott senki nem lát.
2: Csak az a szüretelő emberek, akik most dolgoznak ott kint a szőlőbe.
3: Hát nyilván akkor csinál, vagy akkor fogok levetkőzni, hogyha nincsenek ott emberek.
0: Árpád az ukrán borász. Nem ő volt ott a UR rendszámú ladával?
3: Lehet, hogy ő volt.
0: Nem, de ő legális amúgy?
2: Hát mindenki amennyire legál. Láttam a net arcát, szerintem nem.
3: Nem, most azon gondolkodtam, hogy nem volt ott Árpád szerint.
0: Na jó, hülyéskedünk, drága hallgatók, el ne higgyétek.
2: Nincs jó, ott Árpád, nincs ott.
0: Nincs. Van egy kérés, nem tudom, hogy kihez forduljunk itt. Mi biztos nem tudunk segíteni, de hát, ha a hallgatók tudnak. Azért egy vidéki városban lakom, és a szomszédunkban amerikai bulldogokat tartanak. Önmagában ezzel természetesen nem lenne problémám, viszont az állatok helyét sajnos nem takarítják megfelelően, ezért a szag, főleg ebben a nagy melegben esténként egyszerűen elviselhetetlenné válik. Már jeleztem a szomszédnak, de az volt a válaszuk, hogy minket nem zavar. Tudnátok segíteni, hogy ilyen esetben hova lehet fordulni? Jegyző, állatvédők, más hatóság? Ha valakinek volt hasonló tapasztalata, megköszönném. És ezt most csak azért dobtam be így a közösbe, mert én ez nagyon átérzem. Tehát ez a szagártalom állatok által, amit ugye a tulaj semmibe vesz, mert őt nem érdekli, nem is zavarja, de másoknak tényleg pokollá teszi az életet ott abban a régióban, abban a körzetben, nem megy már ki a kertbe, mert elviselhetetlen. Neki meg tök oké.
2: Én úgy tudom, ilyen esetekben is lehet, de más helyzetben, mikor a szomszéddal valami nem stimmel, vagy olyan üzletet nyitnak a környezetedben, a lakásod környezetében, ami neked nagyon gáz, akkor tudsz a jegyzőtől birtokvédelmet kérni. Tehát, hogy valószínűleg ilyen esetben...
0: Ez egy hosszadalmas folyamat, nem?
3: Hát tehát minden az.
1: Itt semmi nem egy gyorsan.
0: Az önkormányzat kijön szaglászni először, vagy és akkor éppen a széljárás nem olyan, akkor nem érzi.
2: Nagyjából ilyen.
0: És nagyon szubjektív ez egyébként.
1: Hát azért nem, tehát szerintem az, hogy mondjuk egy kutya kennelben nagyon sok trutyi ott van, azt látni is fogja, azt nem kell érezned. És erre a jegyzőhöz, tehát hogy a polgármesteri hivatalhoz kell elmenni, és ott kell megkeresni ennek az egésznek a folyamatát, bejelenteni, de nem lesz azonnal kész, meg nem mennek azonnal ki.
2: De ezzel egy időben vagy akár ezután, hogyha ez hatástalan, akkor az állatvédőket is lehet, mert valószínűleg nem úgy vannak.
0: Ja, szarban fetrengenek a kutyák, az állatvédőket zavarja.
3: Én biztos, hogy azzal kezdenék, mert ők azért gyorsan kimennek, és megmozgatnak minden követ.
1: Na igen, az viszont gyors.
3: Igen.
1: Az azonnal. Állatvédők.
0: Hát csak kérdés, hogy a szaros ezt... kutya az bántalmazott kutyának számít.
3: Annak.
0: Miért? Hát ő fekszik bele.
3: De
0: valószínűleg saját akaratból fekszik a saját szarába.
3: Mert nem veszik ki alóla, tehát hogy nem tud, tehát muszáj felfárad, tehát hogy nincsen gondozva.
0: Elfárad.
3: És lefekszik, igen, és akkor valószínűleg bele.
0: Hát miért lefekszik a szarmentes helyre?
2: Hát mert ott van egy kennelben mondjuk, ami tele van ezzel, és nincs hely.
0: Te hogy csinálnád, ha kennelben lennél? Én akkor egyik sarokba szarnék, másikba feküdnék.
2: Én is.
3: Igen,
2: de csak... ő valószínűleg, lehet, hogy már ez is elfogyott, ez a stratégia, és előbb-utóbb te is úgy vagy vele, hogy elfogy a hely.
0: El tud jönni az a nap.
2: Amikor ott ültök a kennelben.
0: Mondja, Dévi.
1: Nagyon elképzeltem.
0: Jó.
1: Tehát szerintem nagyon sokan még elképzelték, hogy googolsz valahol.
0: Köszi. Gabi bátyám.
2: Nem, de most megkösz.
0: Gabi bátyám, jó reggelt, holnap hajnalig ébren őrizzük álmunk. Az év legnagyobb buliára készülünk ma este a Budapest Parkban, eső nem lesz, üzeni a McLaren-es. Akkor ne otthon lesz ezek szerint, ha McLaren-es idézget és oda készül.
2: Igen, ha csak nem pártolt még át a Betonhofihoz, vagy valami ilyen együttes, ez nem tudom, akkor igen.
0: Jó reggelt, Bocsipédia 3, jégkorszak dokumentumfilm. Jó, animációs. Ezt idézte a tegnapiból.
1: Igen.
0: Aztán jó reggelt, Istennek, beszállás ez a Milák. Úszik egy aranyat, majd adhok beszáll a váltóba, egy óra múlva, és az is arany. Ezek után felteszi a kérdés magának, hogy mi lenne, ha eljárna edzeni. Imádom. Üzeni Subi. Ma erről beszéljünk.
1: Ma erről majd a 6:50-kor beszélünk, mert a fiúk tanácsára van szükségünk.
0: Oké. Okay. Pintér Dani, az Inter Miami magyar játékosa megszerezte első gólját tét meccsen a csapatban. A 19 éves srác kezdő volt a meccsen, a félidőben pedig Messi váltotta őt. A meccset végül sajnos elbukták, így kiestek sajnos a kupából. Köszönjük az infót.
1: Az azért milyen jó, nem? Amikor te vagy a kezdő, és akkor jössz le, és adsz egy pacsit, és jön helyedre Messi. Az igen. Az érzés.
0: Én el tudom képzelni, hogy igen, hogy a nagy példaképpen egy csapatban játszani, majd ő vált, és lepacsizunk a mindent. De előbb-utóbb ennek az érzésnek el kéne múlnia, és neked kéne lenni annak, hogy...
2: Igen, különben sosem találod meg a saját hangodat, meg a saját játékstílusodat.
1: Nyilván, de azért az a pillanat szerintem mindig egy pillanat. Tehát nem úgy futsz 45 percig, hogy húha, mindjárt jön a Messi, csak amikor ott áll veled szembe, hogy hoppá, tényleg ő vált.
0: Hát együtt edzettetek, együtt, azért nyilván ismeritek egymást, csak mit tudom én, te egy Priusszal mész haza, ő meg egy Lambóval és 8 testőrrel. Az edzésről.
2: Minden ilyen lecseréléskor nem kérhetsz egy új selfie-t tőle. Várjál, mert felszaladt, gyorsan egy selfie.
0: Jó reggelt, üdv a tankcsapdás, Pityu üzeni ezt nekünk. Köszönjük szépen, Pityu, neked is jó reggelt. Időjárás jelentés Anettől. Azt mondja ő, hogy izzasztó időnk lehet ma és a hétvégén is. A sok napsütés mellett esni a következő napokban sem fog. Ma 30, 33, holnap már 35, vasárnap pedig 38 fok is lehet, kitartást magunknak. Azért hozzátetted volna, hogy hétfőtől jön az enyhülés.
1: Hát,
0: nem akartad? Csak dögöljenek meg?
3: Elmondom a hírekben, de akkor ide is hozzáteszem. Hétfőtől jön az enyhülés. És
0: esővel. Nagy esővel.
3: Igen.
0: Na de ezt itt most te rémhírkeltő vagy.
3: Nem, mert 6-kor elmondtam, hogy hétfőtől jön az enyhülés, nagy esővel.
0: De az én számban meg beleadod azt, hogy az emberek féljenek.
3: Igen, neked jól
0: pedig jön az enyhülés, neki jól áll, igen. Na, Marcel és Menyhért névnap van ma. Ma van a barlangászok világnapja. 60 éves ma Halle Berry és 43 éves Mila Kunis.
3: Ó, mind a kettő olyan gyönyörű.
0: Igen.
3: Igen.
0: 38 éves lett Korsós Judit, vagyis Lola. Nem
1: Isten
0: tudtam, hogy ez a neve.
1: Isten értesse. Én sem tudtam, hogy ez a neve.
0: Igen. 56 éves ma Khalid Arthur és 81 éves Steve Martin.
3: Bizony.
0: 79 éves lett Daniel Steele, amerikai regényíró. 67 éves született Magic Johnson, amerikai kosárlabdázó. 67 éves már, azt mondja. 41 éve Michael Jackson megvásárolta a 251 Beatles dal jogdíját. Az ár 47,5 millió dollár volt, tehát 47,5 millió dollár. És ezzel túl licitálta Yoko Onót és Paul McCartneyt is.
3: Igen.
0: És akkor az ember elkezdi törni a fejét, hogy egy pillanat, Beatles dal. Beatles dalt azt írta többnyire Paul McCartney és John Lennon.
3: Igen, őket.
0: Jó. És akkor Paul McCartney a saját maga által megírt dalt, illetve dalokat meg akarta vásárolni, illetve Yoko Ono, John Lennon özvegye, is meg akarta vásárolni a férje által írt dalokat. Ki volt akkor?
3: Hát gondolom, hogy nem lehet, hogy a management, vagy lehet, hogy hülyeséget mondok.
2: Hát a kiadója volt.
3: Vagy a kiadója.
2: Ilyenkor az szokott lenni, tudod, hogy egy jó darabig a kiadója, és akkor tőle lehet egyszer majd úgy megvenni valahogy.
0: Nyilván így van, igen, tehát hogy nyilván így van, de azért ez szürreális, nem, hogy a saját dalodat nem tudod megvenni, mert jön a Neverlandből az a hülye gyerek, és és rákínál még 500 000 dollárt. Az én dalomra, amit én írtam a Let It Be-re.
2: Igen, és nézed, hogy a kiadó...
0: Nézed, viszi a gyerek.
2: Viszi a dalodat, a kiadó meg
0: csimpánz az egyik kezébe, a másik kezébe a dalom.
1: Igen, nagyon komoly. És nem is lehet semmit tenni.
0: Hát rá licitálni, még,
1: hát
0: még
1: jó,
0: rá.
1: Hát jó, de hát ha nincs tovább pénzed.
0: De hát azért van, tehát Paul McCartney-nek van, Yoko Ono-nak nincs. Nem tudom, hogy van, de... Hogy... Na mindegy, nem csak az egész olyan szürreális ebbe.
2: A Yoko már valószínűleg, mikor meglátta a Jackot bevonulni az árverésem, akkor mondta, megyek haza. Nem.
0: Bárcsak illet volna, mi egy nagy árverőterem, és megjelenik Paul McCartney, Michael Jackson és Yoko Ono.
2: Ott ülnek hárman,
0: ott
2: igen.
0: Ülnek hárman. Bocsánat, majdnem eltaláltalak.
2: Azt hitték, ezt maguk között meg tudják oldani, erre megjött a Jacko a majommal.
0: Hát így lehetett. 41 éve. És nem is olyan sok pénz, ha belegondolsz mai szemmel. Tehát, hogy ma milyen pénzek mennek. Hát ma a Szoboszlai Dominik meg tudná venni.
1: Hát persze. Csak
0: ezen az áron.
1: Hát ezen az áron.
0: Ezen az áron. Így van. Na jó. Időjárás jelentés a Gyuritól. Szolnok 16 fokos. 32 lesz és napsütéses ma. Lenti 16-31 lesz napsütéssel. Calgary 8 fokos. Visszatért a napsütés, de csak 16 lesz a max. Tamási 15 fokos, 32 ugyanúgy napsütéssel. Budapesten is napsütés, 16 fok van, most 31 lesz majd a csúcs. Oké, na, hát ez egy érdekes történet. Itt van egy fiatal ember, aki egyébként egy sikeres TikToker, DJ-zik is, 18 éves, úgy hívják, hogy Florian. És van egy nagyon-nagyon ritka betegség, ez egy bőrbetegség, ami azt eredményezi, hogy nagyon sérülékeny a bőre a leges, legkisebb fizikai behatásra is. Magyarán azért ő nem tud teljesen hétköznapi életet élni, és nem tud, most ugye 18 éves, csinálja ezeket a DJ-skedés, meg TikTok-kerkedés, meg minden, de ő szeretne nyári munkát végezni. De hát azért mondjuk nem tud, mit tudom, egy vízibicikli kölcsönzőben kitolni bicikliket a Tihanyi révbe.
2: Így van, mert hát nyilván a napsütés sem napsütés mutat a bőrére, mint mondjuk a hétköznapi embereknek.
0: Meg bármilyen ütközés a bőre, karcolás, ha viszket, akkor se. Tehát, hogy nagyon-nagyon sérülékeny. Ennek van egy neve, majd el fogom mondani. És Florian, képzeljétek el, van egyiket egy 200 000-es követőtábora, és így nekik szólva, hozzájuk szólva, elmondta, hogy ő nagyon szívesen végezne valamilyen nyári diákmunkát. Ez lehet ilyen otthonülős, tehát számítógépes grafikákat csinálni, de Wordben, Excelben, mindenben otthon van, tehát hogy valami ilyesmi munkát szeretne. És aztán sokáig nem történt semmi, egyszer csak képzeljétek el, jó barátom Fejes Tamás jelentkezett Floriannál, hogy munkát ajánl neki.
1: De jó.
0: Igen. Tehát Fejes Tamás a tankcsapda dobosa, munkát ajánlott Floriannak, hát nyári munkát, és ezért gondoltuk, hogy mindenképpen beszéljünk Tomival, hívjuk fel, és kérdezzük meg, hogy ez kinek az ötlete volt, ő látta-e, vagy valaki az ő körében, ő vette fel Floriannal kapcsolatot, mit szólt Florian ahhoz, hogy a tankcsapda dobosa följön, és munkát ajánl neki. Milyen területen ajánl neki munkát ez a tankcsapda bizniszvonal, vagy ugye tudjuk, hogy hangszerbolt hálózata van Tamásnak, abba valahogy valamilyen módon. Kell-e fizikai jelenlét, vagy tud-e otthonról dolgozni? Azért biztosak legyünk benne, hogy Fejes ki is fizeti őt. Tehát, hogy azért nyomatékosítjuk ezt, hogy a diákmunka az nem az, hogy kihasználjuk a beteg embereket, hanem fizetünk.
2: Én már tudok róla, hogy éppen megkapta az első fizetését, tehát eddig sinem vannak a dolgok.
0: Szacskóba odavitte a Tomi?
2: Tomi, szemét.
0: Hát,

0: Mert kb. Ezt mondta. Jó, na jó, Fejes Tomival beszélünk erről, és nem, tényleg ez egy nagyon-nagyon nemes. Én azt gondolom, hogy gesztus, mert nem biztos, hogy erre a munkára feltétlenül szüksége lett volna, de még ezt is megkérdezhetjük tőle, hogy ez most tényleg egy olyan munka, amire egyébként ő keresett embert, vagy ő egyszerűen csak jót akart cselekedni.
1: Van esély arra, igen, hogy a nyári munka után is ez mondjuk tud folytatódni, mert annyira bejön mindkét fél melója egymásnak. Ez is benne van. Uh-huh. Mondjuk azt mondja Tomi szeptembertől, figyelj, nyári munka volt eddig, de maradjál.
0: Ki tudja? Nem jelentelek be, továbbra is Adidas táskába viszem a pénzt, de...
1: Ha ez így frankó.
0: De hogyha neked, akkor októberben is még dolgozhatsz nálunk.
2: De tudjátok, de hogy lehet, bejön, hogy hallgat már minket, és nem fogja fölvenni
1: valaki
2: hétkor.
1: Bejön, mondasz, hogy hangszereket nézegetsz.
0: És az ne legyen, kifizetlek húrokban. Vagy pengetőkben. Na jó, hülyéskedünk, de azért, mert jó kedvünk van, mert ez egy nagyon... Mert ez egy jó történet. Ez egy jó történet, most ne nevessétek ki.
1: Nem, de
0: ez egy tök jó történet. Jó, ez lesz az egyik. A másik, képzeljétek el, folytatódik a Wizzair botrány. Itt megint, ugye ez most nem a Wizzairt érinti olyan értelemben, hogy ők a hibásak, de nem olyan rég, ugye beszéltünk, ez júni közepén volt, hogy Alicantéból hazatérő magyar utasok panaszolták azt, hogy egyszer csak a földi személyzet ebbe a kis rózsaszín keretbe próbálta velepréselni mindenkinek a kézipodgyászát, és ugye kilógott egy fél centi, már megbírságolták őket 72 euróval, és ugye ebből óriási botrány volt, és a Wizzair mondta, mi akkor beszéltünk az ő kommunikációs
1: menedzserükkel.
0: Beszéltünk, aki azt mondta, hogy ez nem a Wizzair rendelete, tehát valószínűleg itt valakik túl buzgók voltak, de ők ezt kivizsgálják, és fognak lépni, hogy ez ne fordulhasson elő. Hát képzeljétek el, előfordult újra, megint csak egy magyar családot, sztoriát mutatjuk be nektek. Gábor és a családja, vele együtt ugye a 6 éves kislánya, Rodoszról tértek haza. Wizzair, sorbaállás, keretbe bele, és a kislánynak, a 6 éves kislánynak a kis barbis bőrönje, nem itt? Barbis, ugye?
1: Igen.
0: Kis barbis bőrönjének kilógott a kereke, és nem engedték fel a gépre. Olyannyira, hogy egészen odáig fajult a dolog, hogy az apának le kellett rugdosni a kerekeket a bőrönről a kislány szemelátára. És így, tehát engedték végül is a fedélzetre.
2: Elképesztő.
0: Ez komolyan mondom, el nem tudom képzelni, hogy én apaként ezt nem tudtam volna megcsinálni. Tehát látom, hogy ott zokog a lányom, ahogy a barbis bőröndöt rugom szét.
2: Igen.
0: Érted, hogy magyarázod el a gyereknek? Ha te vagy az a görög Wizzair ellenőr, vagy nem tudom, földi személyzet, igen, férfi vagy nő, teljesen minden, és látod
2: a ezt, gyereket.
0: A gyereket látod, a szülőt látod, látod, hogy tényleg itt olyan eszközhöz folyamodnak, ami már vandalizmus. Azért, mert te valamilyen olyan szabályt akarsz betartatni, amit egyébként a légitársaság nem is kér rajtad számon.
1: Úgyhogy egyébként az a bőrönt elméletileg ránézésre is az a forma, az a méret, amire ott egyébként engedély van, hogy felvigyék.
0: Így van, csak valahogy nem passzolt bele a kerekbe a kerék miatt.
1: A kerék, igen, ennyi.
0: A kerék miatt. Szóval ez elképesztő. Ez hihetetlen, és képzeljétek el, hogy Gábor el fogja nekünk mesélni az egész történetet. Megkérdezzük tőle azt, hogy volt-e ott bármiféle alku alap. Tehát, hogy kínáltak-e fizetési lehetőséget. Csak azzal a bőröndel volt-e bajuk, vagy más kézipodgyászukkal is volt-e bajuk. Más utasokkal történt-e ilyen. Próbálták ezt az egészet valahogy rögzíteni, mert ez annyira tényleg elképzelhetetlen, hogy ilyen megtörténhet, hogy aztán később bizonyítékként majd ezt benyújtsák. Felvették a kapcsolatot a Wizzairrel. Mit szólt az a repülőn, végül is felkerültek a repülőre, uh-huh, ott gondolom, hogy ott is elmondták a légiutas kísérőknek, ők mit mondtak erre, tehát az egész sztorit el fogja mondani, én nagyon sajnálom a kislányt, azt a bőröndöt nem lehet ilyenkor megjavítani, hogy letéped róla a kerekeket.
2: Hát egyrészt, másrészt meg a gyerek lelkét nem tudod megjavítani.
0: Hát főleg
2: tehát,
0: azt,
2: hogy végig kellett nézni ezt az egészet.
0: Hát abszolút.
1: Ez erre egész nyaralásról, ez fog eszébe jutni mindig, amikor ez szóba kerül, akkor ez az egy sztori lesz, igen, ami bevillan.
0: Szóval a családfő, az apuka Gábor elmondja ezt a sztorit, ami történt Rodoszon velük, és ami vokcink jön, de ilyen már volt egyébként ez a biotextil, amit a Vokci elő akar nekünk adni, hogy szint változtat meg, nem tudom, magát kimossa.
1: Kimossa magát, megvarja magát, tehát hogy egy ilyen
0: a szép, a tiéd olyan?
1: Nem, még nem.
0: De a szép?
1: Azt mondja János, hogy úgy varja meg magát, hogy nem is látszik, hogy történt vele bármi.
0: Tehát, ha mondjuk kiukad?
1: Igen. képes lesz teljesen regenerálni magát.
0: És jó a bőrön a viselet? Mert vannak ezek a perlon

0: nevű ingek, amik borzalmasak.
1: Nem tudom.
0: Hát
1: nem
0: egy,
1: tudom.
0: Egy gyapjú érzést ad?
1: Fogalmam sincs. Én el sem tudom képzelni ezt az anyagot, ezért majd a János elmeséli,
0: nem
1: hogy, hogy merre, viszi ezt a, merre viszi a divatipart. Majd meg igen, ez is egy kérdés, hogy, hogy mi, ha hordanánk ilyet, akkor azt, azt hogy képzeljük el? Most megveszel egy pólót, és az hordod életed végig, mert úgyis frankó lesz mindig.
2: Megvarja magát.
0: Hát vagy itt van, te szeretsz ugye pólóra inget felvenni, igen. És ilyen kinyitva. Hogy mitől lehet, hogy ráparancsolsz, hogy ma legyél zöld. És akkor most, ugye most fehér van rajtad, és akkor azt mondja, jó, és akkor zöld.
2: Igen.
0: És akkor nem kell váltogatnod, és akkor mindenféle izzadságot az kizél belőle.
2: Tehát saját magát úgy
0: saját magát tisztítja.
1: A Maltert pillanatok alatt kidobja magából.
2: Szerintem Malterozok bárhol. A Gyuri szerint igen. Én biztos, hogy nem hordanék, tehát hogy mármint, hogy meg nem látom magam előtt, hogy akkor így, ahogy ülök, látom, hogy kezd divarni magát.
0: Nem tudom elképzelni, hát, hogy ez szép lenne. Tehát azért a ruházkodás az nem csak funkcionális, hanem ugye egyfajta divatot követ mindenféle ember amúgy, és én nem tudom elképzelni. Ott van ez a vissza a jövőbe cipőtől, ez az önbefűzős Nike.
2: Igen.
0: Hát ezt láttam, hogy ezt lehet kapni, ezt legyártották. Annál rondább nincs is.
1: Igen, de csak a film kedvéért gyártották le, tehát okay. Arra a hype-ra felülve.
0: Ez oké, okay, csak ugye abban is van egy szenzáció, hogy saját magát be tudja fűzni. Ami olyan filmben egy fikció volt, és ezt megcsinálta Nike. Nagyon-nagyon világít a logón, Lacika. Nagyon rossz a kamerának. Most csinálj valamit, azonnal.
3: Vajjál szint. Mi történt?
0: Mi történt?
4: Nem tudom.
0: És kikapcsoltad?
4: Technika, ördög.
0: Most kikapcsoltad, ördög?
4: Hát ez egy ördög technika.
0: Melyiket te egyébként ma képes vagy valamire?
4: Nem.
2: De mondjuk el a hallgatóknak, hogy mielőtt elkezdődött az adás, a Gábor megkérdezte, hogy ez a neon fény, ennek...
0: Ez a neon logó, amit kaptunk ugye a Fatiéktól, igen?
2: Hogy ennek ilyen halványnak kell lenni, Lacika, mert tegnap nagyon égett. Mondta, hogy nem, ilyen halványnak kell lenni.
0: A kamerák miatt.
2: A kamerák miatt. Majd most...
0: Majd most a Lacik ugye háttal ül annak az...
4: Magától fölment, és most ki is pukkant.
0: Te üttál?
4: Mi?
0: Te
4: nem.
1: Szeretném tisztázni, hogy tegnap este még nem voltunk a szigeten, tehát hogy ez még csak most jön.
4: Szóval elpukkant, látod?
0: Mi van?
4: Fölment a fényerő, és most így pukk, már nem is
2: ég. Kikapcsoltad, nem?
0: De kapcsolnád? Csak azért, mert azért ülsz itt, hogy...
1: Kezd az emlékeztetni Hujber Feri mokkás interjújára.
0: Meg tudod ezt csinálni?
4: Nem. Most nem.
0: Mi ez a most?
4: Hát most ebben a pillanatban nem.
0: Jó.
4: Valószínűleg elemet kell cserélni. Nem tudom. Nem tudom.
0: Szürreális ez a társadalmi
4: pénztek. Ezt a dolgot, amit senki nem lát rajtad.
2: Ez 5.45 óta tart így egyébként. Tehát adáson kívül is ez.
0: Igen. Szóval visszatérve erre a Nike cipőre, meg minden Voga erről fog ma beszélni, hogy ez új alapokra helyezheti-e a ruhaipart, ez a fajta szövet, ez a fajta textil, és ez hogyan hat egyáltalán a divatiparra. Erről beszélünk a Vokcival, a tegnapi nap legjobb pillanatai, Évi.
2: Igen, találtál egy nagyon jó témát a német Bildben, ahol megkérdezték a fiatalokat, hogy min változtatnának, ha ők vezetnék az országot, és mi is eljátszottunk azon a gondolaton, hogy mi milyen döntéseket hoznánk, ha mi lennénk a miniszterelnökök.
5: Az előző rész tartalmából.
0: Egy nagyon érdekes cikket olvastam, képzeljétek el. Németországban, az ottani legnépszerűbb napilapban, a Bild Zeitungban jelent meg, ott ugye arról írtak, hogy német kancellár, most éppen úgy hívják őt, hogy Friedrich Merz, egyébként bárki lehet. És bárki lehet 18 éves kora után, ha német állampolgár. És azt is írták, hogy ez azért érdekes, mert a legfiatalabb német kancellár az Angela Merkel volt, aki 51 évesen lett az. Tehát, hogy miért nem lehet egy fiatal, miért nem választanak meg egy fiatalt? Miért nem kerül egy fiatal olyan helyzetbe 18-19 éves korába, hogy kancellár lehessen?
2: Hát nyilván azért sok összetevője van, tehát azért 18 évesen mondjuk Németországban kancellárnak lenni, az azért nagy feladat és kihívás. Kell élettapasztalat hozzá.
1: Megválasztanak a hitelesség valószínűleg, nem? Tehát, hogy ránézel és el tudod neki.
0: De el se indul, tehát nem lehet azt mondani, hogy egy csomó 18 éves, de nem hiteles rácot kisztak onnan.
1: 18 éveseket mindig kiszórják a francia gyömek.
0: Hanem el se indulnak, de 21 éves sincs. Így van. Most a mi feladatunk az, hogyha mi lennénk, nem kancellár, hanem miniszterelnök, milyen intézkedéseket hoznánk, lehet egy, lehet kettő, lehet egy picit lazább is, lehet valami komoly. Ki szeretné kezdeni? Anett, tessék.
3: Jó, hát akkor kezdeni. Jó.
0: Anetta, te lenni miniszterelnök.
3: Ha én lennék, akkor mindenféleképpen az első és legfontosabb döntés az lenne, hogy minden embert köteleznék rá, hogy egy évben minimum 10 000 forintot menhelyeknek a fizetéséből adjon. Egy központi számlára kerülnek.
0: De miért? Miért adjon olyan ember, akinek egyébként abszolút nem szívügye a csak azért, mert kutyabefogás.
3: Rettenetes rossz állapotban vannak is, amit az Évi mondott példaként, hogy nem vagyunk még felkészülve, tehát rengeteg kóborkutya van. És egyébként hiába adunk egyik helynek többet, másik helynek nem. Tehát ha igazságosan ellenének osz van neked, az a 10.000 forint egy évben.
0: De hát elnézést, de amúgy, hát ember,
1: igen. Bocsánat, amúgy az ingatlanadó sem szívügyem, és mégis be kell fizetnem.
0: Oké, okay, de azért mégiscsak emberek rosszabbul vannak ebben az országban, mint állatok.
1: De többen is foglalkoznak,
3: hát,
1: figyelj,
3: többen is foglalkoznak vele. Igen, igen. Hát amikor arról szólnak a hírek, hogy most mit tudom én, különböző embereket támogatnak, és az állatok meg a háttérben vannak szorulva. Én azt gondolom, hogy én ezt nem érzem akkora tehernek, hogy ezt
0: megható,
3: ne lehet,
0: csak eléggé
3: hogy ne lehetne ezt vállalni. Ezt
0: tudom vállalni, most is adok neked 10.000 forintot, vidd el a következő menhelynek. Nem azt mondom, hogy nem tudom vállalni.
2: Jó, de 9 csak... millió ember ezt mondjuk körülbelül megcsinálni, az 90 milliárd forint.
0: Azért a gyerekeket ne vond már bele.
1: Azt hiszem, lenne a tejelés a zseppénzből is.
2: Hát én a mindenki.
0: Az 9 milliárd forint, jaj, de jó.
2: Hát na, de abban megoldanánk.
0: Hát tényleg.
1: Mennyi pénzt locsoltál össze, Ferike? Na, abból 10.000 megy az állatmenhelyre.
0: Mi a másik intézkedésed?
3: Hát a másik intézkedésem, nagy álmom, a 4 napos munkahét.
0: Nyilván mi a bajod az 5 napossal?
3: Elfáradok.
0: Jó, tehát 10.000 forint és izé, és 4 napos. Gyuri!
1: Jó, hát én egyből rámennék az egészségügyre, vagy nem, az oktatásra mennék. Igen? Rá. Először is. Kivennék olyan...
0: Hogy?
1: Olyan
0: gyors döntéssel tudsz gyors döntés hozni?
1: Tudok, már akár idén szeptemberre. Kivenném a kémiát, meg a fizikát, szevasztok.
0: Igazad van, ezek abból a németek jobbak. Igen. Hát igaz, így van, de most miért tanuljunk itt kémiát, meg fizikát, amikor egyszerűen a Bosch, meg a BASF, meg a Rheinmetall sokkal jobb.
1: Ja, tehát, hogy eleve...
0: Hát, érted, nálunk mi a tiszai vasmű?
1: És mindig az, hogy megkérdezzük őket, bármi van, megkérdezzük őket. De ezt én egyszer kivenném.
0: Igazad van.
1: És a helyére betennék ilyet például, hogy pénzügyi ismeretek, hogy ne úgy menjen ki az iskolával a gyerek, hogy azt se tudja, mi egy hitel, és veszi fel nyakra főre, meg az egészséges táplálkozás, és hogy tudod magad felnőttként majd egészségesen tartani. Szerintem ez egy baromi fontos tantárgy lenne.
0: Egész, tehát brokkoli és hitel.
1: Nagyjából, aha. Ezt össze is lehet vonni, ha akarod, hogyha tömbös hitel.
2: De egyébként miért nem jó? Tehát azért szerintem egy csomó olyan tapasztalatunk nincs, mikor kijövünk.
0: Csak a fizikát tudok érteni.
1: Felnőtt emberek nem tudják, hogy mit kéne egyenek ahhoz, hogy lefogjanak. Mit kéne egyenek ahhoz, hogy egészségesek maradjanak.
2: Gyuri, minden diétának alapja, ne egyél és lefogysz. Nem bonyolult. Nem,
1: és ez sem igaz.
0: Elnök úr.
1: Ez sem igaz, hogyha nem eszel, az jó lesz a szervezetednek.
2: Megmutatom, ha nem eszek, mi lesz.
0: De fenyeges, Évi.
1: Ezt úgyse tartja be az Évi.
0: Ha én lennék miniszterelnök, én német mintára az autópályákon, bizonyos szakaszokon eltörölném a sebességkorlátozást.
2: Támogatom.
1: Jó.
3: Jó, jó.
2: Szép, a legszebb intézkedés.
0: Köszönöm szépen. És én például csak azért, mert mint adófizető szeretnék is valamit kapni, én például hétvégén a lakosság számára használhatóvá tenném az összes katonai eszközt.
1: Aha. Tehát ez egy olyan lenne, mint egy ilyen nagy gyerek, nem csak rakétavetővel.
0: Rakétavetővel, helikopterekkel, vadászgépekkel, minden. Tehát ez az maga egy kaland, én vettem meg.
1: Igen. Uh-huh.
0: Tehát, hogy, ugye,
2: igen, az adófizető pénzedből van.
0: Az adófizető pénzemből van, és legalább hétvégén hagy használjam, amikor nincs háború.
3: Nagyszerű, ha nem teszed kötelezővé, akkor én
0: nem kötelező. Nem kötelező, de akinek van kedve.
1: Na, lehet szombaton, aki nem tud menni bulizni, mert el kell menni tankolni.
0: Gondolj, mert megvettük egy csomó gyönyörű játékszert, és nem használhatjuk.
3: Hát jó.
2: Igen.
0: És akkor a lakosság támogatná például a harcászati kiadásokat.
2: Hát jobban, mert ő is érvényes.
0: Mert ő is érvényes, ő is tudja, hogy szombaton már mehet is, mit tudom én, tökörre, és...
3: Beülhet a gépbe.
0: És felület a gépbe, kilőhet egy aknát, vagy mit tudom.
1: Nem támogatja el, hogy az akna, mire ő odaért. Tehát, hogy muszáj, hogy legyen, tudod. Tehát kell
0: nem vagy, akkor elveszünk a menhelyektől a 10.000 forintot.
3: Pont ezt akartam felhozni, hogy te sajnálod a 10.000 forintot, de itt össze-vissza lövöldözhetnénk.
0: De vaktölténnyel. Vaktölténnyel.
1: Vakaknával.
0: Évi, neked te milyen intézkedéseket hoznál?
2: Nézd, ugye mindenhol kátyú van, és annak is a törlesz, vagy tehát a kifizetése, meg az egész tortúrája nagyon nehéz.
0: Na, mint amikor kátyúba mész, és kárt okoz az autóban.
2: Igen, és akkor ugye soha nincsen senki, aki azt mondja, hogy ez a kátya az övé volt. és kifizeti neked. Tehát, hogy biztos, hogy kellene egy olyan, ahol a minden falu végén ülne egy ember, és ahogy belemegyek a kátyúba, a végén kifizeti azt az összeget, ami engem kárt okozott.
0: Tehát gyakorlatilag ilyen, ilyen bódék, mint a régi újságos bódék, minden falu végén ülne egy ilyen bódék, kátyúbódéban egy nő, tele készpénzzel, reggel oda viszik a készpénz, és hogyha valaki, mit tudom én, ez tök jó.
1: Igen.
0: Lacika, miért röksz, ez jó. És te mész a kis Clioddal, vagy Twingoddal, szétveri a kátyú a dömsödi, vagy nem tudom milyen faluban a lizédet, a felnidet, és ott a falu végén megállsz a dömsöd táblánál, és ott ül az öregasszony, és akkor azt mondod, hogy ez a felni, ez 140 ezer forint, és így kiperkálja
6: nekem. Jó, bocs, hogy késtem, még beugrottam a kátyú lédihez, mert volt egy gond.
0: Azonnali kifizetés, azonnali helyben.
4: Akkor, hogyha ilyen lassú, tudod, ami neked is volt, ez a repedés, hogy nagyon későn veszed észre, akkor melyik
2: a következő falu.
0: Akkor én visszamegyek, másnap, hogyha lassú defektem van, aha, visszamegyek másnap, ezzelre bemegyek még egyszer abba a kátyúba, és akkor oda megyek a nénihez, hogy itt a, ezért, csak hogy az ANG felni az 360 ezer.
6: Most kiüríted a kátyúbódét az napra.
0: Egy kisebb falunak az egész. Igen, de ezzel ösztönözni a falut.
6: Kátyúbódi minden zsebét kiüríted.
0: De minden falut ösztönözni, hogy gyorsan tömje be a izéket, mert ez tarthatatlan.
6: Hozzam még készpénzt.
2: Mindenki a
6: sporton rektegnek. Az AMG-sportkor. Melyik településen jár? Figyeljetek!

0: Személyi szuperkoncert augusztus 23-án Siófokon, a Plázson.
1: A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek a Retro Rádió.

0: szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Látom, hogy szenvedsz a hőhullámoktól, és nagyon feszült is vagy. Miért nem szeded a Remifemin Pluszt?
4: Ennyire látszik? Persze nem csoda, az éjszakáim is borzasztóak. Remifemin Pluszt mondtál?
3: Igen, én már régóta szedem, így a változókori panaszaimat hormonok nélkül is sikerül kordában tartani. Változókor könnyedén. Remifemin Plusz. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Ti kértétek, a Háda pedig elhozta a számotokra. Augusztus 14-e és 27-e között 50% kedvezményt adunk minden termékre a darabáros és kilós Háda üzleteinkben. Keresd fel a kedvenc üzleted és csapj le a legtutibb darabokra, ráadásul most féláron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kígyó uborka darabja csak 399 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
8: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
9: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
10: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
11: Olcsó, mint egy éve? Az Aldiban igen! A fél literes 20%-os zsírtartalmú laktózmentes főzőtej szín 20%-kal olcsóbban most csak 999 forint. Mindig Aldi.
12: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
13: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
2: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
14: Jön az ősz, emelkednek az albérletárak, erdőtüzek pusztítanak a Nyugat-Balkánon. Egyre melegszik az idő, esni nem fog. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Megkezdődtek a munkálatok Pakson, a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt fenékküszöböt építenek, amely tartósan mintegy egy méterrel emelheti meg a folyó vízszintjét az atomerőműnél, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Emellett két bárkát is a helyszínre vezényeltek, ezek segítségével további 20 centis emelkedést érhetnek el. A kormányfő hangsúlyozta, a legfontosabb szempont a nukleáris biztonság fenntartása. Az áraknál is fontosabb lett a minőség a tanszervásárláskor. Ez egy hazai kutatásból derült ki. Tavaly ez még fordítva volt. A válaszokból az is jól látszik, hogy egy év alatt nőtt azok aránya, akik műszaki eszközt vennének gyermeküknek tanév elejére. A legkeresettebb termék a laptop, a notebook, a mobiltelefon és az okosóra, ami arra utalhat, hogy a digitális háttér ma már meghatározó része az iskolai felkészülésnek. Drágultak, de nem vészesen az albérletek idehaza. Júliusban országosan 1,6, Budapesten 1,7%-kal emelkedtek az albérleti díjak egy hónap alatt. A hó elején a fővárosban 260 ezer forint volt az átlagos havi bérleti díj, Debrecenben 220, Szegeden 210, Győrben és Székesfehérváron 200 ezer forint volt az átlag fizetnivaló. Pécset 180, Miskolcon pedig 130 ezer forintért kínálták az albérletek. Januártól nem lesznek sem zsiráfok, se vízilovak, de macskafélék, fókák, elefántok sem a cirkuszokban. Az erről szóló rendelet már meg is jelent a Magyar Közlönyben. A módosítás célja az állatvédelem szigorítása és az Európai Uniós előírásoknak való megfelelés. Erdő és bozott tüzekkel küzdenek a Nyugat-Balkánon. Szerbiában mintegy 40 helyszínen ég a növényzet. Montenegróban több tengerparti térségben pusztítanak a lángok. Horvátországban, illetve Bosznia-Hercegovinában is oltanak tüzeket. A tartós hőség, a kiszáradt növényzet és az erős szél miatt a lángok gyorsan terjednek. Ma is napos időre számíthatunk, felhők szinte nem is lesznek az égen, csapadék továbbra sem várható. Az élénk szél mellett 30-33 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is hasonló időnk lesz, a friss reggel után 35 fok felett lesznek a maximumok. Vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep, már akár 38 fok is lehet. Az előrejelzések szerint aztán hétfőn egy hidegfront hatására már lehetnek záporok, zivatarok is.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
14: Az M1-esen a 26-os kilométernél Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányába lezárták a lehajtóágat. Jelenleg csak a felhajtás lehetséges. Kerülni a 22-es jelű Sasfiszektó pihenőhelyen keresztül lehet. Tudtuk meg az Útiinformtól. Közben az M3-ason 60 és Gyöngyös között forgalom terelésre kell készülni. Vásárosnamény felé a 62-es és a 70-es kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal a belső sávján halad. Budapest irányába a sáv elhúzással a külső és a leálló sáv használható. Vezessenek körültekintően.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli showja, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 7 óra lesz 10 perc múlva, itt ki jön? Laca Biáról. Laca Biáról megírta itt nekünk a Beatles dalok sorsát, illetve annak jogának sorsát. Michael Jackson meghalt, a Sony kivásárolta a Beatles dalok jogait 750 millió dollárért. Az amerikai törvények szerint a szerzők egy bizonyos idő után visszakérhetik a jogokat. McCartney és a Sony perenkívül megegyeztek, így McCartney sikeresen visszavásárolta az amerikai kiadói jogokat a saját szerzeményeire. És akkor idézi McCartneyt, azt mondja, akárhányszor a Hey Jude-ot éneklem a színpadon, mindig az jár a fejemben, ezért nekem valakinek fizetnem kell, pedig az én dalom. Ugye, milyen morbid?
2: Nagyon morbid.
3: Nagyon. Ja. Nagyon durva ez.
1: Na jó, köszi Laci, hogy leírtad. Mit találtál te, Évi?
3: Na hát szeretnék beszámolni a párizsi úszó Európa bajnokság tegnapi eredményéről, és utána pedig a segítségeteket kérném. Tegnap ugye 100 férfi pillangó Milák Kristóf 49-48-ar Európa csúccsal Európa bajnok lett. Elképesztő eredmény. Ugyanebben a számban Kós Hubert negyedik lett, majd...
1: Együtt úsztak?
3: És egymás mellett is, egyébként. Aha. És majd a 4x100-as férfi gyorsváltó felállt, gyakorlatilag mondhatnánk azt, hogy esélyesként, hisz a verseny előtt, tehát olyan 18-30-kor kezdődött a verseny, fél órával előtte jött a hír, olvastuk a sajtóban, hogy Milák Kristóf vállalta, hogy elindul a váltóval.
1: Ami... Ez ugye eldöntött az öltözőben.
3: Eldöntött, hát ugye véd után lecsicsikált, és
1: édes
3: utána...
1: szívem.
2: Jó, még
3: és
2: van
3: azt,
2: benne
3: mondta, hogy hát leúszom ezt a 100 pillét, még ha nyerek is, és utána akkor majd megyek, és a váltóval is úszok.
1: Ott is csak 100-at kell úszni a váltóban?
3: Így van, ugye 4x100.
1: Egy oda-vissza, ugye?
3: Egy oda-vissza.
2: De ez hogyan zajlik? Ott ülnek az öltözőben, és nem vagyunk meg elegen, Kristóf, nem ugrasz be? Vagy
3: nem, ez úgy, és arról azért említsünk szót Kós Hubertről, tehát hogy már egy hónappal ezelőtt a sajtóval elkezdte pedzegetni, hogy szükségünk van Kristófra, és hogy ő nem érti, hogy miért nem száll be hozzánk, mi szeretjük őt, nekünk nincs bajunk, és utána ugye most itt az Európa-bajnokságon Milák Kristóf harmadik lett 100 gyorson, és a világ legjobb ötödik idejét úszta, tehát szükség lenne rá egy csapatban. És ő fél órával előtte akkor szólt.
1: És ha nem mondta volna, akkor kiúszott volna?
3: Akkor nem, az más, de akkor...
1: Na de van tartalékúszó? Van, tehát van. Te is voltál tartalékúszó?
3: Hát voltam, persze.
1: De ez mit? Az mit jelent? Hát tehát föl kell venni a fürdőruhát és várni?
3: Nem. Hát azért jó, hogy fél órával előtte szólt már, mert akkor mondjuk nem kellett a bemelegítést végigcsinálnia valakinek, mert tudtuk, hogy jön.
1: Ja, ez, de... Most őszintén kérdezem, tehát én nem tudom, hogy ez hogy működik. Vagy egy ilyen váltónál, ott hányan vannak? Négyen?
3: Igen, négyen, de úgy képzeljétek el, hogy van reggel előfutam, ott vannak négyen. És úgy van, hogy igazából...
1: Hát abban nem mennék részen, hát déliben mennék.
3: Így. Annyira okos vagy, mint a nap. Hát ezt kell csinálni, hát ezt csinálja Kristóf is, tehát egyébként nagyon hasonlítasz hozzá. És a lényeg az, hogy ugye reggel csak az a lényeg, hogy az a négy bejuttassa a magyar váltót. Ezáltal ugye a magyar csapat bekerült, de te azt a reggeli négyet kicserélhetted teljesen.
1: Aha.
3: Ezáltal gyakorlatilag, ha például ezt egy olimpián csinálod, akkor 8 ember kap olimpiai aranyat.
1: Aha.
3: Mert a reggeli,
1: mert a reggeli elő...
3: Csak nem fog senki rájuk emlékezni sokszor, meg azért így magyar csapatnál nem nagyon tudunk válogatni, de az amerikaiak például így csinálják.
1: Aha, tök jó.
3: Mert ott tudnak válogatni. Na a lényeg, 4x100-as férfi gyorsváltó, Európa bajnokok lettünk, történelmi aranyat nyertek a fiúk, mert ilyen még nem volt. És a lényeg, Milák Kristóf óriási idővel behozta a váltót, és egyébként hadd soroljam fel a fiúk neveit, mert említsük meg Szabó Szebastián, Németh Nándor, Kós Hubert és Milák Kristóf. Na de, Kristóf azt nyilatkozta ezután, miután 100 pillangon 300-addal maradt el a világcsúcstól, 100 gyorsan úszott a váltóban egy óriásit, hogy mi lett volna, ha még edzek is? Na és itt jön az a kérdés, ami szerintem abszolút társadalmilag, itt mindenkinek a véleményére kíváncsi, hogy mondod el egy tehetségnek, és ez, egész reggel ezen gondolkodtam, hogy mondod el, hogy figyelj, ha csak kettőször hetente lejárnál többet, ha egy kicsit többet beletennél, világcsúccsal nyersz, ez anyagilag jobban jársz, 2 év múlva olimpia, jóval több életjáradékod, és nagyjából meg tudod alapozni az életed hátralévő részét
1: kicsi munkával. Ezt a kérdést ad, fordítsam vissza rád. Te, amikor annak idején úsztál, te ilyenekre gondoltál? Életjáradék, megalapozom a jövőmet, stb. Hát, stb. Ilyenekre te gondoltál, mit tudom én, 17-21 évesen?
3: Hát, hogy ne gondoltam volna?
1: De tényleg? Jó, hát, nem, azt hittem, hogy nem.
3: Hát az életjáradékra szerintem mindenki gondol.
1: Nem, te anyagias vagy, te tudod azért ezt te is, hogy a hashtag bocskorban is mindig te vagy legelőször a pénztárnál.
3: Tehát... Ezt is nézed.
2: Elnefogyod a kápi, elnefogyod a kápi.
3: Gazdasági osztály nem szeret.
1: Én ezt nem gondoltam volna, de lehet, hogy így van, ahogy te mondod.
3: De akkor oké, de hogy mondod meg neki, hogy figyelj, Kristóf, tehát 300-addal maradsz le, azt nem tudod kimutatni, egyszer kb. Egy hajszálnyira a világcsúcstól. És ő is elmondja, hogy nem edzeleget. Egy óriási tehetség vagy, de hogy veszed rá, hogy tegyél már bele egy picivel többet, mert akkor saját magad érdeke, nem az országé, mert látjuk, hogy itt vagy.
2: De hatna ez az életjáradékos történet, ő azért, mert nagyon sok minden nyert. De ő már nagyon sok minden nyert. Ő megvan, nem? Igen, tehát, hogy anyagilag.
3: Hogy meg? Nincs meg. Senki nincs meg. Hát Szoboszlai Dominikon kívül nincs meg magyar sportoló.
1: Hát oké, akkor én is szegény vagyok.
2: Persze, most ilyen magaslatokban nézhetjük, de azért meg a spektrumon azért még mozognak anyagilag jól meglevő emberek.
3: Még csak 20 pár éves. Hát hátra van még 60.
2: Hány olimpiát nyert? Mit nyert eddig?
3: De most nem az, tehát nyert egy pár olimpiát, de akkor abból veszel egy ingatlant, vagy akár, tehát nincs olyan anyagi bázisa, amit még nem kellene megalapodni.
1: Mit mondtál, 21 éves?
3: Nem, 24.
1: Szerintem nem törődsz annyira a jövőddel 21 évesen.
2: Nem.
1: Tehát, hogy ez hova vezet majd, hogy 52 évesen esetleg kerülhetsz megszorult helyzetbe, ezeket fel nem fogod 21 évesen. Nem is kell. Tehát én szerintem élj az élet, én akkor is csodálom, jól csinálja, neki tök mást jelent az úszás, mint nektek, teljesen más. Tehát szerintem neki ez olyan, van egy tehetségem, amit vagy Istentől kaptam, vagy én nem tudom, kitől kaptam, ezzel tudok magamnak szerezni megbecsülést, eredményeket, de egyébként különösebben nem érdekel. Én szerintem valahogy ő így élhet.
2: Szerintem ő egyszerűen örömből akarja ezt
4: csinálni.
2: Hát nem
4: tudom, megnéztem,
3: 26. De nem 26. Az a kérdésem, hogy van egy ilyened, de tudod, hogy milyen az élet utána. Tehát van egy élettapasztalatod, tudod milyen váltani, tudod, hogy egyébként farkas törvények uralkodnak a civil életben.
1: De ezt nem hiszed el akkor, amikor mondják neked.
3: Na, de ez a kérdésem, hogy mondod el neki, hogy ezzel élj, fiam, mert ezután csak más jön, amire nem biztos, hogy lesz.
2: De ezek olyan panelek, amiket neked is súlykolt az edződ, ott visszhangzott az
3: edzőim nem voltak azért ennyire okosak.
2: De ezek tényleg panelek. Tehát ennél egy ilyen öntörvényű csávot valahogy máshogy kéne motiválni.
1: Én azt gondolom, hogy az öntörvényű emberek nagyon jó emberek. Ez most komolyan mondom. Tehát akik szembe mennek az áram, vagy az áradattal, vagy a széllel, valami miatt, mert ők másképp gondolják, ők másmilyenek akarnak lenni, nem akarnak. Szóval én nagyon bírom az ilyen embereket, talán azért is, mert én is ilyen voltam.
3: Igen.
1: És ez a magatartás, ez két irányba vihet. Vagy a totál zuhanásba, vagy egy olyan elemelkedésbe, amire más az átlag, a középszerű képtelen. És én csak annyit tudok neki mondani, vagy nem neki, hanem így általánosságban mondani, hogy én iszonyatosan drukkolok, hogy ez a fajta magatartása, ez a fajta személyisége őt abba az irányba viszi, ami elemeli a többiektől. Szerintem ebbe az irányba tart.
2: Én is azt látom egyébként. Volt egy olyan rész, amikor azt gondoltam, hogy na most szerintem ő megzuhant, de nem. Nem, ez hozzátartozik a személyiségéhez, magát, és felfelé tart a csávó.
3: Tehát, hogy semmit nem tanácsolnátok, hogy ezzel az Isten adta tehetségeddel egy minimálisan többet, ha beleteszel, és nem úgy, nem azért, mert most nem degradálnám az eredményét, nem, hanem pont az, hogy
1: De mi történik? Tehát te mivel indokolnál? Hogy kapsz pénzt?
3: Egy világcsúcsért kapsz, most mondtam egy példát, és nem tudom pontosan, tehát kinek keresse valaki, mondjuk egy világcsúcsért kapsz 10 000 dollárt. És úgy, hogy 300-addal vagy.
1: Tudod, hány olyan embert ismerek, akit egyébként a pénz nem motivál különösebben? Tehát a megélhetése az fontos, az egzisztenciája fontos, de az, hogy most még legyen még egy milliója, vagy még legyen még 100 000 forintja, vagy 10, tehát hogy nem motiválja a pénz.
3: Én meg tudod, hány ilyen sportolót, olimpiai bajnokot, olimpiai érmest láttam lesüllyedni.
1: Persze, elhiszem.
3: És hogy attól mentenénk meg sok-sok embert, és például az ő esetében is, hogy nem tudjuk, hogy ez az attitűd mondjuk egy civil életben.
1: De hát ő azért megvan már.
2: Tényleg.
1: Az olimpiai bajnoki címe van, ugye?
4: Kettő.
2: Azok az életjáradékok össze is adódnak, nem?
3: Össze is adódnak.
2: Hát akkor meg mögötte is van ez egyszeri pénz, tehát hogy azért meg még a Európa bajnok, meg még ki tudja még mi lesz a karrierje folyamán ezzel a mentalitással. Tehát, hogy egyébként ez, meg...
1: Én se félteném ettől. Én azt szeretném, hogyha ő jó időben hagyná például abba, hogy egy olyan közegbe kerüljön, nevezzük
3: egy
1: családnak,
3: egy szerető
1: közegben, és ez a pénz, ez meg eltartsa, és a pénz adjon neki annyi szabadságot, hogy aztán azt tehesse, amit akar. Én szerintem ez a
3: ez
1: jó
3: az
1: tanács.
2: Addig meg nem 10 000 dollárokról beszélünk neki, hanem hogy mutasd meg ma is, mennyi, indulj neki, és lep meg minket. Hajrá,
3: igen, ahogy lehet, gondolod. Hogy ezt érteni. Ez a hozzáállás. Mennyi, mutasd meg. Mutasd meg, ami benned van, igen. Valószínűleg nem ezek a bölcsességek kellenek neki. De mindegy, én kíváncsi leszek, és én nagyon büszke vagyok rá, és elképesztő ez a tehetség, úgyhogy nagyon jó, hogy van nekünk.
1: Jó, köszönjük szépen, Évi, jövünk vissza. Képzeljétek el, hogy itt van egy fiatal ember, 18 éves, úgy hívják, hogy Vas Flórián. És neki egy nagyon-nagyon rendkívüli, ritka bőr betegsége van, amiről annyit kell tudni, hogy minden legapróbb fizikai behatásra nagyon-nagyon fájdalmas sebek keletkezhetnek, hólyagok jelennek meg, stb. Magyarán teljesen normális hétköznapi életet nem tud folytatni. Ezért nyilván sokat van otthon, sokat foglalkozik számítógépre, egyébként DJ-zik, TikTok-kerkedik, és a TikTokon egyébként 200 ezeres követőtábora van. De 18 éves, diák munkát keres most így nyárra. Hát most a nyárnak lassan vége, de hát most keres. És de hát ugye ő olyan munkát tudna csak végezni, amit valahogy otthonról lehetne. És akár hiszitek, akár nem, de jó barátunk Fejes Tomi, a tankcsapda dobosa, ajánlott neki munkát, diák munkát, hogy pontosan mit, azt nem tudjuk, hogy ez most a hangszerüzlettel kapcsolatban, vagy a tankcsapdával kapcsolatban, de hogy Fejes Tomi Flóriánnak adott nyári munkát. A srác nagyon boldog, és most Fejes Tomival beszélünk arról mindjárt, hogy hogy akadt rá erre a történetre. Ez egy nyári munka csak, egy diák munka, aminek vége lesz itt egy hónap múlva, vagy kettő.
2: Milyen munkakört tudott adni egyébként?
1: Az is nagyon-nagyon érdekel. Megismerte személyesen Flóriánt, ő kérte fel, mint munkaadó. Tehát, hogy ez az egész történet, ez izgat bennünket. Fejes Tamást, a tankcsapda dobosát hívjuk a hírek után.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban. Műsorajánló. Like itt a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Elindult a Retro Konvoj. Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb Retro Rádió hallgatókat.
5: Minden nap egy ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el az ország valamelyik Praktiker áruházában.
6: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
7: This is summer.
8: A részletekért hallgassa minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a Praktiker jóvoltából. Az országjáráshoz az autókat a BYD EP autó biztosítja.
0: Figyelem! Elindult a Retro Konvoj! Tartson ön is a Retro Rádióval! Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat! Minden idők legnagyobb slágerei! Retro Rádió!
8: Műsorajánlót hallottak! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
10: Igen.
9: És ez?
10: Igen,
11: a DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
12: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
13: Egy adag mosás kevesebb, mint 58 forintért? Igen, minden 68 mosásos Kokolino mosógél 3.890 forint. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
7: A patikából jövök, az új Cicatridina plusz hüvelykúpot vettem hüvelyszárasságra. Ti ismeritek?
10: Igen, és a dupla hialuronsav tartalom miatt valóban gyorsan és intenzíven hidratál. Meg vagyok elégedve a hatásával.
14: A Cicatridina plusz nekem is jelentősen enyhítette a kellemetlen, feszülő, égő érzést ott lent.
10: Cicatridina és Cicatridina plusz hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére.
7: A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
12: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
15: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
16: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
17: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
18: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kígyó uborka darabja csak 399 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
19: A reklám után.
20: Hírek a Retro Rádióban.
21: Építik a fenékküszöböt Pakson, milliós bírság egy alvó jegesmedve felébresztéséért. Ismét melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. A becslések szerint több mint 6 milliárd forintba kerül a fenékküszöb megépítése a Dunán, Paks és Duna-Szent Benedek között. Erről a miniszterelnök beszélt tájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, ebben az összegben már benne van egy-egy útszakasz újjáépítése és a partszakaszok helyreállítása is. Kifejtettem, 145 ezer köbméter követ építenek be a folyóba. A kormányfő hozzátettem, mindkét parton dolgoznak már a vízügyi szakemberek, a kijelölt vállalkozók és a honvédség. Drágultak, de nem vészesen az albérletek idehaza. Júliusban országosan 1,6, Budapesten 1,7%-kal emelkedtek az albérleti díjak egy hónap alatt. A hó elején a fővárosban 260 ezer forint volt az átlagos havi bérleti díj. Debrecenben 220, Szegeden 210, Győrben és Székesfehérváron 200 ezer forint volt az átlag fizetnivaló. Pécset 180, Miskolcon pedig 130 ezer forintért kínálták az albérletet. Európa csúccsal nyerte meg a 100 méter pillangót Milák Kristóf a párizsi úszó Európa bajnokságon. A döntő első felében még francia ellenfele vezetett világcsúcs részidővel. Kristóf azonban a hajrában elképesztő tempót diktált, és elsőként csapott célba. Kós Hubert a negyedik helyen végzett, a gyors váltónk is remekelt. Országos csúccsal nyert aranyérmet a Kós Hubert, Szabó Sebastian, Németh Nándor, Milák Kristóf összeállítású 4x100 méteres gyorsváltó. Milliós bírságot szabta ki egy turistára, aki felébresztett egy alvó jegesmedvét a Spitzbergákon. Egy hajón utazott, amikor úgy döntött, hogy a kötkürtel zavarja meg az állat pihenését. Akciójának komolyára lett, a norvég sarkvidéki terület hatóságai 50 ezer koronás. Nagyjából 1,6 millió forintnyi bírságot szabtak ki az elkövetőre. A jegesmedve 1972 óta számít védett fajnak a jegestengeren fekvő szigetcsoporton. A legutóbbi 2015-ben elvégzett felmérés szerint mintegy 260 jegesmedve él a Spitzbergákon. Ma is napos időre számíthatunk, felhők szinte nem is lesznek az égen, csapadék továbbra sem várható. Az élénk szél mellett 30-33 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is hasonló időnk lesz, a friss reggel után 35 fok felett lesznek a maximumok. Vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep, már akár 38 fok is lehet. Az előrejelzések szerint aztán hétfőn egy hidegfront hatására már lehetnek záporok, zivatarok is.
20: Retro Rádió közlekedési hírek.
21: Az Útinformtól tudjuk, hogy a reggeli erősödő forgalom miatt a fővárosba vezető főútvonalakon már lassulás, torlódás tapasztalható. Így az M3-os autópálya bevezető szakaszán, az 51-es főúton, Dunaharaszti térségében és a Csepel-sziget útjain is. Az M6-os autópályán az Ivándárda felé vezető oldalon a 163-as kilométernél található Bonyhád-Bátaszék-Baja csomópontban lezárták a lehajtóágat aszfaltozás miatt. A terelő utat a 173-as kilométernél lévő Pécs Várad Somberek csomópontig jelölték ki. Ott a csomópontban visszafordulva lehet eljutni az 55-ös főút felé, Baja irányába. Vezessenek körültekintően.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
20: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébredő

0: 7 óra és 14 perc van most. Jó reggelt minden hallgatónknak, Hello Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: És Gyuri, szia.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Anett, jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Üzenik neked, Évi. Évike, te mindezt telefonon nézed. Nagyon hamar tönkre megy majd a szemed. Kérlek, nézd tévén, Júlia.
1: Kedves Júli, ne ülj fel erre a vonatra. Igen, ott nézem, ahol tudom, ez most egy telefon.
0: Hát mert nincs tévéd, de igaza van Júliának, tényleg, nézzél már tévén dolgokat. Én nem veszek több tévét, tehát most én már...
1: Képzeljétek el, most a nyaralás alatt tűnt fel, hogy a szobában van tévé. És eszembe se jutott, hogy megkeresem a kapcsolót,
2: és bekapcsolja. Meg is döbbentél, hogy úristen, mekkorában látsz mindent, mi?
1: Nem, be se kapcsoltam, tehát hogy eszembe jutott, hogy ennyire nincs az életem részében.
0: De, ami egy önbecsapás, hiszen nézel tartalmakat, csak egy kicsi képernyőn, ami telefonnak hívnak. Tehát akkor már tényleg egészségesebb egy nagyon nézni. Na mindegy, azt csinálsz, amit akarsz.
3: Érted. Köszönöm.
0: Bocsi, de jó, hogy ezt kimondtad. Igenis, vannak emberek, akiket semennyire nem motivál a pénz. A környezetemben senki nem érti, hogy miért nem fogadtam el a számomra felajánlott állást, pedig 200 ezer forinttal több lett volna ott a fizum. De... én nagyon szeretem a mostani munkám, és nekem elég az a pénz is, amit most keresek, ami kicsivel több, mint nettó 1 millió forint most. Azért mondom, hogy vannak ilyenek, abszolút. Most mindjárt olyannal beszélgetünk, aki nem ilyen. Na de, viszont...
2: Már itt van a vonalban, igen.
0: Nem, de azért hadd mondjam, miről beszélgetünk. Tehát, ugye itt a nyári munkáról van itt most elsősorban szó, és... a diák munkáról, a diákok nyilván ezzel picit hozzátesznek a kasszához, és egyébként is megtanulom picit dolgozni, beosztani, stb. Vagy gyűjtenek valamire, vagy ilyesmi, de hogyha van egy olyan betegséged, ami ezt nagyon megnehezíti, akkor munkát találni is baromi nehéz. És így van ezzel a 18 éves Vas Flórián is, aki azt gondolta, hogy igenis szeretne diák munkát végezni, és nem akarja, hogy az ő állapota meghatározza azt, hogy ez most lehet-e vagy sem. Ő amúgy DJ-zik, jár edzőterembe is, és van egy 200 ezeres követő tábora a TikTokon.
2: Igen, de egy nagyon ritka és gyógyíthatatlan bőrbetegséggel küzd tulajdonképpen, és ez bizony minden napjának egy nehézsége.
0: Ezt úgy hívják, ha jól olvasom, hogy epidermolizis bullosa, és ez egy ilyen, ez azt jelenti, hogy a bőre nagyon sérülékeny, a legkisebb fizikai behatásokra, vagy súrlódásokra, egy akár ártatlannak tűnő viszketés, tehát nagyon komoly sebeket okoz azonnal, meg hólyagokat, meg minden. Tehát ugye a hétköznapi életben ezzel mozogni, jönni, menni, az azért kihívás.
2: Igen, hát ha így belegondolok, hogy így elmondod, nyilván a napsütés sem bírja a bőre. Tehát, és akkor el lehet képzelni, hogy ez milyen napi szintű nehézségekkel jár.
0: És mégis eldöntötte, hogy ő szeretne nyári munkát találni magának, és ezért készítette TikTok felhívást. Ezt megmutatom nektek.
4: Sziasztok, én Flórián vagyok, 18 éves, és azzal a célra készítem ezt a videót, hogy megváltozok munkaképességként, szeretnék dolgozni. Szeretnék diák munkát csinálni erre a nyára. Tudnék számítógépes dolgokat megcsinálni, például Canvában grafikákat tervezni, Word Excelhez is van egy kis tudásom, vagy akár online rádiókba mixeket készíteni. Várom, hogy tudtok nekem esetleg segíteni.
0: Satöbbi, tehát ez egy ilyen felhívás volt.
1: Zseniális egyébként. Jó az ötlet, hogy a TikTokon csinált egy olyan videót magáról, ami egyébként nagyon sok mindenkihez elérhet, mert egyébként a Canvában grafikát gyártani nem egyszerű, csak mondom nektek, tehát hogy mi is foglalkozunk ilyennel. Word Excel pedig óriási segítség például bárki mellé segítőnek. Tehát, hogy ez egy olyan feladatkör,
0: nagyon
1: ami
0: hasznos
1: még
0: munka,
1: nagyon
0: igen.
1: Hasznos munka.
0: Így van. És teltek a hetek, és úgy valahogy nem nagyon adódott munkalehetőség Flórián számára. És képzeljétek el, hogy akkor színre lépett Fejes Tomi. Fejes Tomi a Tankcsapda dobosa, vagy a 60 felettiek a Kincsvadászokból ismerik, és... és ajánlott egy pozíciót, egy állás Flóriánnak, de hogy hol, miként vette fel a kapcsolatot, mi ez az állás pontosan, ezt most személyesen tőle tudjuk meg. Itt van a vonalban Fejes Tamás. Szia Tomi, jó reggelt!
5: Jó reggelt, sziasztok!
0: Hello! Na, szól, jól vagy?
5: Nem, elgondolkoztam, hogy azért hívsz, hogy szívassál, vagy azért magasztaljál, mert...
0: De a magasztalás jön először.
5: Jó, okay.
2: Ez volt a magasztalás.
0: Nem. Jó. Magasztalás jön először.
5: Visszatérve a pénze meg a tévére, hogy Évi, kérje már tévét, bocs, Karton, mert szokott venni egy ismerőseinek, és tőlem veszi, úgyhogy egész nyugodtan legyen a bátorságot, hogy...
0: Én erre mondtam
5: azt. Szarkított, jó nagyot kérje tőle.
1: Jó, hát ajánlj neki egy jót. Mondd meg, hogy figyelj, vedd már meg nekem karácsonyra.
5: Nem, nézzél ki valamit, jó?
1: Jó, jó.
5: Én beszéltem.
0: Jó. Jól kezdjük. Na, így hogy térünk rá erre a tényleg jótékony, drága, forró szívedre? Tehát, hogy ezt most, nem tudom, ezt a kanyart hogy veszem, de megpróbálom. Hát,
5: jó.
0: Megpróbálom. Hogyan szereztél tudomást Tomi Florián helyzetéről?
5: Hát tudod, hogy így szép lassan a nyugdíjas éveinkre készülünk Spanyolországba, és így a céget lassanként engedem már fel a hangszer bizniszemet a nagyobbik fiamnak, tényleg nagy elánnal vetette bele magát, és nagyon ügyesen csinálja, és alapjában véve ő akadt bele a Floriánba, és ő ajánlotta azt nekem, hogy itt van ez a srác, nagyon megérintette, aztán segítsünk már. Ezt én mondtam egyből élből, hogy szó se lehet róla, mert nagyon sokan vagyunk így is. Majd, hogyha most a webáruházunk éppen átalakítás alatt van, mert készülünk egy nagy robbantásra is, majd akkor maximum beszélhetünk erről a dologról, de átküldte a videóját, megnéztem, aztán mondtam, hogy jó, akkor jöjjön a fiú, aztán szavazzunk meg neki bizalmat, és természetesen támogatjuk ezzel a lépéssel.
0: Tehát akkor a Tomcsi volt az, aki... Igen, Tomcsi volt, aki...
5: Bocs, csak annyit akarom mondani, hogy hál' Istennek óriási örömet okoztunk neki ezzel a dologgal. Volt már azóta nálunk is a cégnél.

0: lengeni, de nagyon nagy motivációt ad nekem a kislácnak a tenni akarása, mert ebben a generációban én valahogy nem érzem ezt az elánt, tehát mindenki az asztalt csapkodja, meg követelés, az az ér, amiből én jövök, meg pont nem ezt képviseli, ezért ez általában munkaadóként meg is szokott viselni, hogy hülyén hangzik, de ez a mai fiatalok kategória, amit sose akartam használni, de tényleg ezt nem értem, ezt a motiválatlanságot, ami történik.
1: De akkor tényleg ez igaz? Mert én is csak olvasom, meg mások mondják, hogy ez az Z-generáció, ez a munkához valahogy teljesen más, ez seggel áll hozzá.
0: Hát ott tart az egész dolog, hogyha valakit fölveszünk, akkor régebben az volt, hogy 1000 kérdést tettünk föl, és jött válasz. Most az van, hogyha valaki fölveszünk, akkor ő tesz fel nekem 1000 kérdést. Hát ülök, hogy álljál már meg egy pillanat, amíg semmit nem történt, de ők kérdeznek fel, hogy milyen joga van, milyen kafetéria, mert felkérdez engem a...
1: Jogok és kafetéria, tehát az emberi jogok, meg ilyesmi, ezek neked ugye teljesen távoliak.
0: Na, köszönöm szépen.
1: Hát azért 2026-ban élünk az Európai Unióban, tehát azért ez már nem az a fajta rabszolgatartás, ami ugye Kelet-Magyarországon talán még nyomokban megtalálható.
0: Na és ilyen helyen dolgozik a Flórián.
1: Na jó, komolyra fordítva a szó. Tehát akkor Tomcsi elvitte a hangszerboltba, és akkor te is ott voltál, találkoztál vele?
0: Én képzeld, csak írogatok vele, személyesen nem találkoztam, mert a Lukács Rasszimán találkozott vele személyesen. Tomcsi tartja, ő a közvetlen kapcsolattartó, úgy mondhatom most, hogy ő a főnöke, ő adja ki neki a munkát, meg ő ellenőrzi, és hát borzasztó nagy elánnal és lelkesedéssel tolja az ipart.
1: De milyen munkát tudtatok? Azt mondtad, hogy tele vagytok egyébként munkavállalókkal, tehát milyen munkát tudtatok adni Flóriánnak, ami egyébként nektek is jó, tehát nem csak egy áltevékenység.
0: A webáruházban a termékeknek a kezelése, a fel- és letétele, a pontos bemutatása, tudod, ilyen, hát itt egy katalógus, mint amikor valaki rendel egy hangszert, akkor abban leírások, ami a törvénynek megfelelő leírásokat is kell tenni, meg természetesen minél színesebben, meg minél jobban csináljuk ezt, annál hatékonyabb ugye az értékesítési vonal. Tehát egy alapjában véve a webáruház fejlesztésének nem a programfejlesztésének, hanem a kezelésének a mindennapjait csinálja a hangszer bizniszben.
1: És ő akkor ezt tudja otthonról is csinálni? Tehát hogy a betegségre való tekintettel?
0: Online vagyunk vele kapcsolatban, meg telefonon is, és maximálisan meg vagyunk vele elégedve. És természetesen az a cél, hogy ne csak már nyári munka maradjon, hanem ez, hogyha szépen fejlődik ez az üzletágunk is, akkor hosszú távon tudjuk alkalmazni. Mert egyébként egy nagyon szimpatikus srác. Tehát ugye nem csak arról szól a történet, hogy megváltozott munkaképességű segítsünk, ez az attitűdje, de az egész szituáció, hogy azért mivel ez egy kis cég vagyunk még egyelőre, hogy így alapjában véve a kölcsönös szimpátia, úgymond a kémia is tök jó legyen, és azt gondolom, hogy ez nagyon jól működik most itt.
1: És neki van erre ambíciója, tehát hogyha ti megtartanátok nagyon, ő maradna is. Aha.
0: Nagyon. És mondom, még egyszer, nagyon nagy energiát ad nekünk ez, hogy olyan srác, hogy azért ez, hogyha a hallgatóknak, ugye ezt mondtad, nagyon ritka bőrbetegség, de azért ez érdemes a kisfiúra rákeresni, tehát azért, hogy a végtagja is úgy fejlődtek ki, a mozgásban is elég korlátozott, most annak örült nem régen, hogy ugye most már fizetése van, és ugye tudod venni magának egy ilyen kis elektromos kis motorszéket, ilyen nem tudom, ez pontosan hogy hívják, tudom, hogy spanyolban az öregek szoktak suhatni.
1: Igen,
0: akkor, hogy el tudott menni önállóan fagyizni, tehát, hogy nekik ilyen az élet apró örömei, ez ilyen dolgok, és hogy ezt önálló fizetésből tudja megtenni, illetve hát az, amit saját szavaival is a TikTokra is kitett, hogy végre hasznosnak érzi magát, úgyhogy ez gondolom plusz energiákat is szabadít föl benne. Illetve az, hogy önállóan pénzt keres, és hát gondolom ezáltal meg még nagyobb elánnal veti bele a munkába magát. És egyébként jól dolgozik.
1: Igen, most a szavaidból valahogy az hallatszik ki a szavaidból, most persze a srác nagyon bevált, de hogyha nem is lenne nagyon szükség az ő munkájára, még akkor is fizetnél neki, mert hogy látod, hogy egy ilyen srácot egy ilyen élethelyzetben mennyire boldoggá teszel.
0: Hát így alapjában véve az alapattitűd innen indul. Igen. Tehát amit mondtam neked, hogy nekünk ilyen munkaerőre most még nem volt szükségünk, mert a webáruház átalakítás alatt van, és körülbelül egy fél év

0: éven belül gondoltuk, hogy plusz munkatársat fogunk ebbe fölvenni, de mivel jött Flórián és berúgta az ajtót, ezért most kicsit hamarabbra hoztuk ezt a plusz egy ember alkalmazását.
1: Na jó, hát ez egy óriási, óriási gesztus és történet, vagy egy történet kezdete, ami nektek köszönhető, Tomcsinak is, meg neked is. Ezt tényleg így gondolom a hallgatók nevében is mondhatom, hogy abszolút kalapot emelünk. Egy mondat erejéig beszélünk a tankcsapdáról is, veletek mi a helyzet? Voltatok a szigeten? Voltatok, ugye?
0: Voltunk a szigeten, és lejöttünk képzeldes Jófokra pihenni Lacikámmal. Hát sikerült.
1: Így már így vagytok, Lacikám?
0: Igen, igen, most így vagyunk, meg is sikerült a tegnapi napot kimaxolnunk. Évit hallgattam reggel, mondta, hogy ez a, tudod, az úszós rác, hogy mi lett volna, ha lemegyek edzeni, hogy ma játszunk Balaton Lellén, holnap Esztergomba, holnap után meg Barcson, hogy majd koncert után, amikor fogadjuk a gratulációkat, majd megmondom Lacinak, hogy mi lett volna, otthon maradunk gyakorolni, mert körülbelül reggeltől estig, hát finoman fogalmazva, a barátaink, a siófoki 8600 motorsportosok, mint itt a Fodor Noel, de még gondolj bele, bekeveredtünk tegnap a Baumgartner Zsoltihoz is, aki ilyen malacsültel várt minket, meg vagy 60 liter pálinkával.
1: Mi van vele egyébként, így a Forma 1 után megőszült?
0: Nem, tök jó formában van, de azért gondoskodtunk róla, hogy leamortizáljuk őt is. Nem, lehet, hogy ő is nyomokban emlékszik a tegnapi napra, hogy mik történtek. Úgyhogy,
1: és a gitárosodok hol van ilyenkor, Attila?
0: Hát ő egy, tehát azért érted, mi...
1: De jó, jöjjön neki, szépnek kell lenni a színpadon ezért.
0: Hát persze, mi rajtunk egyre kevesebb már a fény, meg egyre több füstöt kérünk, azt mondjuk, Attila meg szaladgál a színpadon. Hát így...
1: Értem, tehát, hogy ti Malacsal és Baumgartnerrel, és ő meg az edzőteremben biceps-triceps is.
0: Így van, de a mai napot megtoljuk, úgyhogy figyelünk oda, hogy Balatonon felgeteges partit csináljunk. Hát nagyon intenzív napok, ez ifolyoztam is, úgyhogy ma Spanyolországot is megmutatom. Ifoly tanfolyamon is volt.
1: Az mi?
0: Ilyen, mint a deszkával mész a víz fölött, ilyen nem tudom elmondani, hát hogy aki nem tudja azt.
1: Szörfözöl?
0: Mindegy, de estem, keltem.
2: Olyasmi, igen, tehát úgy képzeld, mint egy szörfdeszka, ugye? És akkor az igen. Kiemelkedik a víz.
1: Ja, kiemelkedik, van ilyen elektromotor, és így.
2: És az felemeli.
1: Aha. Jó, hát...
0: Nem segítettem a Balatonnak, mert kiittam belőle egy csomó mindent, a vízállás, mert nem tettem jót. De egyre jobban megy, úgyhogy nagyon megtetszett, majd kintre egyet beszerzünk.
1: Jó, oké. Na jó van, hát nagyon köszönjük, még egyszer emelem kalapom, tényleg le a... Igen, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon helyes döntés volt. Tomikám, jó bulit nektek, Lacikámat üdvözlöm, ölelem.
0: Jó, átadom, meg várom akkor, hogy milyen tévét szeretnétek.
1: Persze.
2: Igen, és nekem eddig nagyon nagyot nőttél a szememben, Tomi, úgyhogy tényleg...
1: Eddig nagyon kicsi hát, voltál.
0: Hogyha nagyon nőttél a szememben, vigyázz a szemedre, el ne romoljon, úgyhogy... Jó nagyot választál.
2: Még nagyobb vagy.
1: Na jó van, csók nektek, Phil, Fejes Tomi.
0: Hello.
2: Imádom. Tényleg imádom.
1: Nagyon-nagyon arc, igen. Na, itt az előző Milán Kristóffal kapcsolatban írt nekünk üzenetet Gergely Gábor. Tudod, ő az asztali teniszező legenda.
2: Igen.
1: És azt mondja, hogy szerintem az a sportoló, aki csak a pénzért, az életjáradékért ugrik a medence, üti, rúgja, dobja, stb. A labdát, nem lesz sikeres, nem lesz bajnok. Persze egy-egy poén alatt arra gondolok, hogy ez a pörgetés most x ezer forintot ér. Amint ugye a pingpongban. Ha így lenne, lett volna, nem világbajnok leszek, hanem labdaszedő. Üdv, Gergely Gábor, utóirat, leborulás az olimpiai bajnokok előtt.
2: Abszolút egyetértek, én csak azt, tehát hogy ne menjünk bele, értem, és mindenkinek más-más a véleménye. Itt igazából a lényeg az, hogy 300-at, egy kétszer lemegy még az úszodába, akkor az világcsúcs.
1: Ebben igazad van, csak Gergely Gabi ugyanazt fogalmazta meg, amit én, hogy igen, ez lehet, hogy így van, de nem ez motivál.
2: Na, igen, és ezt megérteni. Ez nagyon nehéz, hogy nagyon sokunkat az motivál, hogy elérd az eredményt, és én nagyon örültem volna, ha egyszer olimpiai bajnok vagyok világcsúccsal, ő pedig azt mondja, hogy hát nem jött össze a világcsúcs, de hogy én soha nem voltam a világcsúcs közelébe se, érted? Tehát, hogy soha nem volt olyan, hogy
3: De mindenki megtalálja a maga motivációját. Nálad működött az életjáradék, ott lebegett a szemed előtt, húztad a mellúszást, ezzel nincs baj, másnak más a motiváció.
2: Nem az működött, de hogy engem se érdekelt az olimpiai.
3: 400 méter és megvan az életjáradék.
2: Nem úgy csaptam be, amikor beértem, és nem azért ütöttem meg annyira, hogy ez az jön majd.
3: Nem ezt kiáltottad, amikor beugrott, hogy hajrá életjáradék!
1: Hát vagy látta, amikor még medencében úszott, látta itt a reklámtáblákon a Visa feliratot, és úszott felé, mint a...
3: Rákacsítottál a Visa feliratra, én is erre kapom majd az életjáradékot.
1: Visszatérve erre a diákmunka dologra, csak egy kérdés a hallgatók felé. Azt meséljétek el, hogy mi volt a legjobb diákmunkád? Biztos, hogy volt ilyen. Tehát amit azóta is visszasírsz, mert vagy az időszak volt annyira jó, vagy maga a meló, vagy azokkal, akikkel együtt voltál. Ez lehet bármi, mit tudom én, pincérkedtél Alsóörsön, vagy feketé taxisztál a 90-es években, és sose kaptak el, rengeteget kerestél, vettél belőle magadnak, vettél egy Volgát, vagy mit tudom én.
3: Jobb diák munka, fekete taxizás.
1: Az nagyon jó lehetett a fekete taxizás annak idején.
3: Igen.
1: Minden lóvé a zsebbe, volt igény rá, senki nem tudta, vette észre, nem nagyon tudtak lebuktatni.
3: Annyit kértem, annyit akartál.
1: Pontosan.
3: Wow.
1: Na, hogy csak mondom. Tehát a legjobb diák munka miért az ami, és miért sírod vissza 0-20-22-22-122.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Műsorajánló. A Retro Rádió és Demjén Ferenc közös története idén-nyáron

0: Metro Rádió nyári szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
3: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
2: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
3: Neked Sedacur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
4: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: A Retro Stars visszatér augusztus 19-én Zamárdiban a Strand Fesztivál nyitónapján. Mr. President, Forest Club, Animal Cannibals, FLM, Groove House, Cosmics, Nagsi, Rakoncai, Splash és a D-Tech. Augusztus 19-e Zamárdi, Strand Fesztivál.
6: Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
7: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta, cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Itt egy Orlen.
9: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
10: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
11: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
12: Igen.
11: És ez?
12: Igen.
13: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
14: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
15: Olcsó, mint egy éve? Az Aldiban igen! A fél literes 20%-os zsírtartalmú laktózmentes főzőtej szín 20%-kal olcsóbban most csak 999 forint. Mindig Aldi.
16: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
17: Erre felírok valamit. Grand Devu családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a granddevu2026.hu-n.
0: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
18: Fontos lett a minőség a tanszervásárláskor. Erdőtüzek pusztítanak a Nyugat-Balkánon. Továbbra is marad a kánikula. Eső nem lesz. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Megkezdődtek a munkálatok Pakson, a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt. Fenékküszöböt építenek, amely tartósan mintegy egy méterrel emelheti meg a folyó vízszintjét az atomerőműnél, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Emellett két bárkát is a helyszínre vezényeltek. Ezek segítségével további 20 centis emelkedést érhetnek el. A kormányfő hangsúlyozta, a legfontosabb szempont a nukleáris biztonság fenntartása. Az áraknál is fontosabb lett a minőség a tanszervásárláskor. Ez egy hazai kutatásból derült ki. Tavaly ez még fordítva volt. A válaszokból az is jól látszik, hogy egy év alatt nőtt azok aránya, akik műszaki eszközt vennének gyermeküknek tanév elejére. A legkeresettebb termék a laptop, a notebook, a mobiltelefon és az okosóra, ami arra utalhat, hogy a digitális háttér ma már meghatározó része az iskolai felkészülésnek. Drágultak, de nem vészesen az albérletek idehaza. Júliusban országosan 1,6, Budapesten 1,7%-kal emelkedtek az albérleti díjak egy hónap alatt. A hó elején a fővárosban 260 ezer forint volt az átlagos havi bérleti díj, Debrecenben 220, Szegeden 210, Győrben és Székesfehérváron 200 ezer forint volt az átlag fizetnivaló. Pécset 180, Miskolcon pedig 130 ezer forintért kínálták az albérletek. Magyar kábítószerkereskedő párt fogtak el Tenerifén. A rendőrség szerint a 30-as éveiben járó nő és férfi egy bűnszervezetet irányított. A felelősségre vonás elől aztán külföldre menekültek. Mindketten felkerültek a hazai top 50-es és az Európai Unió legkeresettebb bűnözőinek körözési listájára. Az ügyben korábban több ezer tőkekendert és mintegy 180 kilónyi marihuánát foglaltak le. A két gyanúsítottat a magyar és a spanyol hatóságok együttműködésével kapták el. Hétvégére visszatér a kánikula, ma 33, vasárnap már akár 38 fok is lehet, de hogy mit hoz a folytatás, az most kiderül. Ma is napos időre számíthatunk, felhők szinte nem is lesznek az égen, csapadék továbbra sem várható. Az élénk szél mellett 30-33 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is hasonló időnk lesz, a friss reggel után 35 fok felett lesznek a maximumok. Vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep, már akár 38 fok is lehet. Az előrejelzések szerint aztán hétfőn egy hidegfront hatására már lehetnek záporok, zivatarok is.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
18: Az Útinform tájékoztatása szerint a reggeli erősödő forgalom miatt a fővárosba vezető főútvonalakon már lassulás tapasztalható. Így az M3-as autópálya bevezető szakaszán, az 51-es főúton Dunaharaszti térségében és a Csepel-sziget útjain. Közben az M6-os autópályán a 163-as kilométernél lévő Bátaszék-Baja csomópontban lezárták a lehajtóágat a határ felé vezető oldalon aszfaltozás miatt. A terelő utat a határ felé a következő 173-as kilométernél lévő Somberek-Pécsvárad csomópontig jelölték ki. Onnan a csomópontban megfordulva lehet visszajutni az 53-as főútra, Baja irányába. Végül az M30-as autópályán a 39-es jelű Szikszó csomópont környékén is aszfaltoznak. Mindkét irányban sávzárásra kell készülni.
12: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli showja, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3.40 pontosan. A diákmunkáról lesz, Gyuri, te keszthelyi strandos rádiós karriered, az diákmunka volt?
2: Az diákmunka volt, az nyári munka volt egyetem alatt, bizony, amikor strandrádióztam.
1: Hogy öltöztél fel reggel, amikor elindultál strandrádiózni? Gondolom, hogy ott volt egy nagy torony, ahova fölmásztál, és akkor ott voltál te a nagy DJ.
2: Hát torony nem volt, de volt egy légkondicionál stúdió ott a strandon.
1: De láthattak téged? Be lehetett látni?
2: Hát valamennyire igen, az eleje az nyitott volt, de nagyjából így öltöztem, mint most. Tehát semmit nem változott a diákmunkához képest az öltözékem. Az évek alatt.
1: Aha, értem. Igen. Tehát esküvőre is így jársz meg mindent.
2: Igen, azért mondom, hogy igen. Amúgy sem változik semmi. Nagyjából 20
1: és az diák munka volt. És akkor te vitted a saját, nem tudom, mi CD-idet, vagy pendrive-odat, vagy midet?
2: Volt olyan is, igen, hogy én is bepakoltam egy csomó zenét, de eleve már a tulajdonos, aki ezt csinált, ő belerakott egy csomó zenét, és akkor nagyjából én válogattam ki, hogy mi de az, amit...
1: Milyen lejátszóról? Ez egy laptop volt, vagy egy CD lejátszó?
2: A keverőpult, minden, frankó.
1: De mi volt maga a hanglejátszó szerkezet?
2: A hanglejátszó szerkezet, erősítők és hangszórók vége az egész.
1: Nem érted?
3: Nem ért.
1: Mi nem ért? Miről jött számítógép, maga a zene?
2: Hát miről, számítógépről? Hát miről ment?
1: Nem, ezért kérdeztem, hogy CD-ről, számítógépről?
2: Nem, számítógépről, persze. Volt egy ugyanolyan lejátszó program, mint amivel most dolgozom.
1: Ez mikor volt? Hasonló. 3 éve?
2: 2007.
1: De akkor te diák voltál, CD volt még.
2: Igen, titokban. Délutánunk egy strandon játszom most is.
1: Gyuri!
2: Ez 2007 és 2012 között volt nagyjából. Igen.
1: Mit nevetsz?
3: Mondjad, nem, nekem tetszik. Tehát én el tudom a Gyurit képzelni, hogy két év, amikor volt két év kényszer szünetünk, akkor diák rádiózott kezdte.
2: Simán.
1: Bármit egyébként.
2: Simán megcsináltam volna.
1: A üzenik itt nekünk Fejes Tomira, eddig is nagyon szerettem, és felnéztem rá, de most még jobban tisztelem, szép napot. Gergő, aztán hasitasiból fizet, ez lemaradt. Én nem kérdeztem rá mindenre. 17 évesen egy olyan diákmunkára érkeztem, ahol amikor megkérdeztem, mi lesz a feladat, azt mondták, semmi. 8 hónapig dolgoztam ott, és soha nem csináltam semmit. Mesélhetek. Hát erről nem tudsz szerintem sokat mesélni.
3: Hát semmit.
2: Zseniális meló lehet.
3: Ez az álom meló, nem?
1: Óceánjárón zenélés, főiskola nyári szünetében, Samu.
3: Na ez milyen izgi.
1: Hát ez nagyon izgi, de hogy akkor vége volt a, én nem tudom milyen középiskolának, nyári szünet, úgy értem, és akkor elindultál valahova külföldre, és föl egy hajóra, és visszajöttél igen. Augusztusban.
3: Igen.
2: Fú, ez menő.
3: Ez nagyon menő, igen.
1: Igen. Sziasztok, én 17 évesen egy pécsi ásatáson dolgoztam, hogy tudjam fizetni második balatoni nyaralásomat is, Dóri.
3: De jó.
1: Milyen ásatások voltak Pécsen, Gyuri, ott is voltál?
2: Hát ott vannak ilyen ókori emlékek, meg ilyesmik, tudod, csomó minden van. Ott a belvárosban is.
1: Ez véletlenül van, vagy a pécsiek mindig rendszeresen neki ásnak?
2: Felássuk néha a belvárost.
1: De hogy ez akkor van, csak amikor éppen építek egy új lakóparkot, és akkor a nagy katerpillár kiás egy római szobrot, véletlenül, és akkor kihívják a minden, és akkor elkezdenek jönnek az ásatók.
2: Biztos, hogy ilyesmi is benne, a Széchenyi tér felújításán 2010 környékén emlékszem, hogy valami Drakulához köthető valamit is találtak ott ásatáson. Igen, szóval, hogy szóval ilyenek is vannak.
3: És erre diákmunkásokat keresnek.
2: Hát ott a mitől régészek, ugye, akik a Pécsi Egyetemen tanulnak, azoknak kitűnő terep.
1: Aha, uh-huh. Oké. Okay. Sziasztok, legpénzesebb meló 11-12 évesen a medence takarítás. Aha.
3: Hát egyébként lehet vele keresni, főleg ez egyébként.
2: Könnyű, hálóval csak húzogatod a tetejét, nem azt ennyi.
3: Hát ez picit összetettebb, tehát az algát is, hogyha ki tudod szedni vele, de ezekhez mind gépek vannak már.
1: Aha, sokféle medencetakarítás, van az uszodai, ugye ez majd, hogy nem ipari medencetakarítás.
3: Igen, de azok ugye nagyon nagyok.
1: És amikor házhoz mész, és úgy hívják a foglalkozásodat, hogy pool guy.
3: Hát itthon nem, itthon medencés fiú.
2: Jól lefordítottátok.
1: A pulgáj az itthon medencés fiú.
2: Nagyon hitelesek vagytok.
3: Hát igen, igen, igen.
1: És akkor jössz azzal a hosszú rúddal, és akkor a faleveleket kiemeled, picit megkóstolod a vizet, savanykásokkal adsz hozzá lugot. És
3: meg kiporszívózod.
2: És ha pulgáj vagyok, és megyek egy nap 10 helyre, akkor 10 medencét kell igen. megkóstolnom.
1: Most azt hiszem, hogy kitaláltam, de itthon egyébként valamiféle ilyen csepegtetős, ilyen vegyi műszerrel nézik ezt.
2: Évi, te is megkóstolod?
3: Mit? A vizet? Nem. Betesszük ebbe a csepegtetős
1: rendszer. Én egy barátomnál voltam Bangkokban, és ott volt egy medenciük is. Pont amikor kim voltam, jött a pool guy. És a pulgáj, de mondta a barátom, hogy ezt rendszeresen így csinálja, hogy az ujját berakja a vízbe, lenyalja, és akkor abból tudja a pH értéket.
4: Először a csepegtetős módszerrel akartad csinálni, de mondtam, hogy nem, te az új lenyalósat fogod.
5: Szerintem egyébként mondjuk nálunk a főgépész is tudná már. Tehát, hogy annyira,
1: persze.
5: Szerintem a 40 év alatt megtanult, tehát már illatról megmondja, hogy mekkora a pH-ja,
4: vagy nem.
5: Egyébként azt is.
1: Sziasztok, főiskolás koromban két nyáron is a debreceni sütőiparban kiszállító gépkocsi vezető voltam. Bizniszeltem teljesekkel, a ruszki katonákkal, mellette jól kerestem, nem mellesleg megtanultam közlekedni, üdv a legjobb reggeli műsornak.
5: Jó meló.
1: Igen, a ruszki katonákkal nagy seftelések voltak régen.
4: Mit lehetett velük?
1: Üzemanyag színes tévé.
4: Aha.
1: Nagyjából ezek.
4: Meg kaviár. Ott is hasítana a fejes akkor.
1: Szerintem hasított is. Ő írt, hogy ebbe a témába is hozzá tudna szólni, de aztán kérdeztem, hogy pontosan mit, azt mondja, inkább ne.
4: Most gondolkodok, mi nem évült el.
1: Üzemanyag, színes tévé, kaviár. Szerintem ez volt a ruszkikkal. Call center. Diákmunka egyetem alatt 4 évig. Leginkább csajok voltak a kollégák, sose volt annyi csajom, mint abban az időszakban, és még lóvét is kerestem. Nem hiába voltam ott 4 évet, üzeni Tibi.
4: Tök jó.
1: 1982 nyarán Balaton Lellén egy szót üdülőben voltam, csónakos és vízimentő. Kiskirályként éltem, dolgoztam, nyaraltam, mindenem meg volt, csajok rengeteg, minden nyaralóváltás után más csaj, most is liba bőrös lettem. Én nem tudom képzelni, hogy ezek tényleg nagyon nagy időszakok lehettek. Gyuri is ezt próbálta így 3 éve, amikor diák rádiós volt, kezd helyen
4: ezeket a nagy időket.
1: Na jó, ennyit erről. Játszunk egy kis Hungary Machine-t. Nézem, hogy mi. Oh, oké, okay, jó lesz,
4: könnyű.
1: Jó lesz. Hát, szerintem nem lesz nehéz. Hívjatok most 0-20-22-22-122.
0: Ez a Bocskor a Retro.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Indul! A Hungary Machine.
1: 8 óra lesz 5 perc múlva. Itt még az előző tankcsapda dalra írják, hogy Tibusz, még téged kér a nép. Imádom ezt a számot. Aztán jó reggel, fiatalon nem gondolkozol, hogy mi lesz később. Diák munkáztam sokat, elhanyagoltam a nagyszüleimet. Dőlt a lé. Volt mit szórni, pedig a nagyszüleimnek kellett volna segíteni. Most lehetne nyaralóm Akaliban az 5-es utca 4-ben. Olyan ára van már, hogy csak álom, hogy visszavásároljam. Szép napot, Robi.
2: Kicsit azt hittem, megható lesz a vége,
1: de nem.
2: Robi, maradt a biznisz vonalon.
1: Maradt a biznisz. Picit jobban kellett volna nagymaminak, nagypapinak segíteni egy picit, most az Akali 5-es utca 4 az enyém lenne. Hát ez kész.
2: Zseniális.
1: Istenem.
3: Akart bele érzelmet vinni, de nem jött
1: össze. Nem. Azonnal lebuktatta magát. Sziasztok, ruszki katonákkal még migre is lehetett alkudozni, főleg a végén, üzeni Ani.
3: És hova teszed?
1: Hát van, aki a kertjében tartja.
3: Nem hiszem el.
2: Jó dísz.
1: Több is van. Van egy MIG, ha jól tudom, 15-ös, ott Török Bálinton is egy cégnek az udvarán ott áll, de van olyan gyűjtő, aki egy MIG 21-est nagyon szépen restaurált, és ott van a kertjében. Abszolút.
3: Hát, ez így nem jutott eszembe, de ma is tanultam valamit.
1: Jó. Évi van velünk. Szia, Évi, jó reggelt.
4: Jó reggelt, sziasztok.
1: Hello, Évi. Honnan hívsz?
4: Autóból utazunk a férjemmel, úgyhogy én most itt vagyok a
5: Dombovár felé,
4: és Siófok felé megyünk.
1: De jó, hát nincs is szebb, amikor az ember a férjével utazhat valahova.
4: Igen, és mérgelődik, hogy nem hangosíthattam ki a telefont, és nem fogja hallani a bejátszást.
1: Hát igen, csak akkor nálunk itt elkezd visszhangozni minden, és az így van, meg gerjed, meg minden. Figyú, és ez nyaralás lesz a vége?
4: Igen, nyaralás.
1: Csak ketten?
4: Ketten. Hát egy erkőc az már nagy, úgyhogy 50 pluszosak vagyunk.
1: Jó, csak hogy mennyire bírjátok egymást?
4: Mennyire bírjuk? 32 éve együtt vagyunk, úgyhogy mi nagyon bírjuk egymást.
1: Nagyon, tehát hogy akkor jó társaságai vagytok egymásnak.
4: Igen.
1: Tehát jó lesz együtt nyaralni.
4: Nagyon. Mindig.
1: De jó, nagyon cuki vagy.
4: Mindig.
1: Évi drága, mutatom neked a dalszöveget, jó? Figyelj.
4: Jó.
6: Hogyha nincs álom a szememen, bármi is eszembe juthat ebben a pillanatban, csak te lehetsz, olvadó jég, és te, csak te, aki, ha közelebb lépsz.
4: Ha nem jön álom a szememre... Jó, de jó! De jó! Igen. Kit volt?
1: Csak te lehetsz az, hol van a gyík. Így van.
3: Igen. Nem ezt mondta.
1: De azt mondta, hallgass meg.
4: Ezt mondta, hallgass meg. Évi, igen, azt mondta.
1: Igen.
3: Ja, ilyen egy jó feleség.
4: Igen, azt mondta. Nem jött.
1: Figyeljetek. Meg vagyunk.
4: Ja?
3: Hol van a gyík?
1: Hol van a gyík?
4: Hol van a gyík?
2: Te mi így énekelted, hogy olvad a jégenek, semmi értelme.
1: Semmi. Mert hol van a gyíknek van az értelme? Gyere, megmutatom, hol a gyík. Ez...
4: Évi,
3: hajrá! Értem, apu, mutasd!
1: Nem apa gyerek viszonyban képzeltem ezt a dalt. Ez egy szerelmi viszony sokkal inkább.
3: Értem.
2: Terápia, Évi, terápia kell még.
4: Mind a kettőnket.
1: Igen. Na, Évi, már mint te, Évi, aki utazol.
4: Igen.
1: Hát nyertél, és akkor van egy bocsizacsit benne, egy bögre, meg egy baseball sapka.
4: Nagyon jó, nagyon szépen köszönöm. De örülök neki, nem játszottam veletek még soha.
1: És most nagyon ügyes
4: jól
1: voltál.
4: Jól indult a napunk.
1: Nekünk is veled. Jó fej vagy. Ritka.
4: Csak is a legjobbakat kívánom nektek. Legyen szép a napotok. És még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönöm. Jó bulizást.
1: Nektek jó nyaralást a férjeddel, így van.
4: Köszönjük. Puszíjuk a mamát Komlón.
1: Ja, mamát Komlón.
2: Ja, ott, mi is puszíjuk.
4: Igen, puszíjuk.
1: Ancsikát puszíjuk, Ancsika. Mi is, igen. Hallgat bennünket, vagy ezt csak így bedobtad?
4: Igen, mindig, ja, csak mindig. Titeket hallgatunk, hogy ő pedig már 70 pluszos, és mindig a bocsi az a... Hát igen, a bocsi.
1: Na, helyes.
5: A Bétot Laci bácsi.
1: Ezt nem kellett volna hozzátenni. Na jó, de el kell, hogy búcsúzzunk. Sziasztok, hello.
4: Köszöntem, sziasztok.
1: Sziasztok, na jó. Jövünk vissza, a gyerekek, egy újabb botrány egy Wizz-Air járattal kapcsolatban. Egyszer már beszámoltunk arról, hogy Alicantéban, amikor a magyar utasok, hát nem csak magyar utasok, de főleg magyar utasok utaztak vissza Budapestre, és a kapu előtt egy ilyen kis kézipodgyász ellenőrzés során nagyon sok mindenkitől extra pénzt kért a földi személyzet, mert hogy nem fér bele valamilyen keretbe állítólag, vagy egy nagyon-nagyon pici rész kilógott, és akkor a Wizz-Airrel beszéltünk, és ők azt mondták, hogy ezt nem ők rendelték így, és utána járnak ennek a dolognak, mert ez nem fordulhatna elő. Na hát valami hasonló fordult most elő Gáborral és a családjával, és Gábor felesége és a 6 éves kislánya a rodoszi reptéren. Olyannyira, hogy a végén a kislány, akinek egy kis barbis bőrönje volt, zokogott, mert apának le kellett törnie, nem viccelek, a kerekeket a bőrönről, hogy felengedjék.
2: Úgy egyébként, hogy ezzel a bőröndel utaztak már, egyébként odafele, és láthatóan az volt a méret, hiszen ők erre felkészültek.
1: Az egész történetet elmondja nekünk a hírek után Gábor, az apuka.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Rádióban. Műsorajánló. A nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Elindult a Retro Konvoj. A Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb Retro Rádió hallgatókat.
7: Minden nap egy ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el az ország valamelyik Praktiker áruházában.
8: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény. This is
9: summer. A részletekért hallgassa minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a Praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a 30 éves Mercedes JP autó biztosítja.
0: Figyelem! Elindult a Retro Konvoj! Tartson ön is a Retro Rádióval! Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat! Minden idők legnagyobb slágerei! Retro Rádió.
9: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
10: Egy adag mosás kevesebb, mint 58 forintért. Igen, minden 68 mosásos Kokolino mosógél 3890 forint. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
11: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
12: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
13: Annyi út áll előttünk. Van, amár régót kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri Auto. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
14: Naponta ezernyi hír talál meg bennünket, de van, amikor több értelmezésre van szükségünk. Megújul a magyar nemzet, értékalapú belpolitikai tájékoztatással és tapasztalt szerzők véleményeivel. Megszokott értékek tartalmasabb formában. Fizessen elő a Magyar Nemzet heti lapra megújuló előfizetéssel most havi 2690 forintos áron. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a lapcentrum.hu-n.
15: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakásfelújítási ajánlatát. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
16: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
17: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
18: Szenzációs ajánlatok várnak a Grillék kondicionálók kínálatában. Szerezd meg az akár 23% kedvezményt augusztus 31-ig hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grillék kondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
9: A reklám után.
0: hírek a Retro Rádióban.
19: Újra apad a Duna, Romániában leállt az ország egyetlen atomerőműve. Napról napra melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Újra apadásnak indult a Duna, szükség van azonnali beavatkozásra és hosszabb távú megoldásra is a paksi atomerőműnél. Egyebek mellett erről beszélt tájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a fenéküszöb építése és a bárkák alkalmazása most egymást kiegészítve a legmegfelelőbb a helyzet kezelésére. A vízszint ugyanis vasárnapra hétfőre elérhetné a mínusz 132 centis szintet, amikor a most működő két turbinából egyet már le kéne állítani. A középtávú vízügyi előrejelzések sem biztatóak. A teljes paksi termelés kiesése legalább havi 50 milliárd forintos veszteséget okozna a költségvetésnek. A magas importárakat pedig a magyar gazdaság is megérezné. Közben teljesen leállt Románia egyetlen atomerőműve, a Duna rendkívül alacsony vízhozama miatt. A Csernavodai létesítmény kettes blokkját is lekapcsolták. Az egyes reaktor már július vége óta nem működik. Újraindításáról a szakemberek szerint legalább 10 napig nem lehet szó. Marad a hőség továbbra is, a hőkupola fogságában vagyunk, időjárásunkat ugyanis a magas nyomású légköri rendszerek, vagyis az anticiklonok határozzák meg. A leszálló száraz levegő és a zavartalan napsütés pedig kedvez a kánikulának, mondta a rádiónknak Simon Gergő meteorológus, a Hungaromet osztályvezetője.
20: Egy anticiklon megállt az elmúlt héten itt a Kárpát-medence környékén, és ez nagyon nehezen tudott kimozdulni. Ezek az időjárási mintázatok most az elmúlt időszakban ugye ismétlődtek. Egyik anticiklonból egy másikba csöppentünk, és gyakorlatilag egy-egy hidegfront szakította meg nagyon rövid időre. Ez ismétlődését mutatja az anticiklonális helyzeteknek. Most sajnos pont egy olyan időszakban vagyunk, amikor ugye inkább az anticiklonok dominálnak, és inkább a hőhullámok mutatják meg az erejüket.
19: Az áraknál is fontosabb lett a minőség a tanszervásárláskor. Ez egy hazai kutatásból derült ki. Tavaly ez még fordítva volt. A válaszokból az is jól látszik, hogy egy év alatt nőtt azok aránya, akik műszaki eszközt vennének gyermeküknek tanév elejére. Ma is napos időre számíthatunk, felhők szinte nem is lesznek az égen, csapadék továbbra sem várható. Az élénk szél mellett 30-33 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is hasonló időnk lesz, a friss reggel után 35 fok felett lesznek a maximumok. Vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep, már akár 38 fok is lehet. Az előrejelzések szerint aztán hétfőn egy hidegfront hatására már lehetnek záporok, zivatarok is.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
19: Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán az Ócsai csomópont után baleset történt. A 24-es kilométernél sávzárásra kell készülni, a torlódás már több kilométeres. Erősödik a reggeli forgalom a Budapest környéki főbb útvonalakon, így az M1-es autópályán Herceghalomnál, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán. A Dunakanyarban újra közlekedik a Komp Nagymaros és Visegrád között. A Komp a megszokott menetrend szerint jár, de 3,5 tonnánál nehezebb járműveket továbbra sem szállít. Olvasható az útinform.hu-n.
21: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 8 óra 13 perc, jó reggelt újra. Jó reggelt megint mindenkinek. Sziasztok, hello Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Hello Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Szia Anett, jó reggelt.
1: Jó reggelt, sziasztok.
0: Rákospalota Ruszki Kórház 82-ben. Hozza a kölnit 100 forint, mondom 50. Akkor inkább megiszom. Ha megiszod, adok 200-at. És megitta, fene a belét, fizethette.
2: Komoly bizniszek folytak annak idején.
0: Ilyen volt a szovjet megszállás.
1: Szuper, jó üzletérzés.
0: Na jó, gyerekek, biztos, hogy emlékeztek erre, júni közepén beszéltünk arról, hogy a Vizernek volt egy esete, nem is egy, több egymást követő esete az alicantei reptéren, és ezért hívtuk a kommunikációs menedzsert, arról a balhéról kérdezendő őt. Gyakorlatilag ott a földi kiszolgáló személyzet azt csinálta, hogy néhány Vizer utasnak a kézi podgyászát nagyobbnak minősítette, tudjátok, ebbe a rózsaszín fém keretbe próbálták beleerőltetni, nem mindegyik ugye bőrönd, valamelyik táska jellegű, tehát lehet picit gyúrni ide-oda-amoda, és aztán valami kilógott természetesen ebből a keretből, és 72 euró volt a bünti. És akkor harangozó Oliviával beszéltünk a Vizertől, és azt mondta, hogy ki fogják vizsgálni ezt, és jelezte, hogy ez a földi személyzet, ez nekik alvállalkozójuk, és ők sokkal szigorúbban állnak ez a helyzethez, mint amit a Vizer megkövetel. És akkor ígérték, hogy nem fog ilyen előfordulni többet, és ezt ők majd rendezik. Na ehhez képest kaptunk egy levelet a hét elején egy hallgatónktól, Gábortól, és ő a családjával, azaz a feleségével és a kislányával voltak nyaralni Rodoszon. És a nyaralásuk végén mentek ki a reptére, és hasonló helyzetbe kerültek, ez is egy vizerjárat volt, és nagyon-nagyon traumatikus lett a vége. Gábornak ugye ott volt a zokogó 6 éves kislánya, aki azért sírt, mert a barbis bőröngyéről le kellett rugdosnia a kerekeket, hogy beleférjen abba a keretbe.
1: Elképesztő.
0: Abnormális, igen. És akkor így engedték fel csak a gépre. De hogy mi történt pontosan, azt elmondja nekünk Gábor, és hogy mi történt azután is. Szia Gábor, jó reggelt!
3: Jó reggelt, kívánok, köszöntöm mindenkit, illetve a hallgatókat. Igen.
0: Gábor, hát nem, igen, azt akartam, azzal akarom kezdeni, hogy itt ugye, aki jár külföldön nyaralni, az nyilván ismeri ezt a helyzetet. Tehát tudja azt, hogy sorba állunk ott a kapunál, a felszálláshoz készülve, ott akkor átengednek a Vizer kapunak, meg a Ryanairnek, meg mindenkinek saját kis ilyen kis kerete van. És egyébként gyakorlatilag akkor már ilyen nagy meglepetés nem történik, de mégis néha azért a földi személyzet elkezdi vizslatni a kézi podgyászokat. Nálatok ez hogy volt? Tehát pontosan mi történt?
3: Igen, mi is erre készültünk, ugye azt gondolom, hogy évente egyszer-kétszer járunk nyaralni, és hogy ne érjen minket meglepetés, mi is hasonlóképpen felkészülve tipikusan Vizer méretű kézi podgyászt vásároltunk, amit ugye szoktunk is látni, hogy már előre a sorban a Vizeres hölgyikék vizslatnak, ahogy te is említetted, hogy a méretek megfelelő lehet-e, és amelyik egy picit úgy érzik, hogy rosszabb lett, az kiemelik és lemérettetik. Mi nem vártunk ilyen meglepetést, mert ugye tudtuk, hogy a méret az megfelelő kell, hogy legyen. Odaértünk a földi személyzethez, megnézték a beszállókártyát, megnézték az igazolványokat, majd a hölgy megkérdezte, hogy hárman összetartozunk-e. Mondtuk, hogy igen, egy család vagyunk, álljunk fél, és akkor a látható Vizer bőröndöket tegyük bele abba a szabvány méretbe. Nem is ellenkeztük, bár ugye kiemeltük, hogy jól látható, hogy ez Vizer méretű bőrönd, de nyilván eleget teszünk a kérésének. Legelőször ugye a feleségem próbálta betenni a bőröndet, de mondták, hogy természetesen nem kerékkel kell, hanem hogy azzal nem fog beleférni. Akkor leszettük a kerekét a feleségem, lekapcsolható.
0: Jó, ez lekapcsolható. Viszont... Bocs, igen, ezek fontos dolgok. Bocs, azért félbeszakítanak egyszer-kétszer. A Vizer méretű bőrönd az mit jelent? Most nem centire gondolom, csak hogy amikor az ember bőröndöt vásárol, akkor azt tudja, hogy ez a fajta, mert igen, úgy hívták, hogy kabinbőrön, vagy kabinméretű bőrön.
3: Igen, megvannak a szabály méretek, ez a 40x30x20, és így is kerestünk rá, és így is vásároltuk.
0: Azért mondom, igen, ti nagyon felkészült utasok vagytok, voltatok.
3: Igen.
0: Szóval, na jó.
3: Igen, mert hallottunk ugye már ilyen eseteket, és nem, mivel azért gyakorlott utasok, nem szerettünk volna ilyennel szembesülni, és ezért erre készültünk is. Nyilván ugye a bőrön mérete a méretnek megfelelő, de hát ugye a kerék, amin gulítja az ember, az egy plusz méret rajta. van rajta ez a gomba, amivel le lehet venni, és hogy ez a méret bele kell férjen ebbe a szabványba. Meg is történt, elkezdtük leszedni, közben ugye azt tudni kell, hogy a sor haladt, mert fél órás késésben volt a járat, tehát sürgették az embereket, hogy ugye mi hamarabb szálljunk fel a gépre, hogy el tudjon előre meghatározott időben indulni.
0: Igen.
3: A késéssel. Tehát ugye sietnünk kellett. Leszedtem a kereket, viszont a feleségem bőröngye, hogy lehúzom a kereket, ott maradt egy olyan 3-5 mm-es vas, azonban a kerék rajta. Megpróbáltam belehelyezni a szabványba, nyilván az nem engedte, hogy belemenjen, ezért próbáltam úgy helyezni, hogy beleférjen. Ezt nézte végig a hölgy, mosolygott a szerencsétlenségemen, hogy ez nem sikerült. Tehát ott most is mondtam, hogy hát látod, hogy méret megfelelő, a vas miatt nem megy bele, és állt fölötte, nem baj, csak akkor fogadja el, ha belement. Ezt el kellett ugye kezdenem bele erőltetni, ráülni, taposgatni, hogy belemenjen, úgy forgatni a vasat, hogy beleférjen.
0: Ez most a gyermek bőröngye?
3: Nem, ez még a feleségedé.
0: Ez még a feleségedé, oké.
3: Persze, belefért, azt mondta, hogy oké, megfelelő, következő.
0: Hihetetlen. Bocsánat, még, tehát ez egy földi személyzetnek egy képviselője volt, magyarul egy görög hölgy volt, nem vizeregyenruhában.
3: Igen.
0: Oké.
3: Igen, jött a következő, az én bőröndöm, levettem a kereket, nekem nem állt ki a vas, nekem a kerékkel együtt húzódott ki a vas a bőröndből, megfogtam, beletettem, nyilván azt is egy picit bele kellett előtetni, hisz ugye a bőröndöt azért kihasználjuk a méretét, tehát egy centiméter tágulás, amit enged, azt belepakolja az ember, ajándékok, stb. Belenyomkodtam, belement a bőrönd, oké, kivettem közbe. Ugye ott egy hölgy mondta, egy magyar hölgy, hogy mivel úgy látja, hogy szórakoznak, több eset előfordult, fotózzuk le, hogy szórakoznak velünk, belefér a bőrön, mert ilyenkor a vizer elvileg kompenzál valamit. Majd jött a gyereknek a bőröngye, amit ugye néztünk, és az nem volt levehető kerekes, hanem az be volt csarozva. De a méret az vizeres volt, illetve mutattam neki, hogy egymás mellé téve az előző méretnek megfelelő bőröndökkel, ez is ugyanaz, de a kereket nem tudom úgy róla leszerelni.
0: Ez milyen ez a bőrönd? Ilyen igazi gyerekbőrönd? Ilyen
3: gyerekbőrönd, igen. Tehát ilyen gyerekbőrönd, de a méretnek megfelelő vizel.
0: Világos csak az, hogy a gyereknek ilyen mesefigurás bőrönd, vagy...
3: Mesefigurás bőrönd, igen, igen. Nyilván 6 éves kislány ilyet választott magának.
0: Abszolút, így van.
3: És mutattam neki a méretet megfelelő, ugye minket is otthonról elengedtek, többször utaztunk már, ez megfelelő volt, hogy ne legyen már ez a probléma. Közben ugye sürgettek, mert mondta, hogy mindjárt zár a kapu, oldjuk meg a dolgot. És mondtam, hogy hát nem tudom, hogy megoldani, fönt van előre kifizetett 26 kilós bőröndöm, és akkor hajtogatták, ha nem teszem bele, nem teszek eleget, akkor büntetés. És mondtam neki, hogy értem, de nem szeretném a bőröndöt tönkretenni, hisz a gyermeke bőröndje, és csak a kerék leszedési letörésvel kivitelezhető. És mondom, ez otthonról megengedik, hogy hosszasan itt miért kötözködnek ez. És mosolyog, mondta, hogy nem érdekli, akkor fogja elfogadni, ha berakom, ha méretet igazolom, és közben mutogatta hozzá, hogy van rá egy percen. Vagy itt ragadok, vagy büntetést fizetek, vagy megoldom.
0: Ami egyébként nem itt történt volna, most csak így belegondolok, mert hogyha a te bőröndöd, feladott bőröndöd a gépen van, és te, mint a tulajdonosa annak a csomagnak nem vagy a gépen, akkor neki ki kell venni a bőröndöt.
3: Igen, de ezt nem közölt, és ugye...
0: Világosan, csak én mellékesen mondom, de ugye, igen.

0: Gyerek közben nézte végig?
1: Gyerek közben egy sírt, hát kérte, hogy na, apa, ne törd le, ez a bőröngye, ez akkor kapta, választotta, ne törd le, ne tettünk le. És ugye ezt végignézni a gyerekedet, hogy te az okogás elére neked ezt végig kell csinálni, és húzza a kezedet, hogy ne tettünk le, azért kellemetlen. A nének mondtam,
0: ez több, mint kellemetlen, és a nő milyen arcot vágott
1: ehhez? Mosolygott rajta. Tehát az érdektelenség és a kötelezettségének akart eleget tenni, hogy már pedig ez neki ezt véghez kell vinnie, mert ha nem megfelel a szabvány, nem engedhet föl. És mutogatta, hogy egy percünk van. És közben a feleségem próbálta lefotózni ugye a bőröndöket, hogy belefértek, mert a turista hölgynek a javaslatára, és mikor meglátták a kezébe a telefon, mert fotózik, elvették a kezébe a telefont.
0: Hogyan?
1: Hát, hogy tartotta a telefont, hogy fotós, mutatta a földi szemét, hogy mit csinál, és mondja, hogy lefotózza ezt a esetet, és mondta, hogy nem fotózhat. Elvette a kezét, és mutassa meg, hol a fotós. Mondta a feleség, hogy még nem fotózta le, csak szeretné lefotózni, igazolni a panaszunkat, alátámasztani fotókkal, hogy mi történt a turistől javaslatára. És mondta, hogy itt nem fotózhat, ha nem törli a képet, nem mutatja, hogy hol a fénykép, nem engedjük föl. Elveszi a telefont. És mondta, hogy
0: felső, de ilyen nincs, tehát ez már annyira túllépte a jogkörét, ez is fotózhatsz, csak azt hiszem vámterületen belül nem fotózhatsz. Ez nem vámterület, ez tranzitit fotózhatsz. Kettő, semmilyen joga nincs egy földi személyzetnek, az egy ugyanolyan dolgozó ember, mint bárki más, aki nem hatóság, semmilyen joga nincs elvenni a fényképezőgépet tőled, és nem visszaadni. Tehát, igen, hogy ez valami elképesztő.
1: És ettől féltünk, nem is mertünk nagyobb balét csinálni, mert ha odahívják a rendőrséget, akkor még végül tényleg ott tartanak, hogy jogköre van, attól kezdve erőszakoskodunk és ezt megtenni. Közben, mivel a vezetőségemmel vitatkozott, közben én azért lefotóztam azt, hogy a gyerek bőröngye belefért végül, ugye ott van mellett a letört kerekek is, belefért a gyerek bőröngye, azért valami bizonyíték legyen, a gyereket nyilván lefotóztam, hogy bömböl közbe, és mikor belekerült a bőrönt kerekek nélkül, elégedett mosoly, azt mondta, hogy na látják, és akkor rendben, most már mehetnek. De a kapu már bezárult, és akkor odahívta egyik kolléganőjét, hogy mi itt ragadtunk, és ő hívott egy külön busz, tehát egy teljesen üres busz jött értünk, aki ugye utólag visszavitta, vagy kivitt a repülőhöz.
0: Elképesztő. Jó, bocs, igen, és akkor a síró gyerekkel és a letört kerekű Barbie bőröndel fölmentetek a vizegépre.
1: Igen, ott a stewardessek fogadtak minket, kérdezték, hogy mi a segés, mondtam, fölháborodtam, hogy ez meg ez történt, milyen orvoslatot tudok érvényesíteni, és akkor mondták, hogy lehetett ők is fölháborodtak, hát ránézésre megfelelő a vizel bőrök, őket tanúsítják, betettük ugye a szék alá, és ők mondták, hogy nyugodtan tegyünk panaszt a vizernél, és említsük meg, hogy ők ezt megvizsgálták, és támogatják, hogy ez hivatalos vizel bőrönd.
0: Elképesztő. Elképesztő a történet. Bocsánat, hogy megkérdezem, de a görög hölgy ő felajánlotta azt, hogy büntetésért felengedi a fedélzetre a bőröndöt?
1: Igen, azt mondta, hogy fizessünk, mi nem fizetünk büntetést, hogy ne szenvedjünk ezzel a kerékkel, 80 euró, és akkor nincs probléma, és akkor folyamatos hajtogatta, hogy büntetés, inkább nem fizetnénk büntetést. Míg ott elkezdtem szemben. Az egy 5 perces tortót, közben mosogott, és mondta, hogy nem lenne a büntetés, mert egy percünk van. És mondtam, hogy mivel a vizerbőrönnek megfelelő szabványbőröndöt vásároltam, ebből nem fog büntetést fizetni.
0: Hát igen, csak a gyereknek meg letörted a kerekét a bőröngyéről, ami egy szívszagatóbb történet, mint a 79 euró.
1: Igazság van ebben is, csak mikor az ember idegállapotba kerül, akkor ott már nehezebben gondolkodik. Akkor ott olyan dű volt bennünk, hogy szórakoznak velünk, pláne, hogy sürgetett az idő, és döntenem kellett, hogy egy percem, és becsukták már a kaput, mert most én elkezdek fizetni, nem tudom pontosan, hogy működik, hogy ott kell fizetni, vagy félre kell vonni számlátomnak, akkor szintén elmegy vele 5 perc, tehát így is lekésem a gépet, és kockáztatom azt, hogy akkor plusz költségeké maradok Rodosz reptéren nem tudom hány napig a gyerekkel.
0: Hát nem, szóhoz sem jutok. Van-e bármilyen folyamodványa ennek a történetnek? Fordultál-e itthon aztán a vizerhez? Ha igen, kaptál-e bármilyen választ?
1: Igen, tehát nyilván ugye egy kicsit lehiggadva, 3-4 nap múlva hasonlóképpen, ahogy nektek is írtunk levelet a vizernek, ott ugye az oldalukon az a válasz érkezett, hogy 30 napos válaszadás után van lehetőség bármilyen információra, nyilván ezt várjuk.
0: Várjátok a 30 napos választ, aha.
1: Igen.
0: Mi van a kislányoddal? Most bocs, de tényleg most csak rá gondolok folyamatosan, hogyha hallgatom a sztoridat, hogy ott áll a kis Barbie bőröngyéről, apja rúgdossa le a izét, a kerekeket, töri le tulajdonképpen. Ezt a bőröndöt lehetett neki pótolni valahogy, vagy megértettétek vele, hogy itt mi történt? Édesem, itt látom a fotót róla, hogy sír.
1: Igen, tehát ugye egész úton hazafele azt az élményt a

0: amit ugye az ottani nyaralás alatt szerzett, azt gondolom, hogy elrontották, mert folyamatosan azt hajtogatta, hogy ő soha többet nem szeretne Rodoszra jönni, és ezt mindenkinek el fogom mondani, hogy mi történt vele. Illetve nyilván ugye a bőröndöt síratta, de hát megígértük neki, hogy ha hazaérkezünk, akkor megpróbáljuk mi hamarabb ezt pótolni, tehát ez meg is történt, egy vásárlás, ugye egy következő utazásra már hál' Istennek megvan, szintén vizerméretű, direkt így vásárolt bőrönd, hát remélem, hogy a legközelebbi nyaralás alatt nem fognak tudni ebbe belekötni.
1: Tudod, mi a baj? Mi elmondjuk azt, hogy június közepén mi beszélgetünk a Wizzairnek a kommunikációs menedzserével, hogy ugye hasonló eset történt Alicantéban sorozatosan, hogy ez a keret, ugye ez a fém keret, amiben próbálják belegyömöszölni a bőröndöket, ezt a Wizzair küldi szana szét ezekre, igen, a repterekre. Tehát elvileg ez a Wizzair szabvány. Magyarán, ha nem fér bele a bőrönd a kerék miatt, akkor elvileg, most hangsúlyozom, elvileg jogszerűen jár el a földi személyzet, hogy nem engedi föl a izét, csak mondjuk ilyen pótdíj fizetése ellenében. A Wizzair meg azt mondja, hogy ők nem kérik ezt a szigorú betartást. Hát igen, csak ugye a probléma az, hogy ezt így, hogyha kijelented így egy rádióműsor, hogy mi nem kérjük ezt a szigorú betartást, ugyanakkor meg hagyom, hogy a földi személyzet ezen keretekkel dolgozzon, és így szelektálja azt, hogy kit enged fel, kit nem enged fel, akkor ez mégiscsak a Wizzairtől jön.
0: Valahol azt gondolom én is, hogy igen, tudná szabályozni ezt egy kicsit.
1: Tehát hogyha egy nagyobb keretet küldenének Rodoszra meg Alicantéba, ahova befér a kerekes bőrönd, akkor senkinek nem volna problémája. Hát az a földi személyzet csupán azt tartja be, amit a Wizzair kér tőlük. Hiába, igen, mondja azt a Wizzair, hogy nem kérem tőletek, de kéritek, hiszen ti küldtétek el azokat a szép lila kereteket azokra a repterekre.
0: Igen, igen.
1: Szóval ez abszolút a Wizzair sara.
2: De ha odaírná, hogy a kerék az kilóghat,
1: így van.
2: Akkor igazából a bőröndről beszélünk, nem a kerékről.
1: Akkor legyen ott a szabályzatban pontosan az, hogy a bőrönd teste kell, hogy beleférjen, a kerék, meg a fogantyú, meg a póráz, meg a mit tudom én, az függelék.
2: Mert legyünk életszerűek, a, igen, kereket nem veszed le, miután felhúztad a bőröndöt a repülőre, és beteszed a szék alá, hanem a kerék ugyanúgy rajta van.
1: De hallod, Gábort, hogy már, igen, a bőröndgyártók ezek szerint ezt már tudják, mert van levehető kerék, meg mi a toszér gyártanának olyan bőröndöket, ahol le lehet venni a kereket csak azért, mert szivatják, majdnem szopatják, ott mondtam, a légitársaságok az utasokat emiatt.
3: Igen. De a Wizzair sem adja meg a méretet, hogy egyébként plusz kerék vagy mínusz kerék, hanem megad egy szor méretet, nem?
0: Tehát, hogy igen, és alapvetően így vásároljuk. Tehát alapvetően, igen, nem kerék nélkül vásárolom a bőröndöt, és annak megfelelően ezeket a kiegészítőket teszem rá, és levehető a fogantyú, levehető a kerék.
1: Persze, csak itt a kérdés az, hogy a bőrönd mérete az maga a bőrönd testére vonatkozik-e, vagy hogyha az van meghatározva, a bőrönd lehet 80 centi magas, akkor abban már a kerék is benne kell, hogy foglaltassék. Tehát, hogy ez itt a nagy kérdés, és itt ugye itt gyakorlatilag azzal szivatják az embereket, és tényleg te nagyon-nagyon előre gondoltál, direkt olyan bőröndöt vásároltál, stb., amivel soha nem is volt probléma, lásd, a kifelé úton sem volt probléma ezzel, igen, de amivel meg lehet szivatni embereket, amivel büntetés lehet bekaszálni, és itt nem tud elbújni a Wizzair.
3: Nem, mint nekik kell pontosítani.
1: Pontosan.
0: Így van, így gondolom én is.
1: Gábor, nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy mi lesz ebből. Nem tudom, mikor telik le a 30 nap, biztos a Wizzairtől kapsz valamilyen választ, biztos valamilyen lerázó választ, az első körben így szokott lenni. Én szerintem ezt ne hagyjátok annyiban, illetve nem tudom, lehet, hogy fölösleges nagyon harcolni, mert nem fért bele a bőrönd.
2: De akkor hogy mondjam el, tehát akkor pontosan a Wizzair jelenlegi szabálya szerint ingyenes kézipodgyász 40x30x20. A fogantyú és a kerekek nem számítanak bele ebbe a 40x30x20 centis méretbe. Viszont a kerekek legfeljebb 5 cm-re lóghatnak ki.
1: Ezt tehát a kilóghat a kerekből.
2: Wizzair pont nem tudom milyen oldalról.
1: Akkor viszont kilóghat a kerék.
0: Akkor viszont igen.
2: De várjál, ha a reptéren a, de,
1: igen?
2: Ha a reptéren a Wizzair podgyászméret ellenőrző keretébe teszed, akkor a bőrönd kereke is bele kell férjenek a keretbe fizikailag. Tehát, aha, hiába mondja a szabály, hogy a kerekek nem számítanak bele, a kerék maximum.
1: Ez ellenmondásos.
2: Na, azért mondom, hogy
3: ilyen szabálya nem lehet.
2: És szólok nektek, ez mind a Wizzair. Így van, és ez mind ez az információ a Wizzair oldaláról van.
1: Igen, akkor azért a Wizzair oldala félrevezető, mert ellenmondásos. Mert hogyha a kerék nem számít bele a méretbe, de ha keretbe rakja majd ott valaki a földön, akkor beleszámít. Akkor ez,
3: igen,
1: ez
3: a, akkor büntetünk, ha akarunk.
2: És
3: ez az.
2: Jó eséllyel átmegy a vizer kereten, hogyha kilóg a, tehát így fogalmazza meg az egész, hogy jó eséllyel. Tehát az egész oldalról az információ az, hogy nem eldöntendő, tehát nem tényszerű, hogy így, hanem lehet úgy is.
1: Pedig a geometria az egy eléggé exakt tudomány.
2: Nagyon.
1: Tehát
2: egyszerű,
1: azt a Wizzairnek is ajánlom, hogy, hogy ne olyan repülőgépeket vegyenek, ami lehet, hogy az egyik szárny 3 centivel hosszabb. Tehát, hogy mert az egy exakt tudomány. Tehát ezt le lehet mérni, és ezt meg kell tudni határozni.
2: Így van. Belefér? Nem.
0: Igen. Igen.
1: Gábor, köszi, hogy elmondtad. Léci, jelentkez, ha van valami fejlemény, jó?
0: Rendben, köszönöm szépen, hogy foglalkoztak vele, és jelentkezem.
1: Oké, köszönjük szépen. Szia, Gábor. Szia. Hú. Az a baj, hogy megy föl a pumpa, hogy így hallgatom a sztorit.
4: És ilyenkor elmegy az embernek a kedve még az utazástól is, tehát amikor azt érzed, hogy ellened van mindenki, holott te próbálod a szabályokat betartani.
3: Mert a szabály behúz, tehát igen. Az a baj, hogy ez tényleg az, hogyha úgy van kedvük, elkezdik méregetni, és biztos, hogy fennakadsz. Ha nincs, akkor szépen behúzod a bőröndödet, és akkor semmi gond.
1: És nem is tudsz olyan bőröndöt venni, ami 5 centivel rövidebb, és a kerékkel pont vizer méretű. Olyan nincs is.
3: Igen.
1: Mert vagy akkora, és van rajta kerék, és akkor a kerék igen. Túl fog lógni, hiszen ugye a bőrön teste a megfelelő
3: és
1: méretű.
3: És ezeket is szabványméretre csinálják.
1: Igen. Tehát,
2: hogy... Hát egyrészt, másrészt meg senki nem akar kisebb bőröndöt venni, kevesebb cuccal. Tehát, hogy a bőröngyártók is ki fogják használni azt, hogy olyan bőröndöt vegyél, amiben sokkal több dolgot bele tudsz tenni. Tehát nem fog olyat gyártani.
1: És elvileg ugye ennek az a lényege, hogy ez beférjen, vagy ugye az ülés alá, vagy fent beférjen abba a ugye meg kézi, tehát a felézetre viszed föl, a fenti rakodó valamibe. A második sorban ültünk, most jöttünk hazafelé. És kinyitom, és a második sor felett volt egy táska, és volt még két hely, és akkor pont a páromnak az én bőröndömet be tudtuk tenni. Majd oda jön a sztyuvi, hogy tegyen már hátrébb a bőröndömet, mert hogy az első sorban ülőknek is el kell tudni helyezni a bőröndöt. Most teszem hozzá, még egy ilyen szekrény van előtte, és rá van írva matricával, hogy az első sorban ülőknek fenntartott hely. Mondom, és mondja, hogy tegyem hátrébb. Tehát az első sorosoknak van külön helyük, aha. És a második sornál van ez. És mondom, hogy én itt ülök. Tehát nem akarom hátrébb tenni, mert én itt ülök. És tudod, milyen az, amikor föláll mindenki, amikor leszállt a gép, uh-huh. És akkor hátra kell menned a bőröndödre.
3: Persze, tesz az le utoljára.
1: Tehát mondom, de én itt ülök. De ott volt egy táska. És mondom, és ez a táska, mondom, van itt már egy táska. Ja, az a miénk. És kivette. Az a sztyúvié volt.
3: Azt a mindenit. De tetted hátra.
1: De azért. Én tegyem hátra. Igen. Ez a vizerem volt most. Maradt is a bőröndöm a helyén.
2: Figyelj, a történet elején tudtam, hogy ez lesz.
1: Köszönöm, Évi, köszönöm. Hihetetlen, okay. Hihetetlen.
2: De látod most is, ha nem állsz ki magadért, akkor az emberek 99%-a hátra teszi.
1: Én nem is kellett nagyon kiállnom magam, hanem feltettem a tök logikus kérdést, hogy miért tenném hátra, amikor én itt ülök. És befér, tehát már benn van.
3: És az első sorosoknak ott a szekrény.
1: Az első soroknak ott a szekrény, az mi két bőröndünk befér, tehát pont azoknak a bőröndje fér be, akik ott ülnek.
2: Igen.
1: És volt még egy plusz táska. Ja, az a miénk. Oh, gyönyörű. Na jó, gyerekek, kérdezzük meg a hallgatóinkat, hogy nektek milyen sztoritok van, amikor kiszolgáltatott helyzetbe kerültetek külföldön. Tehát olyan igazán kiszolgáltatott helyzetbe, amikor nem volt más választásod. Bele kellett menned abba a rosszba, legyen az bármi. Ez most nem tudom, lehet autóbérlésnél, szállásnál, maga a repülőút, egy étterem, tök mindegy. Külföldön a kiszolgáltatott helyzet, és kénytelen voltál belemenni. 0620-22-22-122.
5: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
7: Igen.
6: És ez?
7: Igen.
8: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a Balea 4,8 g-os ajakápolót cseresznye és sárkánygyümölcsillattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
9: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
7: Ti kértétek, a Háda pedig elhozta a számotokra. Augusztus 14-e és 27-e között 50% kedvezményt adunk minden termékre a Darabáros és Kilós Háda üzleteinkben. Keresd fel a kedvenc üzleted és csapj le a legtutibb darabokra, ráadásul most féláron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
10: MacBook suli kezdésre? Miért ne? Vásárolj legalább 5000 forintért az Auchan Corso üzleteiben szeptember 13-áig, töltsd fel a blokkodat a promóciós weboldalon, és tiéd lehet a fődíj, egy Apple MacBook Air. További nyeremények is várnak. Részletek auchancorso.hu. Auchan Corso. Vásárolj be, kapcsolódj ki!
11: Indulsz a fesztiválra! Rendelj főtaxit a Summer 3000 kuponkóddal az abban, és indulj 3000 forint kedvezménnyel. Oda és haza is főtaxi app. Otthon a városban. Főtaxi. Részletek a főtaxi.hu per fesztivál oldalon.
12: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk. Ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
13: Augusztusi romantika a naplementében. Akció minden mennyiségben. Potemix. A lenyugvó napnak is van ereje. Étrend kiegészítő férfiaknak. Potemix.hu.
14: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
15: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
16: A reklám után.
17: Hírek a Retro Rádióban.
18: 6 milliárdból épül fenékküszöb Paksnál, újabb telepen jelent meg az afrikai sertéspest is. Esni ma biztosan nem fog. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. A becslések szerint több mint 6 milliárd forintba kerül a fenékküszöb megépítése a Dunán, Paks és Duna-Szent Benedek között. Erről a miniszterelnök beszélt tájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, ebben az összegben már benne van egy-egy útszakasz újjáépítése és a partszakaszok helyreállítása is. Kifejtettem, 145 ezer köbméter követ építenek be a folyóba. A kormányfő hozzátette, mindkét parton dolgoznak már a vízügyi szakemberek, a kijelölt vállalkozók és a honvédség. Újabb házi sertésállományban jelent meg az afrikai sertéspest is. Nemrég egy 2000 állatot tartó Somogy vármegyei telepen, legutóbb pedig Baranyában két helyen mutatták ki a vírust. Nemes Imre országos főállatorvos, a Nébih elnökét kérdeztük arról, milyen intézkedésekkel akadályozzák meg a vírus terjedését.
19: A legfontosabb a fertőzött állománynak a nagyon gyors felszámolása. Egy 3 kilométeres védőzónában és egy 10 kilométeres megfigyelési zónában lépnek életbe szigorú korlátozások. 30 napig az állatokat csak a sertésekre vonatkozik, a telepről nem lehet kiszállítani, legyen az háztáji állomány vagy nagyobb telep. Mindent hatósági állatorvosok fognak felkeresni, megvizsgálják az állatokat, egészségesek-e. Természetesen minden állományból mintát is vesznek az afrikai sertéspest is kézzel.
18: A vírust vaddisznók terjesztik, a fertőzés Horvátország felől érte el hazánkat. Több más vármegye mellett Somogy kiemelten veszélyeztetett területnek számít. Magyar kábítószerkereskedő párt fogtak el Tenerifén. A rendőrség szerint a 30-as éveiben járó nő és férfi egy bűnszervezetet irányított. A felelősségre vonás elől aztán külföldre menekültek. Mindketten felkerültek a hazai top 50-es és az Európai Unió legkeresettebb bűnözőinek körözési listájára. Az ügyben korábban több ezer tőkekendert és mintegy 180 kilónyi marihuánát foglaltak le. A két gyanúsítottat a magyar és a spanyol hatóságok együttműködés kapták el. A folytatásban néhány szó a várható időjárásról. Ma is napos időre számíthatunk, felhők szinte nem is lesznek az égen, csapadék továbbra sem várható. Az élénk szél mellett 30-33 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is hasonló időnk lesz, a friss reggel után 35 fok felett lesznek a maximumok. Vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep, már akár 38 fok is lehet. Az előrejelzések szerint aztán hétfőn egy hidegfront hatására már lehetnek záporok, zivatarok is.
17: Retro Rádió közlekedési hírek.
18: Baleset történt az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán az Ócsai csomópont után. A 24-es kilométernél sávzárásra kell készülni. A torlódás már több kilométeres. Adta hírül az Útinform. Szintén az M5-ösön Röszke felé, Inácstól Újhartyánig. A 38-as és a 40-es kilométer között belső sávzárás van érvényben, sövényvágás miatt. A torlódás ott is meghaladta a 2 kilométert. Erősödik a reggeli forgalom a Budapest környéki főbútvonalakon, így például az M1-es autópályán Herceghalomnál, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán.
20: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
21: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3:49 elmúlt egy perccel, és itt jönnek mindenféle sztorik. Hát egyébként ilyen is, amit Gábor elmondott nekünk. Valaki azt mondja, hogy én ezért nem ülök repülőre. De hogy ezért nem ülsz repülőre, gyáva vagy, ezért nem ülsz repülőre. Ezért nem a bőröndi miatt.
2: Hát nézd, azért azt elmondom, hogy utazáskor, mikor én hazafele jövök, a kocsim az azért teli van pakolva, és nem számolom, nem nézem, hogy belefér.
1: Tehát, hogy
2: nagyon sok olyan dolgot is haza tudok hozni, és nem kell nézni, számolni.
1: Hát repülőn is. Ugye te kérdezted, hogy egyébként ezek a légitársaságok üzleti szempontból mennyire fenntarthatók, hogyha 25 ezres jegyekkel repkednek az emberek. Azért az a jegy nem 25 ezer. Tehát mi, amik mindig priority-t veszünk meg, választunk magunknak ülőhelyet. Feladott podgyászt nem kérünk, mert nem viszünk, de ezzel együtt az nagyon-nagyon ritkán úszod meg fejenként 190 ezer alatt oda-vissza. Uh-huh. Fejenként. Mert annyira rátevődnek ezek a plusz dolgok, tehát itt azért komolyan elkérik a pénzt. Nyilvánvalóan aztán a felézeti, de azt kevesen veszik igénybe, azt figyeltem, tehát a kajapia fedélzeten az fizetős, és kevesen kérik, de mindenhol egyébként próbálnak legombolni róla a lóvét.
2: Tehát én apró-apró 1000, 2000, 5000, 10000 forintokat még.
1: Nekem még van egy dolgom, amit ki akarok vizsgálni a Wizzairrel kapcsolatban, mert én vettem legjobb emlékeim szerint egy olyan csomagot, ami egy évre szól, egy 350 eurós, ha jól tudom, csomag, és egyszerűen a rendszerben ez nincs benne.
2: Ez viszont...
1: Igen, ez is furcsa. Igen. Vagy most egy közeli ismerősöm akart bukkolni szintén Alicantéba, 160 ezer forint volt, de jött a tipikus, és ezt tényleg ki kéne vizsgálni, mert ez nem az első. A tipikus, hogy elkezd hirtelen lefagyni, amikor rányomsz a fizetés, hogy fizetem 160, ezért lefagy, elkezd itt körül, majd újraindítod, újra foglal, megint lefagy, és a végén 190 ér vette meg, pár perccel később. És ez a lefagy fizetéskor a Wizzairnek a portálja, ez egy jellemző dolog, ezt még senki nem vizsgálta ki. A gazdasági versenyhivatal is legyintett, emlékszem, egyszer erről beszéltünk, hogy hát ezt nem tudjuk, mert meg mit tudom, de figyeljük, de nem?
3: Nem emlékszem erre pontosan, de ha ez ilyen gyakorlatnak tűnik.
1: Gyuri, abszolút.
2: De ez nem csak ezen az oldalon volt, én szállodafoglaláson láttam ilyet, hogy tudod, elkezdem nézni, tervezem az utazást, látom, hogy milyen jó áron van, mondjuk legyen az, hogy 100 ezer forint, és egy hét múlva már 130 ezer, és rákényszerít
1: arra. Az más, hogy egy hét múlva 130, mert látja, hogy az algoritmus alapján, meg az IP cím alapján, meg minden. De ha te le akarod abban a pillanatban okézni, egyet értesz azzal az árral,
3: és nem engedi,
1: lefagy, majd mire visszakerülsz, talán még egyszer, és amikor újra be tudsz kerülni, és akkor ugyanabban az idő, nem napokkal később, percekkel később, 30 ezerrel drágább.
2: Azért arra kíváncsi lennék, hogy mit válaszolnak, mert elvégben ezt
1: hogy ők nem.
2: De mindent lát a
3: számítógép. Azt mondja, térerő, wifi probléma, ilyeneket lehet.
1: Nálad a te gépedben volt
2: de
1: a probléma.
2: Azt kérdezném meg, hogy a megszakított folyamat, az nekik látszik, hisz benne van, akkor mondja meg, hogy miért nem ugyanazért adta 3 perc múlva.
1: Tudod, hogy őszintén gondolkoztam azon, hogy egy etikus hackert etikátlan módon megfizetek, hogy nézzen ennek utána. Hogy menjen be a rendszerbe és nézze meg. Esküszöm, hogy ez a fejemben volt, nem tettem még meg. Mert ez felháborító.
2: De
1: és biztos lehetsz benne, hogy ez így van, csak nyilván tagadják, és nyilván baromi nehéz bebizonyítani.
3: Azt mondja, dinamikus árképzés. Mire visszakeveredtél addigra, mert pont így.
1: Igen, de csak az a baj, hogy lefagy az ő rendszerük, amikor meg akarom venni azon az áron, ami nekem tetszik.
3: Ha ez tényleg, ez érdekes, tényleg nem? Ilyen, és ez rendszeres. Van. Nagyon fura. Ez nagyon durva.
1: Nem mondom, hogy minden alkalommal, de erre nagyon sok ember panaszkodott már, és a mi közvetlen bennünket érintő szitukban is. Mikrokörnyezetben is, csak mi már rutinosan azt mondjuk, pár nap múlva megyünk akkor vissza. Tehát nem erőszakoljuk végig, hanem pár nap múlva megyünk vissza.
2: Aha. És akkor már viszont megpróbál.
1: Akkor és akkor ha mázlid van, újra alacsonyabb az ár.
2: Hihetetlen.
1: Igen, ez hihetetlen. Ja, na, remek jövő héten, hétfőn utazunk Wizzairrel, Korfura, most gyomor ideg kerülget, pont hárman, kislányommal bőrönünk Wizzair méret, most aggódjak, vagy nyomtassam ki több nyelven az ő méretezéséget. Egyébként nyugodtan nyomtass ki, amit tudsz, de persze aggódj. Ja.
3: Hát ez alapján, amit most az előbb beszéltünk, hogy mi van a szabályzatként a honlapjukon, az alapján sajnos lehet aggódni.
2: Igen.
1: Sziasztok! Mi valamiért sportáskával repülünk, ami nagyobb, mint a szabvány. Soha nem rakadták bele a ketrecbe. Rómában az összes utastársunk fizetett büntetés, csak mi nem. 1978 svájci határ, stoppal jártam Európát. A svájci határőr nem hitte el, hogy vagdalt húskonzervben nincs kábszer. Ki kellett nyitnom, se bocs, se semmi, mehet. Hát ilyen van, hogyha nézed ezeket a határőr vizsgálatokat a Discovery, vagy nem tudom milyen channelen, latin-amerikai határőrök, meg nem tudom micsoda, ott aztán mindent vágják föl a bőröndödet, ha valami nekik nem tetszik.
2: Igen. Igen.
1: Megkönnyeztem ezt a bőröndös sztorit, hová lett az emberség. Sziasztok, ugyanúgy jártunk mi is most szombaton Hurgada repülőterén, most várom a Wizz Air válaszát, kifelé semmi gond nem volt, két bőröndöt fóriáztattam össze egynek, itt csak 60 eurót fizettem, üzeni Gyurika. És még valaki ír, ez érdekes, hogy a lányom sztjuárdeszként dolgozik. Belső köreikben terjed az az információ, hogy bizonyos fapados légitársaságoknál a célországban kisebb keretek vannak, tehát ami bőrönt befér Budapesten, az visszafelé nem biztos, hogy befér a keretbe. Fú, ez igaz lenne, azt a
3: ezzel önmagukat lövik lábon, mert hogyha most te az induláskor berakod a keretbe, és az frankó, akkor az már egy hivatkozási alap, amikor te kártérítés fogsz utána követelni. Tehát
1: de nem rakod induláskor minden esetben bele a keretbe.
3: Hát igen.
1: Lányom az Emirates-nél dolgozik, náluk minden az utasról kell, hogy szóljon.
2: De nem is fapados.
1: Hát nem is fapados, de egyébként árban nem biztos, hogy egy Emirates Dubaj járatra, ha bukkolsz, akkor az nagyon nagy különbség lenne egy Wizz Air járathoz.
2: Viszont amit kapsz, az különbség.
1: Hát az ne viccelj.
2: Hát azért mondom, de hát, hogy elérhetővé tették a repülést, de ilyen áron.
3: Csak nem minden megy mindenhová, nem? Tehát, hogy valami kénytelen vagy.
1: Én szerintem a vízereseknek a példaképe ez az Olíria Ryanair-es. Szerintem az az idolja. Szerintem van otthon egy plakát róla, és csókolgatja. Az Váradi vagy ki. Nem tudom. Tehát egyik elkezdte az etikátlan repültetést, és gyakorlatilag el most felültek erre a vonatra, nem tudom hányan.
2: De nem lehet, hogy például a külföldi reptereken ott változtatták meg mondjuk a méreteket, és csináltattak egy olyan eszközt, és mert ugye nem biztos, hogy a büntetés az a Wizz Airnek megy, nem a
1: helyszemélyzet. Hát vagy osztoznak ilyen... rajta, ezt nem
2: igen,
1: tudom,
2: igen,
1: fogalmam
2: tehát
1: sincs.
2: Itt azért valószínűleg ezért alakulhat.
1: Jó reggelt! Katániában bérelt autó, és a bérbeadó utánunk jött. Hát gyerekek! Mi történt itt? Itt van velünk Attila. Hello Attila, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok!
1: Szia! Hol van Katánia?
4: Hát a Szicília.
1: Tehát Szicília. Oké, megérkeztetek a repülőtérre, béreltetek egy autót, így történt?
4: Hát nem a repülőtérre, hanem a városban, Katániában.
1: Ah, oké.
4: És a... hát 4-5 napot voltunk, 5 napot, és a szállodánál parkolt az autó, és egyszer csak reggeli után fárom lefotóz minden reggeli ebédet, minden.
1: Igen.
4: És éppen bekapcsolt kamerával látjuk, hogy az autónál támolyog egy pasi.
1: Tehát az a bérelt autónál a szállodából láttátok, hogy valaki ott megközelíti az autótokat.
4: Igen, igen.
1: Aha.
4: Igen. És akkor mondom, hogy hát ennél béreltük.
1: Tehát ő volt az a csávó, akitől bérbe vettétek az autót, és ez másnap megjelent az autónál.
4: Igen, és három helyen összekarcolta.
1: Ez lehet látni a videófelvételen?
4: Hát, fotón lehet látni.
1: A fotón, aha.
4: És akkor három lefotózta, és nem pillanatokkal el is ment a pasi onnan. Ez egy Opel Corsa. Magyarországon nem is nagyon lehet látni, ez ilyen SUV-szerű Opel Corsa volt. Uh-huh. És akkor, amikor visszavittük a kocsit, átvettem, kijöttek, átnézték. Karcos,
1: És mi lett volna a következmény, hogy a karcos, tehát, hogy fizettetek valami kauciót, amiből akkor ő levonta volna a kárt, vagy bankkártyáról vonta volna le a kárt?
4: Azt nem tudom, csak írogatott, egyszer csak oda tett egy papírt, hogy 400 eurót a kár. Mondja a párom, hogy ácsi. Mert megismertük a pasit, aki a szállodánál ott megkarcolta. Ugyanaz volt, akitől béreltük. És mutatja párom a fotót neki, kitépte a papírt, és azt mondta, hogy de ok.
1: Ne!
4: Úgyhogy nem kellett kifizetni.
1: Ne!
2: Azt a véletlent, hogy le tudta fotózni.
4: Hát nagyon nagy szerencsét.
1: Ez hihetetlen. Hát igen, mert akkor ez nem full biztosítás volt, meg nem tudom, hogy ez milyen autóbérlő cég volt, ez egy ilyen kisebb, nem világ hálózat, hanem ilyen kisebb volt?
4: Hát nem világhálózat, egy ilyen kisebb. Aha. De közben mondogatták már itt van is, hogy nagyon figyeljünk oda, mert hogyha...
1: Olaszoknál nagyon. Ott az autóbérlés az folyamatos átverés. De velem is volt ilyen, csak én full biztosítást kötöttem rá, de velem is volt ilyen, és én nagy társadalom Avisnál, vagy nem tudom hol béreltem autót Olaszországban, és aztán utólag kaptam egy e-mailt, hogy van egy karcs rajta, és az is, nem tudom én, 400 euró, de hogy az a biztosítás, amit kötöttem, arra rámegy. Tehát kvázi ők akkor a biztosítótól szednek föl pénzeket, vagy nem ugye tudom. Tőled, aki nem kötöttél esetleg full biztosítást, és akkor kért volna 400 eurót.
3: És valószínűleg a kettő, tehát ő beszed innen a 400-at, a biztosítóval meg elintézteti.
1: Valószínűleg.
4: Párom oda tette elébe a telefont, tétépte a papírt, azt mondta, csáó.
1: Tehát gondolom, hogy ti ezen nem nevettetek?
4: Hát akkor nem volt olyan nevetséges, az biztos.
1: Azt a rohadt. Ez hihetetlen. De köszi Attila, köszi, hogy elmondtad.
4: Köszönöm, még a bőröndös témához egy mondat. Visszafele utazásnál a reptéren egy fiatalembernek is beletuszkoltatták a bő hátitáskáját ebbe a kettesből, dobozba, amiben bele kell rakni. Alig tudsz a szegény beletenni. Kivenni meg nem bírta. Hát milyen nevetséges volt, ott húzgálta magával. nem jött ki a táska.
1: Belegyömöszölték, és nem tudta kivenni.
4: És utána nem jött ki.
1: Gyönyörű. Ez melyik légitársaság volt?
4: Ez... Vizer, visszafele Vizer volt ilyen.
1: És melyik város?
4: Szintén Catania.
1: Jó, hogy ez maga, ugyanez az út.
4: Ugyanez az út, igen.
1: Azt a mindenit. Jó van. Attilám, köszönjük szépen még egyszer.
4: Mi köszönöm, vagy én köszönöm.
1: Köszi, szia. Ez milyen?
2: Nagyon komoly.
1: Olaszoknál, tudod, elkérik, hogy hol laksz Olaszországban, Hotel Neptun, mit tudom én, csávó másnap beül, szokásos útja, lemegy a Hotel Neptunba, lemegy a Hotel, mit tudom én, Capriba, ezébe, és végig az összes autót, amit kibéreltek tőle, oda egy picit megkarcolja.
3: Pár ezer eurót behúznak.
1: És egy pár ezer eurót behúznak, és a fényező, a Giuseppe meg már ott várja délután az autót, pss, lefújja.
3: Biztosítónak, leszámlázzák.
1: Vagy polírral, igen.
3: És kész. És ennek sem fordul a fejedben Olaszországban, főleg ahol azért lazán bánnak a karcolásokkal.
1: De hogy úgy, igen.
3: Meg se fordul a fejedbe.
2: Na, de tényleg.
1: Undorító, komolyan.
2: Komolyan, jó, hogy hazajöttünk a nyaralásról. Nem? Jó.
1: Igen. Na jó van, jövünk vissza a mi Vokcinkkal, képzeljétek el, ő a programozható biotextillel szeretne foglalkozni, azaz, ez egy olyan anyag, egy olyan szövet, ami meg forradalmasíthatja a divatipart, hiszen egyrészt bármilyen szint választhatsz neki bármikor, és ő magát tisztítja, tehát még most is sem kell, még egy csomó más tulajdonsága van.
3: Magát meg is varja, de úgy, hogy nem marad nyoma például.
1: Na, hogy ennek van-e értelme, van-e ennek egyáltalán bármiféle jövője, vagy ez csak egy ilyen találmányi őrület, ezt majd mindvégig dumáljuk. Hívjuk Vogát a hírek után.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban. Műsorajánló. A nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Elindult a Retro Konvoj. Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb Retro Rádió hallgatókat.
5: Minden nap egy ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el az ország valamelyik Praktiker áruházában.
6: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
7: This is summer.
8: A részletekért hallgassa minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a Praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a Kia JP Autó biztosítja.
0: Figyelem! Elindult a Retro Konvoj! Tartson ön is a Retro Rádióval, gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat! Minden idők legnagyobb slágerei! Retro Rádió.
8: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
10: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
9: Neked Sedacur Forte kell.
10: Sedacur Forte?
9: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
11: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
12: És bedobta!
13: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
12: Hungarian Dance Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Dome-ban.
13: Jegyek és információk darcevent.com. Az esemény támogatói MBA Bank, MVM és MOL.
14: Hungarian Dance Trophy, több mint élmény!
15: Nyáron a melegben könnyen jön a pack, és tovább repednek a kőfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
16: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
17: Carglass javít, Carglass cserél.
18: Nem akartam lemondani az intimitásról a menopauza utáni makacs hüvelyszárasság miatt. Ezért az új Cicatridina Plus hüvelykúpot használom. Nekem segített a Cicatridina Plus a gyors és intenzív hüvei hidratálásban. Kétszer több hialuronsavat tartalmaz, ami jobban és hosszabban tapad a hüvelyhámon.
19: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
7: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
20: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
21: Szenzációs ajánlatok várnak a Grillék kondicionálók kínálatában. Szerezd meg az akár 23% kedvezményt augusztus 31-éig hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grillék kondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
22: A reklám után.
23: Hírek a Retro Rádióban.
24: Építik a fenékküszöböt Pakson, medve bukkan fel Nógrádban. Egyre melegszik az idő, esni nem fog. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Újra apadásnak indult a Duna, szükség van azonnali beavatkozásra és hosszabb távú megoldásra is a paksi atomerőműnél. Egyebek mellett erről beszélt tájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a fenékküszöb építése és a bárkák alkalmazása most egymást kiegészítve a legmegfelelőbb a helyzet kezelésére. A vízszint ugyanis vasárnapra hétfőre elérhetné a mínusz 132 centis szintet, amikor a most működő két turbinából egyet már le kéne állítani. A középtávú vízügyi előrejelzések sem biztatóak. A teljes paksi termelés kiesése legalább havi 50 milliárd forintos veszteséget okozna a költségvetésnek. A magas importárakat pedig a magyar gazdaság is megérezné. Marad a hőség továbbra is, a hőkupola fogságában vagyunk. Időjárásunkat ugyanis a magas nyomású légköri rendszerek, vagyis az anticiklonok határozzák meg. A leszálló száraz levegő és a zavartalan napsütés pedig kedvez a kánikulának. Mondta a rádiónknak Simon Gergő meteorológus, a Hungaromet osztályvezetője.
25: Egy anticiklon megállt az elmúlt héten itt a Kárpát-medence környékén, és ez nagyon nehezen tudott kimozdulni. Ezek az időjárási mintázatok most az elmúlt időszakban ugye ismétlődtek. Egyik anticiklonból egy másikba csöppentünk, és gyakorlatilag egy-egy hidegfront szakította meg nagyon rövid időre. Ez ismétlődését mutatja az anticiklonális helyzeteknek. Most sajnos pont egy olyan időszakban vagyunk, amikor ugye inkább az anticiklonok dominálnak, és inkább a hőhullámok mutatják meg az erejüket.
24: Medvekószál Nógrádban az állatot szerda hajnalban látták a Szilaspogonyi tónál, valószínűleg inni ment oda. A szakemberek fokozott óvatosságot kérnek a környéken élőktől, a közelben ugyanis település és állattartó telep is van. Arra figyelmeztetnek, hogyha valaki medvével találkozik, ne közelítse meg, ne fusson el, és ne próbáljon közelről fényképet készíteni. Érdemes nyugodtan, lassan hátrálva, és minél nagyobb távolságot tartani az állattól. Hétvégére visszatér a kánikula, ma 33, vasárnap már akár 38 fok is lehet, de hogy mit hoz a folytatás, az most kiderül. Ma is napos időre számíthatunk, felhők szinte nem is lesznek az égen, csapadék továbbra sem várható. Az élénk szél mellett 30-33 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is hasonló időnk lesz, a friss reggel után 35 fok felett lesznek a maximumok. Vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep, már akár 38 fok is lehet. Az előrejelzések szerint aztán hétfőn egy hidegfront hatására már lehetnek záporok, zivatarok is.
23: közlekedési hírek.
24: Erősödik a reggeli forgalom a Budapest környéki főbútvonalakon, így az M1-es autópályán Herceghalomnál, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán is. Közben baleset történt az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán az Ócsai csomópont után. A 24-es kilométernél sávzárásra kell készülni, a torlódás már több kilométeres. Szintén az M5-ös autópályán Röszke felé, Inácstól Újhartyánig a 38-as és a 40-es kilométer között belső sávzárás van érvényben, sövényvágás miatt. A torlódás már ott is meghaladta a több kilométert. Tájékoztat az Útinform.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
23: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 9 óra 10 perc van most, ez a pontos idő. Hello, drága hallgatók, jó reggelt mindenkinek, jó reggelt. Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Hello, Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: És Anett, neked jó is reggelt. Jó reggelt,
3: sziasztok.
0: Na, üzeni valaki, hát kíváncsi vagyok erre, ezen túl mérőszalaggal utazom a vízzel, mérek itthon is és vissza is. Hát ez a pletyka, amit mondott ez az anyuka, hogy írt, ez egy emiréces stewardess lánytól származik, hogy ott bent van egy ilyen pletyka így a szakmán belül, de lehet, hogy ez tök valótlan. Furcsa lenne. De ugyanakkor senki nem jár mérőszalaggal. Tehát,
1: hát nem igazán.
0: Igen. Évi, van egy felesleges okos tévém, már nem használom a fürdőszobában, néztem rajta a sportot és felnőtt csatornát, szívesen elviszem neked, semmi hátsó szándék, Zotya.
2: Na, ez a kettő bejön rajta, sport és felnőtt csatorna, mi kell még?
0: Hát ezt szoktad amúgy is a kis tévén nézni a telefonodon, nem?
1: Persze, csak ezekre nem, keresek.
0: M4 Sport és Lux videók.
1: Igen, ezzel töltöm a faluban az időt. Igen.
0: A faluban az időt. Jó reggelt, Bocsika. Természetesen az egész tímnek. Nem Voga, nem Bocskor, hanem Bocsika és Vokcika. Ez így korrekt. Kérlek, hogy ezt tartassátok be. Boldog szép napot kívánok nektek, Gábor Tirolból. Na jó van, izgi lesz ez a téma Vokcival, nézem kin milyen szövet van, ugye egy kicsit műszálas a Anetté, a többi az rendben van.
3: Persze, kössél bele valakibe, az az Anett lesz, nem műszál.
4: A világ egyik felé
3: majdnem mondta valami.
4: De a másik feléről is gondol valamit. De vajon mit?
0: Hello, Bobci! Jó reggelt!
5: Oh, boldog jó reggelt nektek is! Mi újság?
0: Hát még a szöveten is meg tud sértődni az Anett.
2: Jó, hát nem kergették még a trombitával Anettet, ez tény.
5: De ne, hát te tudsz úgy is dicsérni, hogy az ember belehal, úgyhogy abban nincs semmi probléma.
0: Annyit mondtam, hogy műszálas.
3: És erre én azt mondtam, hogy az enyém meg lehet.
0: Akkor hozd már ide a címkéjét.
3: Ez nem műszálas, nem fogok most bemenni, érted? Műsorban vagy. Dolgozol.
5: Látod? Ő figyel rád.
0: Igen. Nagyon is.
5: Figyelj, bocsi, ez is a... Következőképpen lehet mondani. Műszálas? Műszálas.
0: Jó, hát persze lehet.
5: Műszálas.
0: Úgy érzed, hogy lekezelő volt a műszálas kiejtésem?
5: Hát igen. Volt benne némi él, hogy szintetikus, hogy semmiféle munka nincs benne.
0: Ez nem igaz.
5: Fast fashion.
0: A 60-as években a műszálas ruhák voltak a divatos ruhák.
5: Hát igen, mert az újdonság.
0: Az újdonság volt, úgy lehetett őket színezni, ahogy akarod, nem kellett nagyon vasalni őket, könnyebben megszáradtak. Ez egy nagyon praktikus viselet volt. Csak ha abban vagy két hát igen, napig, akkor büdi vagy.
5: Persze, csak mindent felgyújtottál vele. Tehát a szalmakazalban, hogyha netán ebben viszi hemperektél, akkor tudni, hogy erdőt víz lett belőle.
0: Így van.
5: Már mintha erdő volt a szalmakazal mellett. Na, szóval, gyerekek... Igen, de az a helyzet, hogy egyébként eltört a mikrofonjában körülbelül egy perccel ezelőtt, és ezt ragasztottam meg egy szintetikus anyaggal. Pillanatok alatt. Na, tehát a jövő. Emlékeztek rá, hogy mekkora nagy szám volt az, hogy egy fényre sötétedik egy szemüveg. Hát az is egy hatalmas kuriózum.
0: Hát nem viccelj, te mutattad be, nem tudom, éveken keresztül ezzel jöttél, és akkor...
5: Igen, igen.
0: A főleg a nyaralásokon. Leszálltál a repülőgép, így besötétedett.
5: Igen. Hát egy probléma volt vele ugye a gyorsasággal, tehát hogyha a napsugárról bementem egy sötétebb helyre, akkor ugye estem keltem és levertem mindent, vagy mikor kimentem ugye. Szóval meg aztán egy idő múlva elfárad rajta ez a bevonat, és attól kezdve végig sötét és szürke, és átláthatatlan lesz. Szóval van hátránya, de most már nagyon, nagyon jókat csinálnak. De ugyanezt elmondhatom a különböző órákról, a fifiről, stb. Na most a textiliparban most következik be ez a váltás, ugyanis a helyzet a következő. Ugye a fast fashionről már beszéltünk, nem is tudom, nem is olyan nagyon régen, ugye, hogy az egyik legnagyobb környezet szennyező momentum az tulajdonképpen a textilipar. Tehát a fast fashion következtében olyan túltermelés van,
0: bizony.
5: És hogy is mondjam, olyan szemét felhalmozás, hogy egyszerűen már lassan meg se tud tőle mozdulni az emberiség. Tehát, hogyha most már turkálóba akarsz menni, elég, hogyha leugrassz, amit tudom, az utcára, vagy kimész a mezőre, vagy az erdőbe, találsz mindenhol ruhákat. De most jön a nagy váltás. Kínai Tudományos Akadémia kvantitatív, szintetikus laborjában Előállították azt az anyagot, ami itt van kész arra, hogy ettől kezdve ebből gyártsunk ruhákat. Ez az anyag nem pamutból készül, és nem műszálból, nem igényel háttér úgynevezett szintetikus hálót, amire ugye befonják a pamutszálakat, vagy akármi gyapot, stb. Hm. Ez, édesapám, ez egy élő szövet, gombából készül, gombafonalakból. Uh-huh. A gombafonalakat nem kell szőni sem, tehát nem kell hozzá szövőgép, ugyanis ezek természetes alakzatokat vesznek fel, egymásba fonodva, ez az úgynevezett hifa, amikor a gombafonalak egy ilyen háló szerkezetet képeznek. Gyorsan elmondom, hogy mi történt itt, és utána azt mondom, hogy ti ehhez hogy álltok hozzá, viselnétek-e ilyet, járnátok-e ebben, és egyáltalán mi a viszonyotok ahhoz, amiket hordtok, és mi a problémátok a világban esetleg azzal, hogy nem találtok magatoknak megfelelő ruhát, mert itt a jövő.
0: Na.
5: Mit tud ez az anyag? Ez az anyag például olyan anyagokkal keverhető, szintén gombából származó élő anyagokkal, amelyek színanyagot állítanak elő. Méghozzá bármilyen árnyalatot. Vízlepergető tulajdonsággal is rendelkeznek, tehát olyat is lehet hozzáadagolni.
0: De az is élő anyag.
5: Élő anyag. Aztán UV-szűrő. Tehát UV, tehát nincs olyan, hogy leégsz a pólódban.
0: Hát most nincs olyan, leégek a pólomban.
5: Hát ez azért alá megy rendesen.
0: Dehogy megy alá, na mindegy, jó, oké.
5: Aztán, figyelj már, hát nem láttál még ifa pólót, amikor izzét ilyen hálós mi a
0: fenében? Pont azért van. Véd, mert véd.
5: De hálós leszel.
0: Ja, a hálós az, igen, hát az az ifás volt. Hát az, na jó, mindegy, oké, menjünk tovább, csak hogy kíváncsiak, hogy...
5: Aztán, önjavító, bocsi. Tehát ez azt jelenti, nem az, hogy megvarja magát, hanem mivel élő szövetről van szó, egyébként a pamutnál sűrűbb, azt nem mondtam, és ilyen a bőrlátságú, szattyán bőrlátságú. Aztán önjavító, az azt jelenti, hogyha kiszakad valahol, akkor ezek az élő szövet, ugye, ez mit csinál? Vissza, ugyanazt a mintát vissza tudja hozni. Érted? Tehát.
0: Jó, de akkor azt... ez a, hogy mondjam, nevezzük gombaponcsónak, jó?
5: Igen.
0: Ez a gombaponcsó, ez rajtad van, akkor ez egy élő szövet, hiszen csak akkor képes ezekre a dolgokra, mert ha száraz lenne, akkor elkezdene porladni és szétesne. Akkor viszont kell egy váza, amit hordok magamon, ugye? Tehát, hogy amiből...
5: Nincs, a te vagy a váz, hát nem kell váza. Hát, ő
0: hát kell neki táplálék, amit víznek nevezünk most ez esetben.
5: A táplálék az maga a környezet, ami körülötted van, annak a páratartalma.
0: Ó.
5: Száraz körülmények között, hosszantartó száraz körülmények között, ez alatt azt értjük, ugye, hogy tényleg semmiféle levegőben lévő hasznos anyaghoz nem tud hozzájutni, 20 nap alatt lebomlik a francba, és ez az egyik legnagyobb tulajdonsága, hogy nem környezetszennyező. Na most, amint kísérleteznek, tehát nem elég, hogy önszínező, önjavító, öntisztító, vízlepergető, UV-szűrő, ez nem elég, hanem ráadásul öllebontó, és ezáltal most arra törekednek, hogy mindezt a következő kísérlet, ami már úton van, és már nagyon jó, hogy is mondjam, eredmények vannak, mindez valós idejű legyen. Ez alatt azt értem, hogy amikor te szint akarsz váltani, amikor vízlepergetővé akarod tenni, amikor légpárnásnak akarod csinálni, és egyéb átalakításokat, azt egyidejűleg a kívánságodnak megfelelően csinálja.
0: De amúgy hogy? Tehát most mondom neki, vagy hogy?
5: Ez úgy, hogy programozható. Egyébként ezt használják egyébként ezeket a gombákat, ugye van a Sitake program, nem tudom, a Sitake áramkörökről hallottatok-e. Ezek a
0: Gordon Ramsay-nél hallottam róla, de...
5: A gombafonalak ezek emlékezet, mint az agyban lévő, hogy is mondjam, fehérje konfiguráció, emlékeznek dolgokra. Tehát meg lehet tanítani őket dolgokra. Egyébként vannak már gombarobotok is, amik gombával működnek. Szóval, ehhez mit szóltok?
0: Le vagyok döbbenve. Az a baj, hogy a divat azért többet jelent nekünk. Tehát, hogy a szövetnek ugye önmagában van egy szépsége. Tehát, hogy szőve van-e mondjuk az évi inge, az egy nagyon szép szövet. Akkor a varratoknak is van, hogy is mondjam, esztétikai funkciója, tehát nem csak összetartja a különböző textil darabokat, hanem hogy azok díszítők is. Tehát ugye most, amit te itt elmondtál, azt tényleg úgy tudom képzelni, hogy belebújok egy ilyen gomba poncsóba, ami jó esetben szürke.
2: Ami nem kifejez ki poncsó, semmi.
5: És nem jó esetben szürke, hanem bármilyen színárnyalatot tud előállítani, lassan már gyakorlatilag.
1: Elvégül én most rákerestem egyébként, Vokci, hogy képeket

0: fog színezni a ruhádban.
1: Vagyis nem jól nézek netán, ki, rám jön.
0: És ha netán futurisztikusak akarok lenni, tehát netán lefogysz, akkor meg természetesen hát szintén követ téged.
2: De ez hazavágja az egész divatipart, mindent, mert megveszel egy ilyet.
0: És de miért vágnál kell haza a gyerekek?
2: Hát nem kell többet venned. Egyet veszel, és azzal megvagy.
1: Hát színezem este.
0: De nem vagy meg, mert az ember az olyan, hogy egyszerűen telhetetlen.
1: Dehogy is, én spúr vagyok. Is.
0: De hát azért gondolj bele, miért gyakorlatilag az embernek tényleg az élete vége elég lenne egy ruha, mert csak annyi kell, hogy eltakarja, tehát ez az igazi funkciója. De az ember mit csinál? Egyszerűen cserélgeti, mert megfelelési kényszered van, követni akarod a divatot, és egyszerűen meg akarod. Valamit üzenni akarsz a ruházatot.
3: Pontosan, ez így van.
0: De hát ennél az embernek azért gondolj bele, hogyha nem ezzel törődnék, mennyi sok időnk maradna.
4: A jó, ezt ne kezdjük el, hát azért ez most azért ne kezdjük el.
0: Pedig megpróbálkoztam a franc.
4: Megszentségtelenített Giorgio Armani, Gianni Versace-t, mit tudom én, Karl Lagerfeldet,
2: Dolcsét
4: és Gabanát. Megszentségtelenített ezzel.
0: A két jó barát. Dolce és Gabana. És ott és kotűr, igen.
4: Ott és kotűr. Szóval most ugye nem akarsz arra rábeszélni, hogy elég egy Jackie egy éle, és akkor kész.
0: Jó van, na hát próbálkoztam.
4: De egyébként, bocsánat, a nyomást, hogy miért? Tehát én azért beülök az autóba, és hogyha most ma neki dőlnék egy sitakénak, akkor az nem néz neki jól az autóülésen, ami világos szürke és a hátam között. Hogyha most gomba Jackie-ben vagyok, akkor ez bírja ezt a nyomást?
0: Hogy ne bírná, hát ez emlékező cuccról beszélünk.
4: Érted? Hát érted, de nem folyik ki a leve?
0: Ja, és állandóan
4: hát neki dőlök haza.
0: És mindig gombapőri szagom van. Nem. Figyelj.
4: Most már csak azért állítod, mert most meg akarod ezt nagyon védeni.
0: De nem, már... nem, dehogy akarom megvédeni, és nem képzeled, hogy tényleg olyat csinálnak, hogy eldurran a gomb. Tehát egy kalapos gombából összetákolt Jackie-re
4: gombjára. Nem, gombafonalakat képzelek el, hasonló állagú, mint a champignon, és fölveszem, és szürkés barnás, és nekidőlök, és akkor kifocsan a leve.
0: Mindig ezzel a szürkés barnával jössz, én nem is értem. Hát... Figyelj, mondtam, hogy a világ összes színkombinációját meg lehet belőle csinálni. Tehát ilyen probléma nincsen. Nem. Tehát például gyerekek, nekem mindig az a probléma, amikor emelek való, és ezért próbálok ruhát, ugye, hogy azok ilyen, hogy is mondjam, ilyen mondva csinált méretek, és én emlékszem, nem tudom, ti hogy vagytok vele, de annak idején az anyám az vart nekem ruhákat. Marha jó fürdőgatyákat. Tehát nekem minden olyan baromi jól állt, hogy nem igaz. Tehát én kitűntem a kis, hogy is mondjam, Marx téri társaim közül azzal, hogy nekem szettjeim voltak, egyszínű volt az ingem, az gatyámmal, stb. Tehát
4: ez, na de ott kellett állni anyu előtt mesztelenül azért több órát, hogy ott mindent felpróbáljál, nem? Bizony, tehát volt ára.
0: A libidomra hatott is pozitívan. Hál' Istennek anyám marha jó nő volt, érted? Tehát nekem ezzel, később nekem nem volt gondom ezzel.
4: Érted? Tudom, mert a lányodra is mondtad, hogy marha jó nő.
0: Hát persze, hogy az, hát ne hülyéskedj már. Na, és...
4: Hagyjuk tehát, a csúnya gondolatokat.
0: Igen. Tehát én nekem ezzel nem volt gondom, és ma például, hogyha veszek egy gatyát, jó, tényleg nagyjából jó is. De akkor meg a hossza nem jó, a szentségit, akkor kell keresnem egy... Hol találsz ma varrónőt, érted?
4: Tehát, én most találtam egyet.
0: Igen?
4: Na, ugye van még, létezik, igen. Hát mondjuk egy nadrágot, ha be kell venni, vagy fel kell hajtani. Megveszek egy olyan nadrágot, aminek a hosszából kell, akkor azért azt megveszem. Igen. Tehát, igen.
0: Felhajtani.
4: Igen. Tehát, de most például, mi van a gombjukkal? Csak az, hogy először is a gombot hogy teszem rá? Hiszen nem varrom rá, hogy a gomba mellényemre, hanem azt mondom neki, hogy mellény, fogadd el ezt a gombot, ugye? Ragad meg.
0: Igen.
4: Ezt mondom neki. Kedves, és akkor várjál, és akkor a gombjukkal mi van? Végre van egy gombjuk, kigombolom, leteszem a mellényt, és másnap reggel beforrott a gombjuk.
0: Ja, igen, mert rossz volt a programod. Hova gomboljam? Otya úr.
4: De most komolyan, ezeket végig gondoltad?
0: Én? Ez is
2: hát te dobod ezt piacra, nem ilyen?
0: Hát most, hogy így mondod, még egy éjszakát kell vele tölteni. Szörnyű. Na, igen, ezért jó a

0: cipőzáros gombákat is be kell vetni ilyenkor. Nem, hát biztos ki van ez találva. Hát figyelj, ez annyira azért nem élő, hogy például, hogyha rosszul viseled, meglóga a fogasról, tehát ez csak olyan, mint egy emlékező műanyag például, érted? Tehát
1: Jó, te most őszintén hiszel abban, hogy ez megreformálhatja a divatipart?
0: Én igen. Nagyon sok új dologban hiszek egyébként, amiben látom, hogy tendencia, és nem csak egy hirtelen felkapott és kitalált baromság. Egy probléma van vele egyébként, hogy ezt már szeretnék használni tényleg nagy üzemben, csak hát a világ nem erre van berendezkedve, ugye még mindig mire van berendezkedve? Fast fashionre van berendezkedve. És hát ami ugye, mint a hagyományos energiahordozók, nehéz megszabadulni tőle. Tehát addig, amíg a földön létezik pamut, vagy gyapot, meg gyapjú, meg mit tudom én, micsoda, meg kőolaj, addig ebből építkezik a textilipar. Tehát...
1: Én értem, nem itt van a gond, mert a gyapjú meg a pamut az ugye természetes anyag. Tehát ezzel magában nincsen baj. A baj az van, hogy túltermelés van a ruházatból, pontosan azért, mert a fogyasztói társadalom nem annyi ruhát vásárol magának, amennyire szüksége van egy-két váltással, hanem egyszerűen, mint hogyha nem volna holnap tényleg mindenféle színben, mindenféle trendeket követve, ész nélkül. Tehát Anett ugye a megmondhatója, hogy még felcímkézett árcédulás ruhák lógnak a szekrényébe.
2: Nem is egy,
1: és ugye...
0: De az nem azért van, mert ő ezt tárolja, vagy mit tudom én, hogy hobbiból veszi meg. Egyszerűen elfelejti, hogy ott van.
1: Ez hát oké, de nem szükségből vette, érted? Tehát, hogy a ruházkodás
0: akkor tetszett,
1: ma már...
0: Akkor tetszett neki, Istenem, igen. Hát jó.
2: És jó áron volt.
1: Rendben van, de hogy ezek a ruhák nagyon gyorsan ugye cirkulálnak, azaz kidobásra kerülnek, és azok a ruhák, amiket te említetted a fast fashion, amiket a H&M, a C&A, a nem tudom mi nem ad el, azok megsemmisítésre kerülnek. Tehát ezzel
0: nem
1: ez
0: kerülnek meg, ez kidobásra kerülnek.
1: Hát úgy értem.
0: Az persze. Na de... Figyelj ide, én ezen gondolkodtam, hogy azért szerinted vannak örök darabok például? Neked a
1: régen készült darabokból vannak örök darabok, igen.
0: Hát amire azt mondod, hogy ma is szívesen felveszem, és nem ordíták le a fejemet, vagy nem röhögnek ki benne.
2: Nekem van egy nagy kabátom, amit kb. Ilyen 20 éves koromban kaptam anyukáméktől, egy szövetkabát, és figyeljetek, annak az ég adta világon semmi baja nincs, olyan jó a fazonja is, meg minden, hogy tökéletes még.
1: Meg ezek
2: is.
1: Ciklikusan visszatérnek így fazonilag, de nekem is van 20 éves darabom.
3: Bőrcsekik például jellemző.
1: Bőrcsekik így van. Csak ma már nem készül bőrcseki, tehát hogyha bemész a Zarába, vagy a nem tudom hova, az mind műbőr.
2: Igen.
1: Az mind műbőr. Én nem értem, hogy miért nem csinálnak bőrcsekit.
0: Hát miért az állatvédők miatt, persze.
1: De hát amúgy is megölik az állatokat, tehát a tehenet megölik, tehát akkor hagyd, legyen már belőle
0: Jackie. Az nem baj, ha megölik, csak edd meg, hogy ne lehessen látni, de ne hordd.
1: De én a bőrét pont nem eszem meg, tehát hagyd, legyen már tényleg egy rendes bőr Jackie.
0: Jó, hát azért még lehet kapni például szőnyegnek a marha bőr, a ilyen szőnyeg.
1: Ja. Voxika, nagyon elfutott az időnk, sajnálom.
0: Én is.
1: Köszönjük szépen, na. Jó hétvégét, vigyázz magadra, és csőkutya.
0: Csőkutya nektek is, sziasztok.
1: Hello. Na. Szóval itt nem erről van szó, nem, hogy azt kell kitalálni, miből legyen a szövet, mert pontosan ezzel nincs baj, hogy pamut meg gyapjú.
2: Nem az
1: meg esetleg állatbőr.
2: Igen, nem az, hanem hogy túltermelés van és túlvásárlás.
1: Így van. És akkor az meg gombából lenne túltermelés, nem? Hát ugyanaz. Ja. És komolyan?
2: Igen.
1: Ja, és akkor kidobnák, mert nem kell annyi gomba mellé.
2: Igen, de egyébként tehát hogy honnan szerez vizet, meg ugyan élő növény és nőni fog, de szárazság van. Hát nem tudnád hordani. Hát délután, amire hazajössz, nincs rajtad ruha. Hát de most nem gondolom.
1: Hát igen, a mostani jelenlegi páratartalom miatt ez így van. Jó, elég ebből a témából, köszönjük szépen. A mai nap legjobb pillanatai, Évi.
2: Fejes Tomival beszélgettünk, aki egy gyógyíthatatlan betegségek küzdő fiadalnak adott nyári munkát, és hát nagyot nőtt a szemünkbe a Tomi ezzel a húzásával.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
5: Bocskor! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
6: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonattartalmú Urzinol tabletta.
7: Ne várj, használd az Urzinolt.
8: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Az elhízás betegség, aminek súlyos következményei lehetnek az egészségedre. Lefogysz, visszahízol. Ne hibáztasd magad. Az elhízás betegség. A tested biológiailag is ellenállhat a fogyásnak. Látogass el az elhízásbetegség.hu weboldalra, és tudj meg többet a fogyás nehezítő tényezőkről. Vedd a saját kezedbe az irányítást, fordulj orvosodhoz vagy egészségügyi szakemberhez. Készült a Lilly Hungária Kft. Támogatásával.
10: Annyi út áll előttünk. Van, a már régóta kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Chery modellek már 8.590.000 forinttól. Chery Auto. Minden útra van. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Chery márka kereskedésekben.
11: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
12: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kígyó uborka darabja csak 399 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
14: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
15: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
5: A reklám után. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 7:10. Oda kedves, sziasztok! Meg szeretem volna írni nektek, hogy jó kis csapat vagytok ti. Öröm hallgatni titeket a hétköznapokban. Köszönjük, hogy vagytok nekünk, üdv Andi.
2: De jó.
1: És csak egy ilyen kis aranyos, igen.
2: Nagyon kedves.
3: Tényleg jó csapat vagyunk.
1: Köszönjük szépen. Így van, azok vagyunk. Na jó, mit csináltunk ma?
3: Fejes Tomival beszélgettünk, aki munkát adott egy gyógyíthatatlan betegséggel küzdő fiatal diáknak, és emberségből jelese vizsgázott ezzel Tomi nálunk.
0: A mai nap legjobb pillanatai újra.
1: Ugye itt a nyári munkáról van itt most elsősorban szó, és... A diák munkáról, a diákok nyilván ezzel picit hozzátesznek a kasszához, és egyébként is megtanulnak picit dolgozni, beosztani, stb. Vagy gyűjtenek valamire, vagy ilyesmi, de hogyha van egy olyan betegséged, ami ezt nagyon megnehezíti, akkor munkát találni is baromi nehéz. És így van ezzel a 18 éves Vas Flórián is, aki azt gondolta, hogy igenis szeretne diák munkát végezni, és nem akarja, hogy az ő állapota meghatározza azt, hogy ez most lehet-e vagy sem. Ő amúgy DJ-zik, jár edzőterembe is, és van egy 200 000-es követő tábora a TikTokon.
2: Igen, de egy nagyon ritka és gyógyíthatatlan bőrbetegséggel küzd tulajdonképpen, és ez bizony minden napjának egy nehézsége.
1: Ezt úgy hívják, ha jól olvasom, hogy epidermolizis bullosa, és ez egy ilyen, ez azt jelenti, hogy a bőre nagyon sérülékeny, a legkisebb fizikai behatásokra, vagy surlódásokra, egy akár ártatlannak tűnő viszketés, tehát nagyon komoly sebeket okoz azonnal, meg hólyagokat, meg minden. Tehát ugye a hétköznapi életben ezzel mozogni, jönni, menni, az azért kihívás.
2: Igen, hát ha így belegondolok, hogy így elmondod, nyilván a napsütés sem bírja a bőre. Tehát, és akkor el lehet képzelni, hogy ez milyen napi szintű nehézségekkel jár.
1: És mégis eldöntötte, hogy ő szeretne nyári munkát találni magának, és ezért készített egy TikTok felhívást. Ezt megmutatom nektek.
4: Sziasztok, én Flórián vagyok, 18 éves, és azzal a célra készítem ezt a videót, hogy megváltozok munkaképességként, szeretnék dolgozni. Szeretnék diák munkát csinálni erre a nyára. Tudnék számítógépes dolgokat megcsinálni, például Canvában, grafitákat tervezni, Word Excelhez is van egy kis tudásom, vagy akár online rádiókba mixeket készíteni. Várom, hogy tudtok nekem esetleg segíteni.
1: Satöbbi, tehát ez egy ilyen felhívás volt.
3: Zseniális egyébként. Jó az ötlet, hogy a TikTokon csinált egy olyan videót magáról, ami egyébként nagyon sok mindenkihez elérhet, mert egyébként a Canvában grafikát gyártani nem egyszerű, csak mondom nektek, tehát hogy mi is foglalkozunk ilyennel. Word Excel pedig óriási segítség például bárki mellé segítőnek. Tehát, hogy ez egy olyan feladatkör,
1: nagyon
3: ami
1: hasznos
3: még nagyon
1: munka,
3: hasznos
1: igen.
3: Munka.
1: Így van. És teltek a hetek, és úgy valahogy nem nagyon adódott munkalehetőség Flórián számára, és képzeljétek el, hogy akkor színre lépett Fejes Tomi. Fejes Tomi a Tankcsapda dobosa, vagy a 60 felettiek a kincsvadászokból ismerik, és és ajánlott egy pozíciót, egy állást Flóriánnak, de hogy hol, miként vette fel a kapcsolatot, mi ez az állás pontosan, ezt most személyesen tőle tudjuk meg. Itt van a vonalban Fejes Tamás. Szia Tomi, jó reggelt!
5: Jó reggelt, sziasztok!
1: Hello! Na, szól, jól vagy?
5: Nem, elgondolkoztam, hogy azért hívsz, hogy szívassál, vagy azért magasztaljál,
1: mert... De a magasztalás jön először.
5: Jó, oké.
2: Ez volt a magasztalás.
1: Ne? Jó. Magasztalás jön először.
5: Visszatérve a pénze meg a tévére, hogy Évi, kérjél már tévét, bocskortom, mert szokott venni egy ismerőseinek, és tőlem veszi, úgyhogy egész nyugodtan legyen a bátorságot.
1: Én erre mondtam
5: azt. Szarkított, jó nagyot kérje tőle.
3: Jó, hát ajánlj neki egy jót. Mondd meg, hogy figyelj, vedd már meg nekem karácsonyt.
5: Nem, nézzél ki valamit, jó?
3: Jó,
5: én beszéltem.
1: Jó. Jól kezdjük. Na, így hogy térünk rá erre a tényleg jótékony, drága, forró szívedre? Tehát, hogy ezt most, nem tudom, ezt a kanyart hogy veszem. De megpróbálom. Hát,
5: jó.
1: Megpróbálom. Hogyan szereztél tudomást Tomi Flórián helyzetéről?
5: Hát tudod, hogy így szép lassan a nyugdíjas éveinkre készülünk Spanyolországba, és így a céget lassan ként engedem már fel a hangszer bizniszemet a nagyobbik fiamnak, tényleg nagy elánnal vetette bele magát, és nagyon ügyesen csinálja, és alapjában véve ő akadt bele a Floriánba, és ő ajánlotta azt nekem, hogy itt van ez a srác, nagyon megérintette, aztán segítsünk már. Én mondtam egyből élből, hogy szó se lehet róla, mert nagyon sokan vagyunk így is, vagy hogyha most a webáruházunk éppen átalakítás alatt van, mert készülünk egy nagy robbantásra is, majd akkor maximum beszélhetünk erről a dologról, de átküldte a videóját, megnéztem, aztán mondtam, hogy jó, akkor jöjjön a fiú, aztán szavazzunk meg neki bizalmat, és természetesen támogatjuk ezzel a lépéssel.
1: Tehát akkor a Tomcsi volt az, aki... Igen, Tomcsi volt, aki...
5: Csak annyit akarom mondani, hogy hál' Istennek óriási örömet okoztunk neki ezzel a dologgal. Volt már azóta nálunk is a cégnél, bejárt ugye a telephelyet, Tomcsi elment érte, és hát az is olyan volt, hogy a megható volt, hogy azt mondta, hogy élete legszebb napja tudott, hogy bejöhetett Debrecenbe, szétnézett nálunk.
1: Neked honnan kellett Debrecenbe szállítani őt?
5: Debrecen mellől, nem tudom pontosan, itt van a közelünkben, nem messze, tudnom kéne, de bocsánat, most ez fejből nem megy. Az a lényeg, hogy a fiú nagyon akar, és nagyon hálás mindenért, és ez tényleg borzasztó, megható. Egyébként megmondom őszintén, most én nem akarok ilyen patetikus jelzőkbe belemenni, meg így ömlengeni, de nagyon nagy motivációt ad nekem a kisrácnak a tenni akarása, mert ebben a generációban én valahogy nem érzem ezt az elán, tehát mindenki az asztalt csapkodja, meg követel, és az ér, amiből én jövök, meg pont nem ezt képviseli, ezért ez általában munkaadóként meg is szokott viselni, hogy ügyén hangzik, de ez a mai fiatalok kategória, amit sose akartam használni, de tényleg ezt nem értem, ezt a motiválatlanságot, ami történt.
1: De akkor tényleg ez igaz? Mert én is csak olvasom, meg mások mondják, hogy ez az Z-generáció, ez a munkához valahogy teljesen más, ez seggel áll hozzá.
5: Hát ott tart az egész dolog, hogyha valakit fölveszünk, akkor régebben az volt, hogy 1000 kérdést tettünk fel, és jött válasz. Most az van, hogyha valaki fölveszünk, akkor ő tesz fel nekem 1000 kérdést. Én ha ülök, hogy álljál már meg egy pillanatra, még semmit nem történt, de ők kérdeznek fel, hogy milyen joga van, milyen kafetéria, tehát felkérdez engem a...
1: Jogok és kafetéria, tehát az emberi jogok meg ilyesmi, ezek neked ugye teljesen távoliak.
5: Na, köszönöm szépen.
1: Hát azért 2026-ban élünk az Európai Unióban, tehát azért ez már nem az a fajta rabszolgatartás, ami ugye Kelet-Magyarországon talán még nyomokban megtalálható.
5: Na és ilyen helyen dolgozik a Flórián.
1: Na jó, komolyra fordítva a szót. Tehát akkor Tomcsi elvitte a hangszerboltba, és akkor te is ott voltál, találkoztál vele?
5: Én képzel, csak írogatok vele, személyesen nem találkoztam vele. Lukács Laci már találkozott vele személyesen. Tomcsi tartja, ő a közvetlen kapcsolattartó. Úgy mondhatom most, hogy ő a főnöke, ő adja ki neki a munkát, meg ő ellenőrzi, és hát borzasztó nagy elánnal és lelkesedéssel tolja az ipart.
1: De milyen munkát tudtatok? Azt mondtad, hogy tele vagytok egyébként munkavállalókkal, tehát milyen munkát tudtatok adni Flóriánnak, ami egyébként nektek is jó, tehát nem csak egy áltevékenység.
5: A termékeknek a kezelése, a fel- és letétele, a pontos bemutatása, tudod, ilyen hát itt egy katalógus, mint amikor valaki rendel egy hangszert, akkor abban a leírások, ami a törvénynek megfelelő, leírásokat is kell tenni, meg természetesen minél színesebben, meg minél jobban csináljuk ezt, annál hatékonyabb ugye az értékesítési vonal. Tehát egy alapjában véve a webáruház fejlesztésének a programfejlesztésének, hanem a kezelésének a mindennapjait csinálja a hangszerbizniszben.
1: És ő akkor ezt tudja otthonról is csinálni? Tehát, hogy a betegségre való tekintettel?
5: Így van. Online vagyunk vele kapcsolatban, meg telefonon is, és maximálisan meg vagyunk vele elégedve. És természetesen az a cél, hogy ne csak már nyári munka maradjon, hanem ez, hogyha szépen fejlődik ez az üzletágunk is, akkor hosszú távon tudjuk alkalmazni. Mert egyébként egy nagyon szimpatikus srác, tehát hogy nem csak arról szól a történet, hogy megváltozott munkaképességű segítsünk, ez az attitűdje, de az egész szituáció, hogy azért mivel ez egy kis cég vagyunk még egyelőre, hogy így alapjában véve a kölcsönös szimpátia, úgymond a kémia is tök jó legyen, és azt gondolom, hogy ez nagyon jól működik most itt.
1: És neki van erre ambíciója? Tehát, hogyha ti megtartanátok őt, akkor ő maradna is. Aha.
5: Nagyon. És mondom még egyszer, nagyon nagy energiát ad nekünk ez, hogy olyan srác, hogy azért ez, hogyha a hallgatóknak, ugye ezt mondtad, nagyon ritka bőrbetegség, de azért ez érdemes a kis fiúra rákeresni, tehát azért, hogy a végtagja is úgy fejlődtek ki, a mozgásban is elég korlátozott, most annak örült nem régen, hogy ugye most már fizetése van, és ugye tudod venni magának egy ilyen kis elektromos kis motorszéket, ilyen nem tudom, ez pontosan hogy hívják, tudom, hogy spanyolban az öregek szoktak és akkor hogy el tudott menni önállóan fagyizni, érted? Tehát, hogy nekik ilyen az élet apró örömei, ez ilyen dolgok, és hogy ezt önálló fizetésből tudja megtenni, illetve hát az, amit saját szavaival is a TikTokra is kitett, hogy végre hasznosnak érzi magát, úgyhogy ez gondolom plusz energiákat is szabadít föl benne. Illetve az, hogy önállóan pénzt keres, és hát gondolom ezáltal meg még nagyobb elánnal veti bele a munkában magát. Egyébként jól dolgozik.
1: Igen, most a szavaidból
5: az... Hanem jól is csinálni.
1: De valahogy az hallatszik ki a szavaidból, most persze a srác nagyon bevált, de hogyha nem is lenne nagyon szükség az ő munkájára, még akkor is fizetnél neki, mert hogy látod, hogy egy ilyen srácot, egy ilyen élethelyzetben mennyire boldoggá teszel.
5: Hát így alapjában véve az alapattitűd innen indul. Igen. Tehát amit mondtam neked, hogy nekünk ilyen munkaerőre most még nem volt szükségünk, mert a webáruház átalakítás alatt van, és körülbelül egy fél éven belül gondoltuk, hogy plusz munkatársat fogunk ebbe fölvenni, de mivel jött Flórián és berúgta az ajtót, ezért most kicsit hamarabbra hoztuk ezt a plusz egy ember alkalmazását.
1: Na jó, hát ez egy óriási gesztus és történet, vagy egy történet kezdete, ami nektek köszönhető, Tomcsinak is, meg neked is. Ezt tényleg így gondolom a hallgatók nevében is mondhatom, hogy abszolút kalapot emelünk. Tomikám, jó bulit nektek, Lacikámat üdvözlöm, ölelem.
5: Jó, átadom, meg várom, akkor milyen tévét szeretnétek.
1: Persze.
3: Igen, és nekem eddig nagyon nagyot nőttél a szememben, Tomi, úgyhogy tényleg.
1: Eddig nagyon kicsi voltál.
5: Hát, hogyha nagyon nőttél a szememben, vigyázz a szemedre, el ne romoljon, úgyhogy jó nagyot választál.
3: Még nagyobb vagyok.
1: Nagyon vagy, csók nektek, Fejes Tomi.
5: Hello.
1: Hello.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 10 óra lesz 7 perc múlva. Na, mindenki búcsúzik, és mindenki Fejes Tomit magasztalja. Azt mondja, szeretnék felajánlani, ja nem, igen, de ez is ide tartozik. Szeretnék felajánlani egy UV-szűrős esernyőt a srácnak. Egyedül mi forgalmazzuk Magyarországon, léci hozzatok össze vele privátban. Hálás köszönet érte, Bozsó. Hát Bozsó, írd meg hétfőn újra.
2: És egyébként meg van egy TikTok oldala.
1: Ugye, ja tényleg, vedd fel vele a kapcsolatot.
2: 2000 követővel, milyen Flórián? El lehet, Vas Flórián.
1: Vas Flórián TikTokon eléred. Szerintem így tiszta, és akkor nem rajtunk keresztül megy. Sírva fakadtam, ahogy Tomi beszélt, Éva üzeni. Igen, én is szoktam. Ahogy és amiért. Igen. Egy jó hét, megható, tartalmas zárása le a kalapasz hétvégét. Faldoktor, valamint Fejes Tomi cselekedete csillagos ötös, példamutatás a javából, Flóriának pedig sikeres munkát kívánok Boton Bajáról. Köszönjük szépen, mindenki jó hétvégét kívánom úgy. Oké, na, ma zárul a konvoj, tehát vagy jövő héten még egy kanyarra indulnak.
2: Én úgy tudom, hogy ma mennek utoljára, ugye? Uh-huh. Atti is itt, ugye, bár rémült volt az arca.
1: Vágó Piros és ilyen. Dénes Tomi, ugye minimum két autó a konvoj, tehát ahol két autót láttok, egyikben lehet, hogy benne ülnek.
2: Biztos, biztos.
1: És ma Kecskemét és Budapest a célállomás, tehát egyszerre két város.
2: Bizony, úgyhogy figyeljetek, kecskemétiek, budapestiek, mert érkeznek.
1: És lehet velük nyerni, így van.
3: Igen, lehet.
1: Jó van. Mi lesz hétvégén? Ja, ti mentek Szigetre, Gyuri?
2: Sziget.
1: Anette is?
4: Igen, de csak holnap.
1: Mert holnap milyen? Joe Malone?
4: Nem, a Skrillex lesz, de...
1: Ez egy kezelés?
4: Igen. Hogy túléljen a jövő hetet.
2: Van egy beül egy ilyen két órás Skrillexre. Ki lesz simítva?
4: Abszolút. Most már egyébként...
1: De a városban nincs ilyen?
4: Nincs. Még csak a Szigeten elérhető.
2: Ez csak ő csinálja egyedül ezt a kezelést, ami ott fog történni.
4: Szóval ez a nagy tervünk, de a Gyuri most beavatott abba a nagy ötletébe, hogy holnap már elkezdjük az alapozást ilyen kettő körül.
1: De Gyuri, ma kezdj el az alapozást.
4: Tudom, de én becsatlakozom holnap ilyen kettő körül hozzájuk.
1: Mert ez az alapozás, ez mi? Ez az olcsó ital, drága ital? Tehát a kerítésen túl drága az ital, ezért olcsó italal jól benyomunk, és át a Káhidon.
2: Hadd adjam át a szóvivőnknek a szót.
5: Pontosan, precíz megfogalmazás volt. Ez egy definíció.
1: A Káhid az elválasztó az olcsó ital, drága ital között.
5: Igen, és előtte az alapozás.
1: Ez. Igen, az ez.
2: Erdős László a Sziget különítményünk szóvivője. Jó, ez arról értem. Is szól, hogy ott gyűlünk össze, beszélgetünk, nevetgélünk, mert utána bemegyünk a Szigetre, akkor meg könnyen lehet, hogy
1: igen, csak a Lacikának csalódást okoztál tavaly, mert hajnal 2:30-ra sikerült a Káhidon áttántorognotok, és azt mondja, hogy akkor már bezárt a Skrillex sátor is, meg izé, meg a...
2: Ide, ha láttad volna Lacikát 2:30-kor tántorogni, akkor nem csalódott emberként tekintettél volna rá.
1: Azt mondta, az összes redőny le volt húzva.
2: Mert ő csak a kajasátrak közül tántorgott.
5: Figyelj, minden voltam, csak csalódott nem.
1: Minden csak a legalitás határain belül, ugye?
4: Igen.
5: Úgy értve. Legálisan igen. Csalódott, nem?
1: És akkor mentél haza rollerrel, mintha nem volna holnap?
5: Igen, mert először elmentem a buszmegállóig, ami tele volt, aztán elmentem a Árpád hídig, ami üres volt, aztán átmentem az Árpád hídon, ahol megint semmi nem volt.
1: De ez mind rollerrel, vagy gyalog?
5: Mind rollerrel.
1: És aztán volt. Haza.
5: Aztán azt mondtam, hogy hát kitart az aksi, úgyhogy haza vitt.
2: Uh-huh. Ilyet idén nem csinál a szóvivőnk már, ugye?
5: Legalábbis most még ezt mondjuk.
2: Nem engedem.
4: Azért várunk vissza hétfőn.
1: Várunk vissza mindenkit hétfőn, és látod, Évi, ezért nem megyünk mi, mert már csak ez a kis humoros beszélgetés három mondatban eltántorít.
2: Nagyon megrémített titeket.
1: Így van, így van. Na jó, van, mindenkinek jó hétvégét, találkozunk hétfő reggel 6:08.
2: Viszlát.
0: Nem a témáig fogytak el, hanem a műsoridő, de csak mára. Hétfőn 6:08-tól folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, itt a Retro Rádióban. A teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify-on.
6: Műsorajánló.
0: A Retro Rádió és Demjén Ferenc közös története idén nyáron.

0: Retro Rádió nyári szuperkoncertjének támogatója, a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
5: A 40 grammos többféle Knoppers Nut Bar csak 239 forint.
4: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
6: Változókori hőhullámok, alvás problémák, feszültség, szorongás. Ismerős? Nem vagy egyedül. A Remifemin a kezdetektől támogat a menopauzához vezető úton.
7: A Remifemin 25 éve a magyar nők biztos társa. Változókor könnyedén. Remifemin plusz fémtabletta. Patikában kapható növényi gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Egy kis nyári feltöltődés még a hűtőnek is jár.
9: Töltse le a Family Frost applikációt, és töltse fel a készleteit előre. Ha most 15 000 forint felett vásárol Fish and Chips, 20 000 forint felett Fornetti terméket adunk ajándékba. Részletek frost.hu. Family Frost, a gyors fagyasztott fogások szakértője.
10: És a sült krumplié.
11: A Retro Stars visszatér augusztus 19-én Zamárdiban a Strand Fesztivál nyitónapján. Mr. President, Forest Club, Animal Cannibals, FLM, Groovehouse, Cosmics, Nagsi, Rakoncai, Splash és a D-Tech. Augusztus 19-e Zamárdi, Strand Fesztivál.
12: Jegyek már kaphatók szépkártyával is.
3: Van egy visszatérő álmom, minden tele autóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
13: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
14: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: Azt hiszem, az egész utca elmozdult.
14: Otthon is érhetnek meglepetések.
16: Az egy dinoszaurusz!
15: Futás, futás, futás!
14: Anne Hathaway, Ewan McGregor.
17: Mit fogunk csinálni?
18: Túl fogjuk élni.
14: Az Oak Street vége. A mozikban.
19: Nem úgy indul a nyaralás, ahogy eltervezte? Kössön autó SOS gépjármű asszisztencia biztosítást a Europe Assistance-nál akár 15 évnél idősebb autójára is, és élvezze a gondtalan pihenést. Részletek a europe-assistance.hu oldalon.
2: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
4: Építik a fenékküszöböt Pakson. Fontos lett a minőség a tanszervásárláskor. Folytatódik a napos, száraz idő. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Újra apadásnak indult a Duna, szükség van azonnali beavatkozásra és hosszabb távú megoldásra is a paksi atomerőműnél. Egyebek mellett erről beszélt tájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a fenékküszöb építése és a bárkák alkalmazása most egymást kiegészítve a legmegfelelőbb a helyzet kezelésére. A vízszint ugyanis vasárnapra hétfőre elérhetné a mínusz 132 centis szintet, amikor a most működő két turbinából egyet már le kéne állítani. A középtávú vízügyi előrejelzések sem biztatóak. A teljes paksi termelés kiesése legalább havi 50 milliárd forintos veszteséget okozna a költségvetésnek. A magas importárakat pedig a magyar gazdaság is megérezné. Az áraknál is fontosabb lett a minőség a tanszervásárláskor. Ez egy hazai kutatásból derült ki. Tavaly ez még fordítva volt. A válaszokból az is jól látszik, hogy egy év alatt nőtt azok aránya, akik műszaki eszközt vennének gyermeküknek tanév elejére. A legkeresettebb termék a laptop, a notebook, a mobiltelefon és az okosóra, ami arra utalhat, hogy a digitális háttér ma már meghatározó része az iskolai felkészülésnek. Erdő és bozott tüzekkel küzdenek a Nyugat-Balkánon. Szerbiában mintegy 40 helyszínen ég a növényzet. Montenegróban több tengerparti térségben pusztítanak a lángok. Horvátországban, illetve Bosznia-Hercegovinában is oltanak tüzeket. A tartós hőség, a kiszáradt növényzet és az erős szél miatt a lángok gyorsan terjednek. Milliós bírságot szabtak ki egy turistára, aki felébresztett egy alvó jeges medvét a Spitzbergákon. Egy hajón utazott, amikor úgy döntött, hogy a kötkürtel zavarja meg az állat pihenését. Akciójának komoly ára lett, a norvég sarkvidéki terület hatóságai 50 ezer koronás. Nagyjából 1,6 millió forintnyi bírságot szabtak ki az elkövetőre. A jeges medve 1972 óta számít védett fajnak a jegestengeren fekvő szigetcsoporton. A legutóbbi 2015-ben elvégzett felmérés szerint mintegy 260 jegesmedve él a Spitzbergákon. Ma is napos időre számíthatunk, felhők szinte nem is lesznek az égen, csapadék továbbra sem várható. Az élénk szél mellett 30-33 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is hasonló időnk lesz, a friss reggel után 35 fok felett lesznek a maximumok. Vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep, már akár 38 fok is lehet. Az előrejelzések szerint aztán hétfőn egy hidegfront hatására már lehetnek záporok, zivatarok is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most a hírek után.
10: Köszöntöm a hallgatókat, a Retro Konvoj egyelőre a Hegyalja útról indul, nem sokára az irány pedig Kecskemét a JP Autó. Köszöntöm a hallgatókat egyébként. Vágó Pirossal, Dénes Tamással hamarosan útra kelünk, jön már is az I Love Rock and Roll.
1: Indul a Retro Konvoj Vágó Pirossal és Dénes Tamással, az ország leghallgatottabb rádiójával. Ez a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádió.

Metro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A Retro Konvoj úton van. Elindultunk természetesen Kecskemét felé, ahol az első állomásunk majd a JP Autószalon lesz. Itt van épülőrész, van már készrész, és valahol, valamelyikben biztosan megint csak egy nézelődőt, egy érdeklődőt megajándékozunk egy hétvégi tesztvezetéssel.
1: És figyelj, érkezett közben egy SMS, segíts nekem, föl tudod olvasni, hogy
0: Hello országjárók, megáll a konvoj Budapesten, mikorra értek és hova? Írok nektek, beszéltünk is telefonon, most már itt az ideje egy készfogásnak. Szép napot, Robi!
1: Én azt hiszem, hogy ma délután valamikor, hát bőven 2 óra után fogunk megérkezni.
0: 2 és 3 között, igen, a mostani tervek szerint.
1: Budapest, méghozzá a Mester utca sarkán található óriási praktiker áruházba fogunk megérkezni. Ez ugye egy emeletes praktiker áruház. Hát ha gondolod, itt kezet tudsz velünk fogni, de az, aki igazán minden kérdésre tud válaszolni, játszani is tud majd velünk. 100 000 forint értékű Black & Decker gépek vannak abban a bizonyos dobozban, amit majd meg kell találni.
0: Így, ennyi a feladat, egyébként pedig szép az idő, most még talán megúsztuk a nagy meleget is, hajrá!

0: nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban.
1: Minden nap körbeöleljük az országot.
0: Retro Konvoj.
1: Vágó Pirossal és Dénes Tamással a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A Retro Konvoj a kis csapatunkkal, Dénes Tamással, Vágó Pirossal úton van Kecskemét felé, ahová majd érkezünk valamikor 11 tájékán a JP Autószalomba, ahol körülnézünk, és még tesztvezetéssel is megajándékozunk egy érdeklődőt. Ez biztos. Tomi közben bőszen nézi az Útinform oldalát, ugyanis érkezett egy hallgatói kérdés arra nézve, hogy az M1-esen Tatabányánál miért áll a hallgatónk két órája.
1: Ami egyébként durva, már csak azért is durva, mert ilyenből semmit nem tapasztalunk, legalábbis az, ami az Útinform oldalát illeti. Gondolom előbb-utóbb azért megjelenik majd. Az viszont tény, hogy baleset történt az 5-ös főúton Szegeden, a Szabadkai úti vasúti átjáróban, a Szeged rendezőpályaudvar előtt, ott teljes szélességében, úgy, ahogy van az 5-ös főutat, le is zárták. Mi egyelőre itt az M5-ösen haladunk sok-sok kamion között, de magabiztosan.
0: Abszolút magabiztosan, némelyiknek cuki felfestése van, elől oldalt, hátul jó neve, úgyhogy üdv nekik, jó utat, és mi is megyünk.
2: Műsorajánló. A Retro Rádió és Demjén Ferenc közös története idén-nyáron.

0: Demiz szuperkoncert augusztus 23-án Siófokon, a Plázson.
1: A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek a retroradio.hu.

0: Metrorádió nyári szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retrorádió.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Köszöntjük a Retro Konvoj hallgatói Dénes Tamás Vágópiros úton, most éppen kerülő úton, mert az M5-ösön Szeged felé Lajos Mizsénél valamit csinálnak, terelést bontanak, burkolatjelet ragasztanak, ABC, rengeteg verzió van. Lényeg, hogy akkora dugó volt az M5-ösön, hogy végül is az első kecskeméti lehetőségnél lehajtónál lejöttünk, úgyhogy most kis utcákon.
1: Azért az a... nagyon finom mondat, hogy kecskeméti lehetőségnél, mert hogy igen.
0: Ja, hogy még abszolút nem voltunk mert kecskemétnél se, persze. Mert
1: hiszen... Lajos Mizsénél járunk.
0: Igen, tehát akkor most megyünk át az 5-ösre ezek szerint. Ugye ezért nem tudunk soha perce pontosan érkezési időt mondani, mert a konvojt is abszolút befolyásolják nyilván az út lehetőségek.
1: Most viszont klasszikus kádárkockák között jövünk el itt Lajos Mizsén.
0: Nézzük a napraforgókat, a májvákat, amik virágoznak,
1: még
0: jól bírják a szárazságot, és legszívesebben kiállnék, biztos, hogy itt van már, hogy kiszállnék, macskát simogatni, kutyának fütyülni. Na jó, a retro konvoj viszont halad tovább Kecskeméten a JP autószalonja felé.

0: Műsorajánló.
1: Itt a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Elindult a Retro Konvoj. Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb Retro Rádió hallgatókat.
2: Minden nap egy ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el az ország valamelyik Praktiker áruházában.
3: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
4: This is summer.
5: A részletekért hallgassa minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a Praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a BYD EP autó biztosítja.
1: Figyelem! Elindult a Retro Konvoj! Tartson ön is a Retro Rádióval! Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat! Minden idők legnagyobb slágerei! Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
6: Magyarok is vannak a horvát tűzvész közelében, özönvízszerű eső sújtotta Tokiót, itthon viszont még egy ideig nem számíthatunk csapadékra. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Biztonságban vannak a Dél-Horvátországban tartózkodó magyarok, az ottani erdőtűz miatt folyamatos a kapcsolat a magyar konzuli szolgálattal. Éjszaka pedig többször is egyeztettek a horvát hatóságokkal, hogy a magyarok biztonságosan el tudják hagyni az érintett területet, közölte Orbán Anita külügyminiszter. Splittől mintegy 30 kilométerre Omis térségében este kapott lángra az erdő, a tűz gyorsan átterjedt a házakra is, mintegy 1000 helyit és turistát kellett kimenekíteni. 36 ember megsérült, közülük 7 életveszélyes állapotban vannak. A környéken jelentős torlódások alakultak ki, a város egyes részei pedig áram nélkül maradtak. Hosszú hétvége közeleg, de a betegellátás nem állhat le, a hazai készletek jelenleg stabilak, az augusztus 20-ai leállás miatt azonban előre kell gondoskodni a folyamatos utánpótlásról. Aki teheti, még az ünnepnapok előtt adjon vért, kéri Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
7: Azoknak kérjük a segítségét nyilván, akik megtehetik, hogy ebben a nehéz időszakban eljönnek vért adni, sokan szabadság miatt elutaznak. Minden évben ez ismétlődik. Az adatok azt mutatják, hogy 6500-as a vörösvérsejtkészlet, ami egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk. Tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jobban odafigyelnének erre, és emiatt a hosszú hétvége miatt egy kicsit mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
6: Mintegy 2500 pár hamis sportcipőt foglalt le a NAV Budapesten. A pénzügyőrök egy raktárban vizsgálódtak, itt bukkantak a silány minőségű utánzatokra. Ezek forgalomba kerülésével a jogtulajdonosokat csaknem 40 millió forintos kár érhette volna. A hamisítványokat lefoglalták, a hatóság eljárást indított. Víz alá került Tokió térsége. A japán főváros keleti részére tegnap özönvízszerű esőzések csaptak le. Az ítéletidő miatt eddig 4 haltak meg. A rengeteg csapadék megbénította a közúti és vasúti közlekedést. Ezrek rekedtek a repülőtéren is. Túlnyomóan napos időre számíthatunk, felhők legfeljebb keleten jelennek meg az égen, eső kizárt. A szél csak az Észak-Alföld térségében élénkülhet meg, jellemzően 30-33 fok lehet odakint a legmelegebb órákban. Késő este 15-23 fok várható. Hétvégén is hasonló időre készülhetünk, felhőket ritkán láthatunk, a szél néhol majd megélénkülhet. A maximumok szombaton 30-35, vasárnap már 33-37 fok körül alakulnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most a hírek után.
8: Köszöntjük a hallgatókat. A Retro Konvoj úton egyelőre Lajos Mizsén járunk. Előbb-utóbb innen is tovább haladunk Kecskemétre, a JP autószalon felé. Dénes Tamással, Vágó Pirossal tartsanak velünk. Délután pedig érkezünk majd a Mester utcai Praktikerbe.
1: Indul a Retro Konvoj Vágó Pirossal.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. És a 2000-es évekből.

0: a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban.
1: Minden nap körbeöleljük az országot.
0: Retro Konvoj.
1: Vágó Pirossal és Dénes Tamással a Retro Rádióban.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Lajos Mizsén már túljutott a Retro Konvoj, Dénes Tamással, Vágó Pirossal és kicsin csapatunkkal, ma még nem volt a nyelvtöröm, a luxus kisbuszunkkal, a Sluszkulcs Csőrinél, mi pedig megyünk előre.
1: De figyelj, ne haragudj, ha már Lajos Mizsén járunk, akkor a kötelező

0: idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. El kell meséljem a hallgatóinknak, hogy a luxus kisbuszunknak, attól függetlenül, hogy péntek van, és egy kicsit mindenki már fáradtabb, azért nagyon jó a hangulat. Szóval nevetések vannak, egyebek vannak, és ugye azt is elmeséltük hallgatóinknak, hogy lejöttünk az autópályáról hamarabb. Kecskemét felé tartunk, a JP autószalon a célunk, és lassan majd odaérünk, de le kellett jönnünk Lajos Mizsénél, és erre hallgatóink reagáltak is.
1: Jönnek egymás után az SMS-ek a 0620-22-22-122-re. Hello, országjárók! Akkor megyek most pacsizni, jó utat, szép napot, írja Robi. Gondolom arra, ugye, amikor korábban jeleztük, hogy azért ott leszünk Budapesten. Aztán szerintem pirosék térjenek le az ötös útra, amíg tudnak, hatalmas dugó van előttük, ezt a kamionos momesztől tudtuk meg. És Zita is jelentkezett, bizony Nyokisei Lajos Mizse, én igen sokszor ez a menekülő út a pályáról, nagyon várjuk már, hogy elkészüljön a nagy csomópont a 74-es kilométernél. Ráláttunk erre, dolgoznak rajta, szorgos nép
0: tényleg
1: nagy
0: a dugó. Viszont Lajos Mizsén megálltunk egy gyors fotó erejéig, egy nagyon cuki kis tónál, volt ott kutyás híd, volt ott elemtábla, tehát Lajos Mizse nagy ilyen valamilyen...
1: Akarod, hogy még egyszer elmondjam a viccemet?
0: Nem, köszönöm szépen, nem szeretném, nem. Készítettünk fényképet, maradjunk annyiban, de most már Kecskeméten vagyunk, és érkezünk a JP autószalomba.
2: Műsorajánló.
3: Itt a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Elindult a Retro Konvoj. Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb Retro Rádió hallgatókat.
2: Minden nap egy ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el az ország valamelyik praktiker áruházában.
3: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
4: This is summer.
5: A részletekért hallgassa minden nap a retro rádiót, figyelje a konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a Kia JP Autó biztosítja.
3: Figyelem! Elindult a Retro Konvoj! Tartson ön is a Retro Rádióval! Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat! Minden idők legnagyobb slágerei! Retro Rádió!
5: Műsorajánlót hallottak!
3: És most! Figyelem, jövünk! Ezen héten körbeöleljük az országot. Ez a Retro Konvoj Vágó Pirossal és Dénes Tamással, az ország leghallgatottabb rádiójával. Ez a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádió.

0: Amerika!
1: Ez a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Minden nap körbeöleljük az országot. Retro Konvoj. Mági Pirossal és Tímes Tamással a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Megérkeztünk most már Kecskemétre, kicsit rázós volt itt a végén az út, ahogy a városba beérkeztünk a JP Autószalonhoz. Látok itt épülő részt, látok viszont egy működő Mazda szalont, úgyhogy mindjárt bemegyünk majd és körülnézünk.
1: És ha már körülnézünk, akkor nyilván játszani is fogunk, úgyhogy erre is készüljenek azok, akik szeretnének esetleg kipróbálni egy hétvégére egy ilyen csodás autót, viszont legalább ennyire fontos az, hogy nálunk viszont egy koncert izgatja még nagyon-nagyon a hallgatókat, nevezetesen Demjén Ferenc augusztus 23-i koncertje, amely ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
0: Ezt minden évben megtartjuk, és minden évben óriási sikere van. Ez most ráadásul ugye a Demjén 80, tehát van még egy külön kerek évfordulója. A lényeg, hogy erre a regisztrációra viszont hétfőtől nyílik majd lehetősége a hallgatóinknak. Én 10 után majd árulom el a részleteket is.
1: Oké, mit kell tehát tenni? Figyelni pirost, ahogy piros megmondja, hogy hogy működik. Már is le lehet csapni az ingyenes Demjén koncertjegyekre.
0: Addig viszont hallgatni bennünket most éppen a konvojjal Kecskeméten.
2: Műsorajánló.
3: Itt a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Elindult a Retro Konvoj. Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
4: Minden nap egy ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el az ország valamelyik Praktiker áruházában.
5: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
6: This is summer.
7: A részletekért hallgassa minden nap a retro rádiót, figyelje a konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a Praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a 30 éves Mercedes JP autó biztosítja.
3: Figyelem! Elindult a Retro Konvoj! Tartson ön is a Retro Rádióval! Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat! Minden idők legnagyobb slágerei! Retro Rádió!
7: Műsorajánlót hallottak! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám!
8: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
9: Hűde feszült valaki. Nyugi, öregem.
8: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
9: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
10: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta, cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
13: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
14: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu/fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
15: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
16: Igen.
15: És ez?
16: Igen.
17: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Baleo Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
18: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
19: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
20: Ne várj, használd az Urzinolt!
19: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
21: Augusztusi romantika a naplementében. Akció minden mennyiségben. Potemix. A lenyugvó napnak is van ereje. Étrendkiegészítő férfiaknak. Potemix.hu.
7: A reklám után.
21: Hírek a Retro Rádióban.
6: Magyarokat is evakuáltak a horvátországi erdőtűz miatt. Már küldi az adószámla kivonatokat a NAV. Egyelőre folytatódik a napos és száraz idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Eddig 58 magyart menekítettek ki a horvátországi erdőtűz térségéből. Egyikük könnyebb végtagsérülés miatt kórházba került, más magyar sérültről jelenleg nincs hír, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A tárcavezető közösségi oldalán azt írta, 45 embert egy sportcsarnokban helyeztek el, a többieket egy másik helyszínen. Értük, két kis busz indult el Magyarországról. A kimenekített magyarok ellátásáról a Vöröskereszt emberei és a horvát hatóságok gondoskodnak. Splittől mintegy 30 kilométerre Omis térségében este kapott lángra az erdő, és a tűz a házakra is átterjedt. Mintegy 1000 helyit és turistát kellett kimenekíteni, csak nem 40 ember megsérült. A tűz tovább terjedését sikerült megakadályozni, de az oltás még zajlik, speciális repülőket is bevetnek. Elkezdtek kiküldeni az adószámla kivonatokat és a pótlék értesítőket a NAV. Az érintetteknek érdemes alaposan átnézniük a dokumentumokat, mert az egyenlegek rendezésére szigorú határidők vonatkoznak. A legfontosabb teendőkről és tudnivalókról Lincmeier Szilviát, az adóhivatal kommunikációs vezetőjét kérdeztük.
16: Az kap értesítést, akinek 5000 forintnál több a tartozása, vagy pedig az, akinek 1000 forintnál nagyobb összegű a túlfizetése. 1,8 millió magánszemély és egyéni vállalkozó számíthat erre a levélre, akinek túlfizetése van. Célszerű minél előbb visszaigényelni az adót, ezt az ügyfélportálon keresztül néhány kattintással meg is lehet tenni. Akinek tartozása van, célszerű mielőbb rendezni, az, aki egy összegben nem tudja megfizetni a tartozását, az éljen a kedvező részletfizetési lehetőségekkel.
6: Egy balti-tengeri kikötőt támadtak ukrán drónok hajnalban Szentpétervár közelében. Az energiaexportban is fontos szerepet játszó létesítményben tűz ütött ki, de sikerült eloltani, közölte a régió kormányzója. Az orosz hatóságok szerint több mint 50 ukrán drónt hatástalanítottak a térségben. Folytatódik a szikrázó napsütés felhők és eső nélkül. Jellemzően 30-33 fok lehet odakint a legmelegebb órákban. Hétvégén is hasonló időre készülhetünk, felhőket ritkán láthatunk. A maximumok szombaton 30-35, vasárnap már 33-37 fok körül alakulnak. Hétfőn talán jöhet a fordulat, északnyugat felől lassan megnövekszik majd a felhőzet, egyre több felé jöhetnek záporok, zivatarok. Délután 30-38 fok lehet majd.
22: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
23: És most a hírek után.
0: Most már a péntek délutánban köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. A Retro Konvoj Dénes Tamással, Vágó Pirossal Kecskemét városában megérkezett. Időzünk még egy kicsit, délután pedig megyünk Budapestre, a Mester utcai Praktiker áruházba.
23: Retro Rádió. Indul a Retro Konvoj Vágó Pirossal és Dénes Tamással, az ország leghallgatottabb rádiójával. Ez a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, és ahogy már jeleztük, megérkeztünk Kecskemétre, azon belül is a JP Autószalonba. Nem volt egyszerű a bejutás, mert egy ilyen építkezési területen kellett átverekedni magunkat.
1: Igen, hogyha kinézel, itt már egyébként megérkeztünk.

0: kisebb modell, egy 3-as Mazda, de most nagyon szeretnénk hazavinni majd egy nagyobb modellt is, és erre alkalmasnak találtuk.
1: Hát azért ez egy jóval nagyobb modell, ugye mégis egy 6 személyes autóról van szó. Gyarapodik a család?
0: Hát úgy néz ki, igen, és nagyon szeretnénk. Igen, a CX-80-as 6 személyes azért is most pont belülről megcsodáltam. Nagyon tetszik az autó.
2: Ezek szerint ilyen nagyobb családi kirándulásra mennétek, tehát gondolom már, hogy nem egy kirándulásra, hanem hogy ez úgy általában az életetekben jelen van, hogy kéne a tér.
0: Így van a gyerekek miatt is, valamint, hogyha esetleg külföldre utaznánk, mindenféle szempontból ez sokkal kényelmesebb lenne így a családnak.
2: És ebbe belefér mondjuk a csomagtartóba még a babakád is, mert én emlékszem, amikor a gyerekkel indultunk, ilyen kicsi volt még, és hogy gyakorlatilag a fél lakást felpakoltam, de hogyha ha mondjuk minden ülésen ül valaki, akkor még bele tudod pakolni a cuccokat is?
0: Hát én úgy néztem, így van, nem véletlen, tehát nem hiába nézegetem ezt a modellt, attól függetlenül, hogy szeretjük a márkát, beférne az egész család, plusz a holmik is, hogyha elutaznánk, úgyhogy ez nagyon jó lenne.
1: Ára, akkor tudod mit? Akkor egy kicsit segítünk most ezen, mert felajánlottak, és mi ezt most továbbítjuk most neked, egy teljes hétvégére. Tied lehet az autó, vidd el, próbáld ki, hasznos is.
2: Nézd meg, hogy
1: valóban ez az az autó, amiről megálmodtál a kis családodnak.
0: Hát most nem is tudom, mi szóval, hogy a kisztel leidaltatok teljesen, mert mindenféleképpen kiszerettem volna próbálni, és ez így nagyon-nagyon öröm most így hirtelen. Fú, nem számítottam erre, tényleg nagyon jó, köszönöm szépen.
2: És addig is, amíg ezt meg tudod tenni, addig kapsz még egy Mazdás ajándékcsomagot, szóval a lényeg, hogy akkor majd jó vezetés neked, először a hétvégére, aztán meg majd hosszú távon.
0: Hát nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
2: Mi pedig akkor maradunk még egy kicsit Kecskeméten a Retro Konvojjal.

0: Ez a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban.
1: Minden nap körbeöleljük az országot.
0: Retro Konvoj.
1: Mágó Pirossal és Dénes Tamással a Retro Rádióban.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A Retro Konvoj az utolsó napját tapossa a luxus kis buszban, ahova visszaszálltunk Dénes, Tomi, Vágó, Piros és a kis csapatunk, vagy kicsiny stábunk, kicsiny csapatunk.
1: Kicsiny szoktuk... csapatunk, maradjunk
0: ennél. Oké, kicsiny csapatunk. Eljöttünk a JP autószalomból, ahol egyébként egy szülinapi köszöntésbe, egy ilyen meglepetés köszöntésbe torkollott éppen a péntek délután.
1: Hát most elárulhatjuk, mert egyébként éppen most van a buli jelen pillanatban. Gyuri, aki ugye az egész telepnek a vezetője, a telephely vezető, betöltötte, mondhatjuk ilyen? A férfiak nem mondhatjuk, nem? Ő a 65. születésnapját ünneplés. Most egy igazi kis parti hangulat volt, úgyhogy én azt mondtam, hogy most menjünk ennen ki, mert igazából...
0: Ne zavarjuk őket
1: bulizni. Ez egy belsőséges szülinapi buli, ez legyen az ő buliuk.
0: Így van, mi viszont majd szép lassan elindulunk egyébként visszafele, de ahogy tudjuk, az M5-ösön Budapest felé sem lesz egyszerű az előrejutás, szóval folyamatosan tájékoztatjuk majd hallgatóinkat, hogy mikor érkezünk a délután folyamán a Mester utcai praktikerbe. A Retro Konvoj tehát úton van továbbra is.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A Retro Konvoj úton mi visszaültünk a luxus kis buszunkba, és én nem figyeltem, hogy hova megyünk, csak zöld tájban vagyunk.
1: Figyelj, igen, itt egyébként. Gyorsan beszéltünk egyet itt a headquarterrel, már ha van ilyenünk, hogy gyorsan együnk valamit. Most mondanám azt, csak biztos, hogy félreértett még az én számból is, hogyha bekapnánk valamit, jó? De együnk valamit.
0: Tomi, hogy gondolnád, hogy félreértem? Dehogy is. Na.
1: Úgyhogy együnk valamit gyorsan, jó?
0: Oké, rendben, legyen gyorsan, így.
1: Meg legyen meg a kávé is hozzá, és aztán tényleg elindulunk. Majd következő úti célunk felé.

0: szuperkoncert augusztus 23-án Siófokon, a Plázson.
1: A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek a retrorádió.hu.

0: szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Ébredjen Magyarország leghallgatottabb reggeli showjával. Ez a Bocskor minden hétköznap reggel itt a Retro Rádióban.
2: Gyerekek, ami félelmetes, és ez nem főcímzenéje egy filmnek, de azt mondom, hogy mindenki számára ismerős lesz.
3: Oh. Jézus.
2: Ez egyértelmű.
3: Mondjuk jó üteme van.
2: Gyerekek, ez a Pszichó. Ez... méghozzá a zuhany jelenet.
3: Ez neked a toppal,
2: hát nekem, igen, én nagyon sokszor voltam zuhanykabinban. És méghozzá, ugye ma már vannak ezek a modern plexi vagy üveg, de a zuhany függönyös. Sose tudtad, mi van kint.
3: És rátapadt a zuhany függöny, és az önmagában már megérdemli ezt a zenét, ahogy tapad a zuhany
2: függöny. Igen, igen, igen. Tehát ez önmagában, amikor le vagy választva a külvilágtól egy zuhany függöny által,
3: Hányszor fordult meg a fejedben, mikor elhúztad az zuhanyfüggönyt, és úgy készültél, hogy lehet, hogy lesz itt valaki?
2: Nagyon sokszor, és akkor mindig elrántom a zuhanyfüggönyt. Emiatt, a Pszichó miatt. Nektek ez nem volt félelmetes?
4: Nem zuhanyoztam nagyon így, de ez a zene, ez szerintem nagyon félelmetes.
2: Jön, mindig izé társakkal zuhanyoztál, nem? Mikor volt az első zuhanyzásod?
4: Egyedül.
3: Hát már az olimpia után, ugye?
4: Hát nem, hát egy 8 éves korom óta egyedül zuhanyzok.
2: 8 éves korod óta egyedül zuhanyzol?
4: Igen, igen, igen. Utána
2: olyan... Szukor Cseh Tamás ott volt, mert az egy...
4: Cseh Laci.
3: Ez egy másik esemény. Amikor a Cseh Tamás zenélt a zuhanyzásodhoz.
1: Ez a Bocskor minden hétköznap reggel 6.08-tól a Retro Rádióban.
0: Bocskor! Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: A patikából jövök, az új Cicatridina plusz hüvelykúpot vettem hüvelyszárazságra. Ti ismeritek?
6: Igen, és a dupla hialuronsav tartalom miatt valóban gyorsan és intenzíven hidratál. Meg vagyok elégedve a hatásával.
7: A Cicatridina plusz nekem is jelentősen enyhítette a kellemetlen, feszülő, égő érzést ott lent.
6: Cicatridina és Cicatridina plusz hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárazság kezelésére.
5: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezz a kezelőorvosát.
8: Egy kis nyári feltöltődés még a hűtőnek is jár.
9: Töltse le a Family Frost applikációt, és töltse fel a készleteit előre. Ha most 15 000 forint felett vásárol Fish and Chips, 20 000 forint felett Fornetti terméket adunk ajándékba. Részletek frost.hu. Family Frost, a gyors fagyasztott fogások szakértője.
10: És a sült krumplié.
11: Nem úgy indul a nyaralás, ahogy eltervezte? Kössön autó SOS gépjármű asszisztencia biztosítást a Europe Assistance-nál, akár 15 évnél idősebb autójára is, és élvezze a gondtalan pihenést. Részletek a europe-assistance.hu oldalon.
12: Szenzációs ajánlatok várnak a Grillék kondicionálók kínálatában. Szerezd meg az akár 23% kedvezményt augusztus 31-éig hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grillék kondicionáló, az otthon nyugalma, akár 10 év garanciával.
13: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
14: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő, csípő, vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerül.
15: Az Urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
16: A Retro Stars visszatér augusztus 19-én Zamárdiban a Strand Fesztivál nyitónapján. Mr. President, Forest Club, Animal Cannibals, FLM, Groove House, Cosmics, Nagsi, Rakoncai, Splash és a D-Tech. Augusztus 19-e Zamárdi, Strand Fesztivál.
17: Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
0: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
18: Erdőtűz pusztít, a horvátoknál magyarokat is érint. Rendkívüli segítség a gazdáknak az idei aszály miatt. A héten még marad a száraz meleg napos idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Csak nem 60 magyart menekítettek már ki a horvátországi erdőtűz térségéből. Egyikük könnyebben megsérült, közölte Orbán Anita külügyminiszter. Közösségi oldalán azt írta, 45 magyart egy sportcsarnokban helyeztek el, a többieket egy másik helyszínen, értük két kis busz indult el Magyarországról. Splittől mintegy 30 kilométerre Omis térségében este kapott lángra az erdő, és a házakra is átterjedt. A tűz tovább terjedését sikerült megakadályozni, az oltás azonban továbbra is zajlik, speciális repülőgépeket is bevetettek. Szuper előleget kaphatnak a gazdák az aszály miatt. Július végéig több mint 750 ezer hektárra érkezett kárbejelentés, kétszer annyi, mint tavaly ilyenkor. A szárazság az agrárium minden ágazatát érintette, leginkább a tejtermelést, írta a kormány.hu. Azért, hogy az érintettek fizetőképesek maradjanak, hamarabb kezdik kifizetni az előlegeket. Augusztus és október között összesen mintegy 106 milliárd forint azonnali forráshoz juthat 150 ezer magyar gazdálkodó. Hosszú hétvége közeleg, de a betegellátás nem állhat le. A hazai készletek jelenleg stabilak, az augusztus 20-ai leállás miatt azonban előre kell gondoskodni a folyamatos utánpótlásról. Aki teheti, még az ünnepnapok előtt adjon vért, kéri Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
10: Azoknak kérjük a segítségét nyilván, akik megtehetik, hogy ebben a nehéz időszakban eljönnek vért adni, sokan szabadság miatt elutaznak. Minden évben ez ismétlődik. Az adatok azt mutatják, hogy 6500 Ez a vörösvérsejtkészlet, ami egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk. Tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jobban odafigyelnének erre, és emiatt a hosszú hétvége miatt egy kicsit mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
18: Víz alá került Tokió térsége. A japán főváros keleti részére tegnap özönvízszerű esőzés zúdult. Az ítéletidőnek halálos áldozatai is vannak. A rengeteg csapadék megbénította a közúti és vasúti közlekedést, ezrek rekedtek a repülőtéren is. Túlnyomóan napos időre számíthatunk, felhők legfeljebb keleten jelennek meg az égen, eső kizárt. A szél csak az Észak-Alföld térségében élénkülhet meg, jellemzően 30-33 fok lehet odakint a legmelegebb órákban. Késő este 15-23 fok várható. Hétvégén is hasonló időre készülhetünk, felhőket ritkán láthatunk, a szél néhol majd megélénkülhet. A maximumok szombaton 30-35, vasárnap már 33-37 fok körül alakulnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most a hírek után.
4: Egy óra után is köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros, Dénes Tamás a mikrofonnál a Retro Konvojban. Ugye egész héten körbeöleljük az országot, jelenleg még Kecskeméten járunk. Szóljanak a legnagyobb slágerek ebben az órában is.
1: Indul a

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei. Retro Rádió. And it goes a little something like this.

a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Minden nap körbeöleljük az országot. Retro Convoy. Mágó Pirossal és Dénes Tamás.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Retro Konvoj pedig úton van Kecskemétről elfele, és indulunk neki a fővárosnak, hiszen ahogy már ezt többször is jeleztük a héten, ma délután érkezünk majd, 2 és 3 között remélhetőleg valamikor, a Mester utcai Praktiker áruházba, ami egy kétszintes Praktiker áruház, és itt is szeretnénk egy hallgatónkat megajándékozni egy 100 000 forint értékű kisgépeket tartalmazó nagyládával.
1: Hiszen ez a dobozvadászat az egyik legsikeresebb játékunknak bizonyul, imádják a hallgatók. Olyan kérdések érkeznek egyébként ezzel kapcsolatban még itt SMS-ben is, hogy mit kell csinálni. Tényleg elrejtitek a dobozt, nem kamuzunk, nem kamuzunk. Ott van az a doboz, matricákkal feldíszítve, és abban sem kamuzunk, hogy ahogy hallhatták Pirostól, 100 000 forint értékű kisgép van benne. Na ezt vihetik haza, vagy ezt viheti haza a győztes. Úgyhogy már csak ezért is érdemes játszani.
0: Jó cipőt húzzanak, olyat, amiben lehet futni, vagy legalábbis gyorsan keresni a sorok között. A Retro Konvoj tehát továbbra is úton, itt a Retro Rádióban.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Retro Konvoj úton haladunk Budapest felé, és gondoltuk, hogy addig is elmondjuk hallgatóinknak, mert még mindig nagyon sokan kérdezik, hogy mi a helyzet az augusztus 23-ai ingyenes Damien koncerttel, ugye, amihez viszont regisztráció szükséges.
1: Hát először is. Augusztus 23-án, tehát Siófokon a Plázson lép fel Damien Ferenc a Retro Rádió koncertjén, ingyenes, még egyszer, ez nagyon-nagyon fontos, viszont ahogy Piros mondta, regisztrációhoz kötött, és a regisztráció hétfőn indul, és ha már itt ül mellettem, akkor személyesen Piros fogja 10 óra után bejelenteni, hogy hol lehet regisztrálni. Ezért is érdemes figyelni.
0: Igen, majd hétfőn, de addig is bennünket, most a Luxus Kisbuszból.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Olcsó, mint egy éve? Az Aldiban igen. A fél literes 20%-os zsírtartalmú laktózmentes főzőtej szín 20%-kal olcsóbban most csak 999 forint. Mindig Aldi.
4: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakás felújítási ajánlatát. Diego. Otthon generációkon keresztül.
5: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
7: A Retro Stars visszatér augusztus 19-én Szamárdiban a Strand Fesztivál nyitónapján. Mr. President, Forest Club, Animal Cannibals, FLM, Groove House, Cosmics, Nagsi, Rakoncai, Splash és a Détek. Augusztus 19-e Szamárdi Strand Fesztivál.
8: Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kígyó uborka darabja csak 399 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: A nyár nem a változókorú hölgyek kedvenc évszaka. Ilyenkor fokozódnak a hőhullámok, éjszakai izzadás, ingerlékenység. Van segítség. A Remifemin Plus jelentősen csökkenti a testi-lelki tüneteket. A két gyógynövény kivonatát tartalmazó Remifemin Plus hatásos és biztonságos, napi adagja szükség esetén emelhető is. Változókor könnyedén. Remifemin Plus. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: A reklám után a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: És most figyelem, jövő! Ezen a héten körbeöleljük az országot. Ez a Retro Konvoj Vágó Pirossal és Dénes Tamással, az ország leghallgatottabb rádiójával. Ez a nyár egyik legjobban várt hete a Retro

a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Minden nap körbeöleljük az országot. Retro Konvoj. Vágó Pirossal és Dénes Tamással a Retro Rádióban.

0: minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. A Retro Konvoj haladt át Budapest felé, és éppen ezért várjuk hallgatóinktól az infókat, hogy mi a helyzet most az M5-ösön.
1: 0620-22-22-122 az SMS szám, de segítsenek, péntek van, igazi nyári hétvége elé nézünk. Szombat-vasárnap akár 36-38 fokos hőmérséklettel, tehát érdekes az is, hogy például az M7-esen van-e dugó a Velencei-tó Balaton felé.
0: És hát egyébként megálltunk egy kávéra, mert már nagyon péntek van, de már ismerjük egymás kávézási szokásait, ki hogy iszza. Mindjárt folytatódik a Retro Konvoj.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
4: Persze, mert ebben a melegben alig alszom. Feszült és fáradt vagyok.
3: Neked Sedacur Forte kell.
4: Sedacur Forte?
3: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
5: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
8: Igen.
7: És ez?
8: Igen.
9: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
10: Nem akartam lemondani az intimitásról a menopauza utáni makacs hüvelyszárasság miatt. Ezért az új Cicatridina Plus hüvelykúpot használom. Nekem segített a Cicatridina Plus a gyors és intenzív hüvei hidratálásban. Kétszer több hialuronsavat tartalmaz, ami jobban és hosszabban tapad a hüvelyhámon.
11: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
12: Egy kis nyári feltöltődés még a hűtőnek is jár.
13: Töltse le a Family Frost applikációt, és töltse fel a készleteit előre. Ha most 15 000 forint felett vásárol Fish and Chips, 20 000 forint felett Fornetti terméket adunk ajándékba. Részletek frost.hu. Family Frost, a gyors fagyasztott fogások szakértője.
14: És a sült krumplié.
15: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kígyó uborka darabja csak 399 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: A reklám után.
16: Hírek a Retro Rádióban.
17: Küldi a NAV az adószámla kivonatokat, rendőröket és szolgálati kutyát támadott meg egy férfi. Sem ma, sem a hétvégén nem számíthatunk esőre. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Elkezdtek kiküldeni az adószámla kivonatokat és a pótlék értesítőket a NAV. Az érintetteknek érdemes alaposan átnézniük a dokumentumokat, mert az egyenlegek rendezésére szigorú határidők vonatkoznak. A legfontosabb teendőkről és tudnivalókról Linzmeier Szilviát, az adóhivatal kommunikációs vezetőjét kérdeztük.
18: Az kap értesítést, akinek 5000 forintnál több a tartozása, vagy pedig az, akinek 1000 forintnál nagyobb összegű a túlfizetése. 1,8 millió magánszemély és egyéni vállalkozó számíthat erre a levélre, akinek túlfizetése van. Célszerű minél előbb visszaigényelni az adót, ezt az ügyfélportálon keresztül néhány kattintással meg is lehet tenni. Akinek tartozása van, célszerű mielőbb rendezni.
17: Kiemelten vizsgálja a külföldi webáruházakat a gazdasági versenyhivatal. A magyar elkereskedelmi piac forgalmának egyre nagyobb része csapódik le ezeken a platformokon. A GVH közölte, arra törekszik, hogy a bírságok kiszabása mellett vagy helyett a fogyasztók számára érjen el közvetlen kompenzációt, pénzvisszatérítést. A versenyhatóság 2020 áprilisa óta több mint 10 milliárd forintot szerzett vissza a magyar vásárlóknak. Rendőrökre és szolgálati kutyára támadt egy férfi Komárom-Esztergom vármegyében. A 20-as éveiben járó fiatalemberhez azért mentek ki az egyenruhások, mert otthonában agresszíven viselkedett és rongálta a berendezést. Kórházba akarták vitetni, ő azonban ütni, rúgni kezdett, egy rendőrnek koponya, egy másiknak csípőzúzódást okozott. A kutyájuknak is neki ment, csak könnygázzal tudták megfékezni. Korábban egyébként többször elítélték kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt. Most is próbaidőn volt. Mintegy 2500 pár hamis sportcipőt foglalt le a NAV Budapesten. A pénzügyőrök egy raktárban vizsgálódtak, itt bukkantak a silány minőségű utánzatokra. Ha eladják ezeket, a jogtulajdonosokat csak nem 40 millió forintos kár érhette volna. Folytatódik a szikrázó napsütés felhők és eső nélkül. Jellemzően 30-33 fok lehet odakint a legmelegebb órákban. Hétvégén is hasonló időre készülhetünk, felhőket ritkán láthatunk. A maximumok szombaton 30-35, vasárnap már 33-37 fok körül alakulnak. Hétfőn talán jöhet a fordulat, északnyugat felől lassan megnövekszik majd a felhőzet, egyre több felé jöhetnek záporok, zivatarok. Délután 30-38 fok lehet majd.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most a hírek után.
1: A Retrokom egy kicsin csapata úgy van Budapest felé, a Mester utcai Praktiker áruház felé, ahol hamarosan játszani fogunk majd. Vágó Pirossal, Dénes Tamással és a Retrokom egy kicsin csapatával tehát Budapest felé hasítunk, és nyomjuk a nagyobbnál nagyobb slágereket itt pénteken délután.
16: Indul a Retrokom Vágó Pirossal és Dénes Tamással az ország leghallgatottabb rádiójával. Ez a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádió.

és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

0: minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Csomagom is nehéz, a szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl. A főbejárat előtt egy másik utazó

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió a retro konvoj változatlanul Budapest felé tart, és azt kell mondjam egyébként, hogy nem az autópályát választottuk, ez talán nem is véletlen, mert egyre inkább úgy érezzük, hogy most az M5-ös nem igazán a legjárhatóbb autópályák közé tartozik, de segítsenek bátran, 0620-22-22-122 az SMS szám. Várjuk a közlekedési információkat.
1: Jött is egyébként, csak ez viszont elég rázós ez az út. M5 Szeged felé Kecskemét előtt 15 kilométer sor.
0: Ennyi?
1: Dupla kamionokat.
0: 15?
1: Hát ez volt ez, amit mi kikerültünk a Kádárkockás útvonal megoldásunkkal. Csőrinek hála, akinek volt olyan szimata, hogy azt mondta, hogy na jó, ezt ő nem állja végig. Úgyhogy ez hála Istennek így történt, de 3 óra körül, ha minden igaz, érkezünk majd a budapesti Mester utcai Praktiker áruházba, és miután tegnap is több bejárata volt az áruháznak, ezért már most segítünk a hallgatóinknak azzal, hogy a parkoló felőli nagy bejáratnál várjuk majd őket, ott gyülekezzenek.
0: Tehát akkor randi a parkoló felőli oldalon, a Praktikerben, a Mester utcai kétemeletes Praktikerben, játékkal várjuk önöket, ajándékokkal, nyereményekkel és rettenetes jó hangulattal. A Retro Konvoj oda tart.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió, 3 perc múlva lesz 3:43, és jó, valamit a füledre kaptál ebből?
1: Nem, iszonyatosan beleszuszoktam a mikrofonba.
0: Kevés volt a kávé. Még az is lehet. Jó, figyelj, viszont foglalkozunk a közlekedéssel, mert problémák vannak, ugye itt az M5-ösen beszámoltunk róla, hogy Lajos Mizse térségében burkolatjelet ragasztanak a 73-as kilométernél, emiatt van 10-15 kilométer hosszú dugó. De van hírünk, igen, van hírünk az M7-es autópályáról is.
1: Ahol már elindult a nyaralni készülők első hulláma, úgyhogy Török Bálint és Martonvásár között, illetve a fehérvári szakaszon is lassulva, helyenként csak araszolva lehet haladni, úgyhogy senki ne próbálja letolni az előtte lévőt, mert nem sok értelme van, mert újból lesz valaki előtte.
0: Az M6-os autópályán az Iván Dárda felé vezető oldalon a 163-as kilométernél található Bonyhád-Bátaszék-Baja csomópontban lezárták a lehajtóágat aszfaltozás miatt. Erre számítsanak azok, akik ott szerettek volna lehajtani. Mi pedig hamarosan, hát az a hamarosan még egy pici, de megérkezünk azért majd a fővárosba, ott is a Mester utcai praktikeráruház felé veszi az irányt a Retro Konvoj csapata.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
4: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
3: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
4: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
2: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Olcsó, mint egy éve? Az Aldiban igen. A fél literes 20%-os zsírtartalmú laktózmentes főzőtej szín 20%-kal olcsóbban most csak 999 forint. Mindig Aldi.
6: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk. Ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
7: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakás felújítási ajánlatát. Diego. Otthon generációkon keresztül.
8: A Retro Stars visszatér augusztus 19-én Zamárdiban a Strandfesztivál nyitónapján. Mr. President, Forest Club, Animal Cannibals, FLM, Groovehouse, Cosmics, Nagsi, Rakoncai, Splash és a D-Tech. Augusztus 19-e Zamárdi Strandfesztivál.
9: Jegyek már kaphatók szépkártyával is.
10: Nem úgy indul a nyaralás, ahogy eltervezte? Kössön autó SOS gépjármű asszisztencia biztosítást a Europe Assistance-nál akár 15 évnél idősebb autójára is, és élvezze a gondtalan pihenést. Részletek a europe-assistance.hu oldalon.
11: Látom, hogy szenvedsz a hőhullámoktól, és nagyon feszült is vagy. Miért nem szeded a Remifemin Plus-t?
12: Ennyire látszik? Persze nem csoda, az éjszakáim is borzasztóak. Remifemin Plus-t mondtál?
11: Igen, én már régóta szedem, így a változókori panaszaimat hormonok nélkül is sikerül kordában tartani. Változókor könnyedén. Remifemin Plus. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: A reklám után a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most figyelem, jövők! Ezen a héten körbeöleljük az országot. Ez a Retro Konvoj Vágó Pirossal és Dénes Tamással, az ország leghallgatottabb rádiójával. Ez a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A Retro komoly csapata gyakorlatilag megérkezik másodperceken belül Budapestre, az utolsó állomásunkhoz, a Mester utcai Praktiker áruházhoz, és milyen sarokra vagyunk mindössze tőle.
1: Annyit már biztosan tudunk, hogy a hallgatóinkat a parkoló felüli bejáratnál várjuk majd a Praktiker áruházban, hogy aztán ugye ki tudjuk választani a kérdésekkel, hogy ki az a két játékra jelentkező, akik aztán ténylegesen elindulnak majd a 100 000 forintos kisgépet rejtő Láda vadászatára.
0: Úgyhogy ezzel folytatjuk hamarosan, itt a Retro Rádióban.
2: Műsorajánló.
3: A Retro Rádió és Demjén Ferenc közös története idén nyáron.

0: Queen szuperkoncert augusztus 23-án Siófokon, a Plázson.
1: A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek a Retro Rádió.

0: a Retro Rádió nyári szuperkoncertjének támogatója, a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. És a 2000-es évekből.

0: Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: 4 magyar is megsérült a horvátországi erdőtűzben. Kincsre bukkantak építőmunkások egy belgiumi felújításon. Ne is reméljenek esőt hétfőig. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Eddig 4 magyar sérültről tud a külügyminisztérium a horvátországi erdőtűz kapcsán. Kórházban 2 vannak, de várhatóan még ma hazaengedik őket. A tárca közösségi oldalán jelezte, a magyarok biztonságban vannak, többen Splitben, Makarskában, Trogirban, illetve Omis biztonságos területein tartózkodnak. A konzuli tájékoztatási és ügyeleti központhoz 13 közvetlen megkeresés érkezett. A hajnalban segítséget kérők nagy része egyébként már úton van Magyarország felé. A súlyos erdőtűz este alakult ki a horvát tengerparton Dalmáciában. Mivel lakóházakat, szálláshelyeket is veszélyeztetett, megkezdték a helyiek és a turisták, köztük több magyar kimenekítését. Az oltásban több mint 110 tűzoltó vesz részt. A munkát nagyban nehezíti, hogy az erősödő szélben gyorsan terjednek a lángok. Hosszú hétvége közeleg, de a betegellátás nem állhat le. A hazai készletek jelenleg stabilak, az augusztus 20-ai ünnep miatt azonban előre kell gondoskodni a folyamatos utánpótlásról. Aki teheti, még az ünnepnapok előtt adjon vért. Kéri Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
3: Azoknak kérjük a segítségét nyilván, akik megtehetik, hogy ebben a nehéz időszakban eljönnek vért adni. Sokan szabadság miatt elutaznak. Minden évben ez ismétlődik. Az adatok azt mutatják, hogy 6500-as a vörösvérsejtkészlet, ami egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk. Tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jobban odafigyelnének erre, és emiatt a hosszú hétvége miatt egy kicsit mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
2: Elrejtett aranyra bukkantak munkások egy ház felújításakor Belgiumban. A tömbök és érmék legalább 9 millió eurót érhetnek. Azt nem tudni, hogy hogyan került oda és kié a kincs. A ház jelenlegi tulajdonosa egy hajléktalanokat segítő szervezet minden esetre kijelentette, ha a hatóságok nem találnak bűnügyre utaló nyomokat, akkor az arany őt illeti. Túlnyomóan napos időre számíthatunk, felhők legfeljebb keleten jelennek meg az égen, eső kizárt. A szél csak az Észak-Alföld térségében élénkülhet meg, jellemzően 30-33 fok lehet odakint a legmelegebb órákban. Késő este 15-23 fok várható. Hétvégén is hasonló időre készülhetünk, felhőket ritkán láthatunk, a szél néhol majd megélénkülhet. A maximumok szombaton 30-35, vasárnap már 33-37 fok körül alakulnak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most a hírek után.
4: Megérkezett a Retro Konvoj csapata a fővárosi Mester utcai praktikeráruházhoz, Fágó Pirossal és Dénes Tamással, és hát ez az utolsó állomásunk, az utolsó játék következik. Rengeteg nagy slágerrel karöltve. Tartsanak velünk ezen a pénteki délutánon.
0: Indul a Retro Konvoj

Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Minden nap körbeöleljük az országot. Retro Konvoj. Mágó Pirossal és Dénes Tamással a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, megérkeztünk. Itt vagyunk Budapesten, a Mester utcai Praktiker bejáratánál, ahol jó sokan várnak bennünket. Mindjárt egyébként itt be is hatolunk majd, és eldöntjük az első körben, hogy kik azok, akik játszani fognak. Na, a piros megint kiakadt ezen a 18-as karikás szavamon, a behatoláson fogadjunk.
1: Igen, mert ha ezt én mondom, szerintem nem gond, de semmi baj. Na. Mert hogy itt van egy hallgató velünk szemben, aki igen, határozott céllal érkezett, ha jól tudom, a Praktiker áruházba.
0: Szia, először a keresztnevedet.
2: Anna vagyok.
0: Hello, Anna, nagyon csinos vagy.
2: Nagyon köszönöm szépen.
0: Ezt, várj, ezt minek nevezzük, ezt nadrág? Minek hívják az ilyet?
2: Ez egy teljes szett igazából, egy felső, meg egy nadrág egybe, és összepasszol.
1: Piros-fehér kockás, és piros, igen, nagyon igen. Vagány, ilyen olaszos szemüveg, nagyon, piros rúzs, szóval csecse.
0: És mit készülsz vásárolni?
2: Én általában növényeket szoktam vásárolni a Praktikerbe, és nyilván a hozzá passzoló kaspó sem árt, szóval ezért jöttem beszerzésre.
0: Oké, tehát kaspóügyileg vagy itt. Jó, rendben.
1: Jó, de természetesen ő is részt vehet majd a játékunkban, hogy eldöntsük, hogy ki játszik, ki szalad majd a ládáért, az dobozért.
0: Az csak természetes. Jó, Anna, akkor még mielőtt kaspót vásárolnál, figyelj, mert hamarosan egy rövid játék következik majd a Retro Rádióban, a Retro Konvoj keretében, és hú, oda nézd, a körme is passzolnak a ruhájához, csak úgy csöndben mondom.
2: Hát igen, ez így passzol.
0: Igen, nagyon. Nagyon ott vagy a szeren, jó? Jó.
1: Tomi, elrángatlak szerintem itt az jó, ideje, hát hogy befejezzük ezt a beszélgetést.
0: Na, a
1: várnak még
0: kicsit,
1: pasik jó? Is így bennünket.
0: Van. Így van, úgyhogy megyünk tovább. Anna, köszönjük szépen, figyelj, hamarosan játék tehát itt a Retro Konvojban. Itt Budapesten, a Mester utcai Praktikerben.

0: fonta.
1: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, retro konvoj megérkezett a Mester utcai, fővárosi Mester utcai praktikerbe. Itt ugye azt kértük, hogy akinek van kedve játszani, vagy majd összemérni másokkal az erejét a dobozos játékban, az jöjjön itt a parkoló felőli részre. Jó néhányan itt vannak, jó meleg is van, de azért mindenki...
2: Eddig a napon vártak bennünket, vicces, bolondozol.
1: Igen.
2: Jácint például pont úgy, hogy ő Fehérvárról jött, ahol tegnap voltunk, de mára kapott Szabit.
3: Igen, sziasztok.
2: Szia, és már találkoztunk tavaly is.
1: Tehát már... Fogtad magad, és szabadságot vettél, hogy itt tudjál.
2: Ezért kért hát szabadságot. Ráadásul fizetetlen.
1: Az igen, az kemény.
2: Az igazi fanatikus, azt hiszem itt kezdődik.
3: Így van.
1: Szeretnél dobozosban részt venni a dobozos játékban?
3: Igen, nagyon.
1: Oké, hát lesz ellenfeled bőven, mert itt azért sokan szeretnének részt venni. Bocsát, te nevedet, keresztnevedet?
3: János.
1: Hello, János! És te honnan?
3: Várpalotáról.
1: Atyaisten, itt állunk a fővárosban.
2: Ott voltunk Veszprém környékén, meg
1: és
2: Fehérváron
1: Várpalota,
2: is.
1: Fehérvár, az igen.
2: Te is már kaptál Szabit?
3: Igen.
2: Oké. Okay.
1: Hát vannak fanatikusok, ez kétségtelen. Például Vágó Piros, aki fölült egy... Hát nem is tudom, egy minek nevezem.
2: Először nem tudtam, hogy mi ez. Aztán azt mondták, hogy ez egy fűnyíró.
1: Igen,
2: egy nagy narancssárga gép.
1: Aha.
2: Azt a betyáros, jó drága valamire ültem
1: föl. Jó drága valamire ültem
2: föl. De már egy tacskót is simogattam, tehát én most már itt helyemen vagyok, úgy
1: az
2: érzem.
1: Biztos.
2: Én ezzel fogok végig menni az áruházon, lehet?
1: Jó. Én azért még azt ajánlom, hogy itt jó sokan várakoznak, néhányat
2: beszélgessünk persze, egyet,
1: aztán viszont elmerülünk a játékban, mert igen, azt hiszem, ez lesz a legfontosabb. Ugye retrokonvoj változatlanul pénteken délután a nyár kellős közepén. Itt van Budapesten.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Retro Konvoj változatlanul a fővárosban, a Mester utcai Praktikerben, ahol hamarosan kezdődik majd a dobozos játék. A dobozos játék előtt viszont itt jó sokan gyűltünk össze. Hát azért néhányukat azért szeretnénk megkérdezni, hogy itt, hogy éppen most, és mire fenik a fogukat. Mellettem Tünde, ugye jól mondom.
1: Jól mondja, Tünde vagyok, és Budapestről.
0: Budapest, na végre valaki, aki hamisítatlan fővárosi, hallotta a rádióban.
1: Így van, hallottam a Retro Rádiót, szoktam reggel hallgatni, és akkor ott hallottam, hogy ma itt lesznek Pesten, és gondoltam, eljövök.
0: Eljött, vagy játszani szeret?
1: El is jöttem, meg játszani szeretnék.
0: Helyes, mindjárt kiderül, hogy részt vesz a játékban, de önmagában ez nekem már fél nyeremény.
2: És én pedig Mária mellett állok, te honnan érkeztél?
3: Budapest, Kőbánya. Egész héten követtem a rádiót, és hallottam, most itt lesznek, eljöttem.
2: Nagyon helyes, köszönjük szépen, és szintúgy te csak úgy eljöttél hozzánk, vagy szeretnél részt venni a játékban?
3: Hát, ha lehet, játszanék is, de örülök, hogy itt lehetek.
2: Jó. Köszönjük szépen.
0: Hát akkor hamarosan a játékra kerítünk sort, hiszen jó néhányan fenik a fogukat arra kettő darab helyre, hiszen ketten fognak majd ugye a dobozért megküzdeni. Mindjárt kiderül, hogy kik lesznek azok a játékosok, akik megküzdenek a 100 000 forint értékű Black & Decker gépekért. Itt a Retro Rádió Retro Konvojában.
4: Műsorajánló. A Retro Rádió és Demjén Ferenc közös története idén

0: Retro Rádió nyári szuperkoncertjének támogatója, a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Magyarokat is érint a horvátországi erdőtűz. Drágul holnap a benzin és a dízel. Az időjárásban nem sok változás lesz a következő napokban. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Eddig 4 magyar sérültről tud a külügyminisztérium a horvátországi erdőtűz kapcsán. Kórházban 2 vannak, de várhatóan még ma hazaengedik őket. A Tárca közösségi oldalán jelezte, a magyarok biztonságban vannak. Többen Splitben, Makarskában, Trogirban, illetve Omis biztonságos területein tartózkodnak. Sokan pedig már úton vannak Magyarország felé. A horvát tengerparton este gyulladt ki egy erdő, lakóházakat, szálláshelyeket is veszélyeztetett, így megkezdték a helyiek és a turisták, köztük több magyar kimenekítését. Közben ismét erdőtűz pusztít délnyugat Franciaországban is. A hosszantartó hőség alaposan kiszárított egy fenyőerdőt Eszkapotlángra. Délig már mintegy 1100 hektárnyi terület égett le, és több mint 500 embert kellett kitelepíteni. Ugyanebben az országrészben július végén egy hatalmas tűz több mint 40 ezer hektárt perzselt fel. Elkezdte kiküldeni az adószámla kivonatokat és a pótlék értesítőket a NAV. Az érintetteknek érdemes alaposan átnézniük a dokumentumokat, mert az egyenlegek rendezésére szigorú határidők vonatkoznak. A legfontosabb teendőkről és tudnivalókról Linzmeier Szilviát, az adóhivatal kommunikációs vezetőjét kérdeztük.
3: Az kap értesítést, akinek 5000 forintnál több a tartozása, vagy pedig az, akinek 1000 forintnál nagyobb összegű a túlfizetése. 1,8 millió magánszemély és egyéni vállalkozó számíthat erre a levélre, akinek túlfizetése van. Célszerű minél előbb visszaigényelni az adót, ezt az ügyfélportálon keresztül néhány kattintással meg is lehet tenni. Akinek tartozása van, célszerű mielőbb rendezni, az, aki egy összegben nem tudja megfizetni a tartozását, az éljen a kedvező részletfizetési lehetőségekkel.
2: Nagy változás jön a töltőállomásokon, holnap ismét emelkednek a nagykereskedelmi üzemanyagárak. A 95-ös benzin és a gázolaj beszerzési ára is bruttó 9 forinttal nő majd, írja a holtankoljak.hu. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Folytatódik a szikrázó napsütés felhők és eső nélkül. Jellemzően 30-33 fok lehet odakint a legmelegebb órákban. Hétvégén is hasonló időre készülhetünk, felhőket ritkán láthatunk. A maximumok szombaton 30-35, vasárnap már 33-37 fok körül alakulnak. Hétfőn talán jöhet a fordulat, északnyugat felől lassan megnövekszik majd a felhőzet, egyre több felé jöhetnek záporok, zivatarok. Délután 30-38 fok lehet majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most a hírek után.
4: A Retro Komoly csapata itt van a fővárosban, Budapesten, a Mester utcai praktikerben, ahol hamarosan kezdődik a dobozkereső játék. Vágó Pirossal és Dénes Tamással, mint kicsin csapatunkkal, azért közben nyomjuk a nagyobbnál nagyobb slágereket, így péntek délután dobozkereséssel.
1: Indul a Retro Komoly Vágó Pirossal és Dénes Tamással, az ország leghallgatottabb rádiójával. Ez a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádió.

0: idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Hát elérkezett a nagy pillanat. Itt vagyunk Budapesten, a Mester utcai kétszintes Praktiker áruházban, ahol hát megtörtént a kiválasztójáték, és ennek a két győztesét szeretném bemutatni. A kék sarokban Jácint! Hello!
1: Hello!
0: Szia!
2: A piros sarokban pedig Sanyi!
3: Hello, sziasztok!
0: Sziasztok! Srácok, nem kell ennyire azért visszafogottnak lenni. Itt 100 000 forint értékű kisgépről van szó, tehát azért ezért meg kell küzdeni, hogyha ennyire ne legyetek betolva. Gyorsan a játékszabályokról annyit, hogy egy dobozt keresünk, a dobozon rengeteg retro rádiós matrica van. Valahol itt eldugtuk.
2: De most nem, piros... nem kicsi doboz, tehát azért annyit megnyugtatásul mondok, hogy nagy doboz.
0: És ugye... piros most egy nagyon-nagyon fontos információval rögtön el is indít titeket, mert ez egy jó nagy áruház.
2: Kétszintes. Annyit segítünk, hogy az első, tehát az alsó szinten van elrejtve a dobozunk. Nem kell fölmennetek az emeletre. A ti dolgotokat sem akarjuk megnehezíteni, meg a magunkét sem nyilván. Úgyhogy maradjunk annyi, hogy ezen a szinten viszont bárhol lehet, aki megtalálja, azért egy nagy indián üvöltéssel jelezze, na bár tehát, ugye a mikrofon miatt hallani fog.
0: Már 50%-on lecsökkentettük a területet, ahol keresni kell. Figyeljetek, azt is elárulom, én pedig azt mondom, hogy mi van a dobozban, csak hogy tudjátok, miért megy a verseny. Egy Black & Decker sarokcsiszoló, egy Black & Decker morzsaporszívó, egy Black & Decker sövényvágó, és egy Black & Decker csavarbehajtó készülék. Ezért megy a küzdelem, tehát ez a doboz 100 000 forint értékű. Készen álltok?
3: Igen.
1: Igen.
0: Jácint is, Sanyi is rábólintott. Figyelem.
2: Akkor.
0: Elkészülni. Rajt! És elindul a két srác.
2: És véletlenül sem egy irányban.
0: Egy irányban. Oké, okay. Sanyi, te merre mész? Segíts nekem, merre vagy?
3: Hát én elom.
2: Ilyen csempe járólap, ilyesmi.
0: Jácint, okay. Merre jársz?
1: Itt a... Bos képeknél.
0: Jó, te van, képeknél jársz, rendben.
2: Sanyi szerintem még mindig a burkoló osztályon.
3: Én a festékeknél.
2: Nem, már festékeknél, oké. Okay.
0: És változatlanul ugye valahol egy doboz itt a földszinten el van rejtve a Praktikerben. Gyorsan helyzetjelentést kérek. Sanyi, te merre jársz?
3: A gerendáknál.
0: Gerendáknál
2: szegély
0: jársz,
2: léceg gerendák, Jácint? Igen.
1: Én kerti külök.
2: Hát én Sanyit nem látom, azt igen, hogy csemperagasztók mellett sétálok el éppen, de most már a szilikon tömítő ragasztó is megvan. Ezek pont olyanok, amik most így nem jutnak eszembe, hogy kell.
3: Szerszám kisgépek.
2: Szerszám kisgépek. Sanyi, ezek szent szerszám kisgépnél van? Valahol visszajöttél, úgyhogy nem láttalak. Oké, okay, köszönöm. Az egyik kollégám közben megmutatta, hogy merre vagy. Na én most egyikőjük, de Sanyi fejét látom, mert ő meg elég magas, úgyhogy itt a polcok között kibukkant, és valóban itt a kerti részleg látom azokat a virágcsokrokat, ahonnan be a kalagenünk lett virágokat az elmúlt napokban. Na, Sanyi, léci, mondd, hogy mit látsz?
3: Kertészet, és megvan.
2: Megvan? Meg. Melyik őtök mondta, ez Sanyi?
0: Várjál, valaki megtalálta?
2: Igen.
0: Kitalálta meg?
2: Sanyi?
3: Igen.
2: Sanyi megtalálta.
0: Sanyi megtalálta.
2: Juhú! Nyilván. És Jácint egyébként hol van? Jácint a másik irányból jön, ő közben elment a nem tudom én hova.
0: Aha.
2: Figyelj, Sanyi.
0: Sanyi, abban segíts, hogy pontosan hol találtad meg? Melyik osztályon?
3: Kertészet.
0: Kertészeti osztályon találtad meg. Na jó, hát akkor hamarosan minden további részlettel szolgálunk, ki fogjuk nyitni ezt a dobozt, hogy tényleg azok a dolgok vannak-e benne, amit megígértünk 100 000 forint értékben. A Retro Konvoj hamarosan visszatér innen Budapestről a Praktiker áruházból, méghozzá a Mester utca sarkán.

Ez a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Minden nap körbeöleljük az országot. Retro Konvoj. Vágó Pirossal és Dénes Tamás.

0: közlekedési hírek.
1: Már is jönnek a legfrissebb közlekedési információk itt a Retro Rádióban. Két személyautó ütközött az M0-as autóút keleti szektorán, az M4-es csomópontnál, a 41-es kilométernél, az M5-ös felé vezető oldalon. Lezárták emiatt a belső sávot, és bizony jó 5 kilométeres torlódás alakult ki. Szakaszos a torlódás az M1-esen Budapest felé Tata és Biatorbágy között, tehát a 70-es és a 20-as kilométer között bizony lassulás torlódás bőséggel előfordul. Beszéljünk az M5-ösről, Szeged felé, Lajos Mizse térségében burkolatjelet ragasztanak a 73-as kilométernél, itt is torlódás van. M7-es, a Velencei tó Balaton irányába elindult a nyaralni készülők első és második hulláma is, ezért Török Bálint és Martonvásár között, illetve a fehérvári szakaszon lassulva helyenként csak araszol a kocsisor jelen pillanatban.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Hát elérkezett az a pillanat a Retro Konvoj életébe, hogy az utolsó dobozbontás következik. Ha valaki netalántán lemaradt volna róla, Jácint és Sanyi ment küzdelembe a nagy dobozért, ugye dobozkeresés van, vagy dobozkeresés volt, a retro matricás dobozt kerestük.
1: De hadd mondjam el, hogy ez a doboz olyan, mintha én hajtogattam volna. Tehát ez annyira ilyen organikus, nem az az elvágólag, meg nem tudom, hogy 45 fokos szögei vannak, vagy 90, nagyon bírom.
0: Sanyi, annyit árulj el, hogy hova indultál, és végül hol találtad meg, mert ugye nekünk is rejtély.
2: Hát igazából pont az ellenkező irányba indultam.
1: Igen.
2: Gyorsan próbáltam futni, a kertészeti osztályon, a legalsó polcon volt, pont így középen.
1: És milyen dolgok voltak mellette, azt így nem is emlékszel.
2: Virágföldek voltak.
0: Oké, tehát a virágföldek között. Na, Sanyi, okay. Most jött el viszont az a pillanat, hogy itt egy snitzer, itt van a doboz, és mint karácsonykor, légy szíves ezt a dobozt, bontsd ki, és mondd el, hogy mit találtál benne, jó? Ez a te dobozod, tiéd a nyeremény benne, úgyhogy nézzük is meg, hogy mit nyertél. Oda néz, na, figyelj! Gyere, vedd ki nyugodtan akkor a dobozokat benne, és mondjad, hogy ez mind a tied, ez mind a tied. Mi ez?
2: Ez egy morzsaporszívó.
0: Black and Decker morzsaporszívó.
1: Ez szerintem a párod fogja értékelni, nem?
0: Morzsaporszívó,
1: már mutatom örülsz a feleségedet. Örülsz
0: neki, csak bólincsá. Imádod,
1: jó. Jó, oké, szépen megfogom,
0: mi a következő.
1: Pakolni.
0: Azt mondja, egy jó nagy valami, ez micsoda?
2: Black and Decker sövénynyíró.
0: Lesz helye?
2: Lesz, persze.
0: Jó.
2: Telken jó lesz.
0: Telken hibátlan.
1: Szuper.
0: Jó. Odébb figyelj, rakom. Következő, amit kivehetsz belőle. Ez egy...
2: Egy Black & Decker sarokcsiszoló.
0: Bizony. Ez szombat reggeleken nagyon jó használt eszed.
2: Hát ezt inkább a apám használna.
0: Jó. Rendben.
1: Az nagyon jó.
0: És végül figyelj, valami, ami szerintem ez most tuti a tied lesz, ebbe szinte biztos vagyok fájában, bele kell hajolni abba a nagy dobozba. Ide néz.
2: Egy Black & Decker fúró. Vagy
0: egy teljes készlet.
2: Teljes készlet. Hát ez, ennek is lesz helye.
1: Szoktál barkácsolni, remélem.
2: Igen.
0: Sanyi, gratulálunk hozzá, ez a legfontosabb, azért az öröm megvan, remélem.
2: Szerintem megvan, csak kicsit kifáradtam.
1: Igen, meg izgul, nem most dobod le a láncot, jó végre.
0: Hát figyelj, akkor a 100.000 forint értékű Black & Decker nyeremény a dobozból elkelt, Sanyi tulajdonába került, de a Retro Konvoj természetesen a második helyzetnek is szendíja, mindjárt ezzel folytatjuk.
3: Műsorajánló. A Retro Rádió és Demjén Ferenc közös története idén nyáron.

0: Annyi szuperkoncert augusztus 23-án Siófokon, a Plázson.
1: A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek a Retro Rádió.

0: Retro Rádió nyári szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Egy adag mosás kevesebb, mint 58 forintért? Igen, minden 68 mosásos Kokolino mosógél 3890 forint. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen,
5: a DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
7: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
8: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
9: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! A fél literes 20%-os zsírtartalmú laktózmentes főzőtej szín 20%-kal olcsóbban most csak 999 forint. Mindig Aldi.
10: Naponta ezernyi hír talál meg bennünket, de van, amikor több értelmezésre van szükségünk. Megújul a magyar nemzet, értékalapú belpolitikai tájékoztatással és tapasztalt szerzők véleményeivel. Megszokott értékek tartalmasabb formában. Fizessen elő a Magyar Nemzet heti lapra megújuló előfizetéssel most havi 2690 forintos áron. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a lapcentrum.hu-n.
11: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
12: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
13: Carglass javít, Carglass cserél.
14: MacBook suli kezdésre? Miért ne? Vásárolj legalább 5000 forintért az Auchan Corso üzleteiben szeptember 13-áig, töltsd fel a blokkodat a promóciós weboldalon, és tiéd lehet a fődíj, egy Apple MacBook Air. További nyeremények is várnak. Részletek auchancorso.hu. Auchan Corso. Vásárolj be, kapcsolódj ki!
15: Szenzációs ajánlatok várnak a Grillék kondicionálók kínálatában. Szerezd meg az akár 23% kedvezményt augusztus 31-ig hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grillék kondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
16: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kígyó uborka darabja csak 399 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
17: Döntött a kormány, jönnek a szélerőművek. Dupla büntetést is kaphatnak a trükköző webáruházak. Szoboszlai Volt csapattársa gáncsolhatja el a Fradit.
18: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
17: 2030 végéig összesen 4000 megawattnyi szélenergia kapacitásra ír ki pályázatot a kormányzat, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvívői tájékoztatón. Vitézi Dávid hozzátette, ez jelentős előrelépés annak érdekében, hogy a megújuló energiaforrások hozzájárulhassanak az ország energiabiztonságához. Rendeletben szabályozzák majd, melyik lesz az a 25 térség, ahol könnyített engedélyezési eljárások érvényesek majd a szélenergiára. A miniszter szólt arról is, hogy felül kell vizsgálni az autópálya koncesziók rendszerét.
18: Folytatódik a nagy külföldi webáruházak általános ellenőrzése, jelentette be a gazdasági versenyhivatal. Amelyik platform vét a szabályok ellen, nem csak komoly büntetésre számíthat, hanem arra is kötelezik, hogy fizessen visszatérítést azoknak, akiket például megtévesztő akciókkal átvert vagy pszichés nyomással vásárlásra késztetett. A versenyhatóság már több 10 milliárd forintot szerzett vissza így a netes vevőknek. Továbbra is szédületes ütemben bővül a hazai e-kereskedelmi piac. A tavalyi év végére meghaladta a 2100 milliárd forintos forgalmat. Ingyenes fogyasztóvédelmi jogi tanácsadást indított a kis- és középvállalkozásoknak a Kereskedelmi és Iparkamara. A program célja, hogy a cégek könnyebben eligazodjanak a gyorsan változó szabályok között, és megelőzzék a jogsértéseket. Többek között fogyasztóvédelmi kisokost és panaszkezelési folyamatábrát is kaphatnak. A részletekről a területi kamarák adnak tájékoztatást. Az eddigi legkomolyabb ellenfél vár a Fradira az Európa Ligában. A lengyel Górnik elleni tegnapi továbbjutás után a Trabzonspor következik a főtáblára kerülésért. A török futballcsapat keretének értéke négyszerese a Ferencvárosénak, csak nem 160 millió euró. A nyáron szerződött oda például az egyiptomi Mo Salah, aki eddig Szoboszlai Dominik csapattársa volt a Liverpoolban. Az első meccs jövő csütörtökön idegenben lesz, a visszavágó egy hétre rá a Grupamában. Ha a magyar rekordbajnok elveszti a párharcot, a Konferencia Liga főtábláján folytathatja ismét egyedüli magyar együttesként. Felhőtlen és száraz lesz az éjszaka, hajnalban 11-23 fok valószínű, megint a városokban lesz melegebb. Holnap fokozódik a hőség, 31-36 fokra készülhetünk, kevés felhővel, csapadék nélkül. Csak az alföldi déli részén és helyenként a Dunántúlon élénkülhet meg a szél. A vasárnap is ugyanezt ígéri, néhol akár 38 fokkal. Hétfőn a Dunántúlon már jelentkezhet egy-egy zápor, sőt zivatar is, érkezik ugyanis egy pillanatnyi felfrissülést hozó front.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
18: Két személykocsi ütközött az M0-ás keleti szakaszán az M4-es felé a 41-es kilométernél, mögötte torlódásra készüljenek. Hasonló a helyzet baleset nélkül is az M1-esen Budapest irányába Tata és Biatorbágy között, valamint az M7-esen már a fővárosi kivezetőn, aztán Török Bálint és Martonvásár között, és még a Székesfehérvári szakaszon is. Burkolatjeleket ragasztanak az M5-ösön Röszke felé Lajos Mizsénél, a 73-as kilométernél a belső sávot lezárták. Szennyeződés került a burkolatra, lassítsanak a 834-esen Csitke és Celldömölk között, jelezte az Útinform.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most a hírek után.
4: Túl vagyunk tehát az utolsó játékon a Retro Konvojban. Hazafelé tart most már a konvoj csapata, Vágó Pirossal, Dénes Tamással és Kicsin csapatunkkal, de rengeteg érdekesség és nagyon nagy slágerek várnak még önökre. Tartsanak velünk így pénteken délután is.
1: Indul a Retro Konvoj vágó

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as.

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Pirossal itt közben összenéztünk, hogy igen, hát még a Damien koncertről azért van még mondani valunk.
1: Igen, mert hát folyamatosan azért futnak be a kérdések, hiszen nem tudnak a hallgatóink sem non-stop hallgatni bennünket. Mikortól lehet regisztrálni? Ez az egyik leggyakrabban felmerülő kérdés. Az augusztus 23-ai siófoki ingyenes Damien koncertre.
0: Akkor most egy picit hat futtassalak én, jó? Ha megenged ezt a szép szót. Szóval Piros hétfő délelőtti műsorát érdemes figyelni, valamikor 10 óra után ugyanis egyszer csak Piros el fogja mondani, hogy hol lehet regisztrálni. Érdemes egyébként figyelni, mert jó sokan szeretnének jönni, sokan szeretnének ott lenni. A koncert a Retro Rádió hallgatóinak ingyenes, de csak akkor, ha regisztráltak. Minden további, tehát hétfőn délelőtt Pirosnál.
1: Így.
0: Mi pedig egy kicsit konvojkodunk még egészen délután 6 óráig Budapesten a Retro Rádióban.

vagyunk önnel. Ez a Retro Konvoj Vágó Pirossal és Dénes Tamással. A Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Retro Rádió.

0: Retro Rádió közlekedési hírek.
1: Már is jönnek a legfrissebb közlekedési információk itt a Retro Rádióban. Két személyautó ütközött az M0-as autóút keleti szektorán, az M4-es csomópontnál, a 41-es kilométernél, az M5-ös felé vezető oldalon. Lezárták emiatt a belső sávot, és bizony jó 5 kilométeres torlódás alakult ki. Szakaszos a torlódás az M1-esen Budapest felé Tata és Biatorbágy között, tehát a 70-es és a 20-as kilométer között bizony lassulás torlódás bőséggel előfordul. Beszéljünk az M5-ösről, Szeged felé, Lajos Mizse térségében burkolatjelet ragasztanak a 73-as kilométernél, itt is torlódás van. M7-es, a Velencei tó Balaton irányába elindult a nyaralni készülők első és második hulláma is, ezért Török Bálint és Martonvásár között, illetve a fehérvári szakaszon lassulva, helyenként csak araszol a kocsisor jelen pillanatban.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

Ez a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Minden nap körbeöleljük az országot. Retro Konvoj. Vágó Pirossal és Dénes Tamással a Retro Rádióban.

0: idők legnagyobb slágerei retro, rádió, retro, komoly, ugye a fővárosban, a Mester utcai Praktikerben éppen a játékon van túl, ahol ketten mérték össze erejüket. Jácint lett a második. Szia, Jácint!
1: Hello, sziasztok!
0: Most már túl vagy.
1: Így van.
0: Képzeld el, ezt gyorsan elmesélem, amíg a fejemben van, ez pirosnak is, hogy az imént Sanyitól kérdeztem, hogy
2: a nyertesünktől
0: igen, hogy benne volt, hogy megnyer, ő tudta. És akkor ránéztem a feleségére, Niki. Niki azt mondta, ha ő eldönt valamit, akkor az úgy van. Hát így kell megnyerni ezt a játékot.
2: Jácint, nem tudom te mivel a fejedben érkeztél, de az, hogy te a mai fizetetlen szabadnapodon vagy itt velünk, az már nekünk egy külön öröm, és mindenképpen szeretnénk, egyébként Bocskoros sapkában van, tehát Jácint ős rajongó. Mindenképp szeretnénk egy újabb retrós ajándékcsomagot átadni neked, mert hogy az elmúlt évek során már szerintem összegyűjtöttél párat.
1: Ügyekeztem, igen.
0: Jó, akkor figyelj, akkor most, ha megengeded, akkor ez a retro ajándékcsomag, mint a második helyezetnek járó díj, innentől kezdve a tied, és tudod mi? A játék öröme remélem azért megvan.
1: Megvan, igen, köszönöm szépen.
0: Jó, akkor ez a legnagyobb öröm ilyenkor. Piros.
2: De hát, ki Robi tapsol, az egyik hallgatónk tapsol neked.
0: Sőt,
2: nagyon
0: többen,
2: köszönjük.
0: Többen is tapsolnak,
2: igen,
0: itt a hátad mögött. Hát figyelj, az elmúlt 5 napban azért 5 doboz, 5x 100 000 forint értékű Black & Decker ajándékcsomagot adtunk át, természetesen vigazdíjakkal és hasonlókkal együtt, azért.
2: Igen, meg azért jó néhány kilométert beletettünk, nem a lábunkba, de találkoztunk jó néhány hallgatónkkal. Nagyon
0: hiszem,
2: sok mindent kaptunk
0: tőlük. És sok
2: tőlük.
0: Örömet tudtunk okozni.
2: Igen,
0: így azt hiszem kerek a dolog. Közben Johanna egyébként számtalan fotót csinál rólunk, ezek fel fognak kerülni a Retro Rádió honlapjára és Facebook oldalára, Instagram oldalára, úgyhogy kövessenek bennünket.

0: minden idők legnagyobb slágerei, retro rádió, hát elérkezett az érzékeny búcsú ideje. Pirossal itt egy kicsit összenéztünk.
1: Ilyenkor van az emberben olyan, hogy még úgy folytatnánk, mert hogy azért mégiscsak egy héten keresztül együtt voltunk, rengeteg kilométert letoltunk, sok város, sok találkozás, korai indulás, késői érkezés, kábelek, mikrofonok, autók, pakolás, bepakolás, kipakolás. És akkor másnap kezdődik minden előről.
0: És mindezek mellé rossz szóviccek, ja, annál jobb ebédek.
1: Igen.
0: És néha a szükséges kávémennyiség.
1: És azért, hála Istennek, nem csak a favicceid jutottak a hétre. A lényeg, hogy ahhoz, hogy a hallgató bekapcsolja a rádiót, és csak azt hallja, hogy mi stúdió minőségben szólunk, mint hogyha bent ültünk volna a Hegyalja úti stúdióban, ahhoz azért nyilván egy egész csapat kell. Úgyhogy, mielőtt a retro konvoj végleg begurul a célba, jöjjön az, ami egyébként minden valamire való road movie végén jár, a stáblista.
0: Köszönjük szépen Zsiga Beának,
1: Gyurkó Fanninak,
0: Víg Johannának,
1: Horváth Gyulának,
0: Horváth Csongornak,
1: Kancler Csabának,
0: Hajdú Roller Rolandnak,
1: Csőrinek,
0: Széchenyi Attilának,
1: Horváth Zoltánnak,
0: és természetesen a mindig friss és mindig megható Vágó Pirosnak,
1: és a mindig jókedvű Dénes Tamásnak.
0: Köszönjük, hogy velünk tartottak. Jövő héten imáron a stúdióból, de várjuk Önöket. Ne felejtsék, 10 órától Piros rögtön a Demién koncert részleteivel. Szép hétvégét mindannyiuknak, viszont hallásra.
1: Holnap 10-kor a Rádiókonyhában jövök.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Minden vegeta termék 30% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
4: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
6: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta, cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
8: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
9: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
10: Az elhízás betegség, aminek súlyos következményei lehetnek az egészségedre. Lefogysz, visszahízol! Ne hibáztasd magad! Az elhízás betegség. A tested biológiailag is ellenállhat a fogyásnak. Látogass el az elhízásbetegség.hu weboldalra, és tudj meg többet a fogyás nehezítő tényezőkről. Vedd a saját kezedbe az irányítást, fordulj orvosodhoz vagy egészségügyi szakemberhez. Készült a Lilly Hungária Kft. Támogatásával.
11: Egy kis nyári feltöltődés még a hűtőnek is jár.
12: Töltse le a Family Frost applikációt, és töltse fel a készleteit előre. Ha most 15 000 forint felett vásárol Fish and Chips, 20 000 forint felett Fornetti terméket adunk ajándékba. Részletek frost.hu. Family Frost, a gyors fagyasztott fogások szakértője.
13: És a sült krumplié.
14: Olcsó, mint egy éve? Az Aldiban igen! A fél literes 20%-os zsírtartalmú laktózmentes főzőtej szín 20%-kal olcsóbban most csak 999 forint. Mindig Aldi.
15: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
16: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
2: A reklám után.
13: Hírek a Retro Rádióban.
17: Ez az évszázad aszája óriási károk a földeken. Levélözönnel jelez az adósoknak a NAV. Elolvadhatnak a fizetések a mesterséges intelligencia miatt. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Már 770 ezer hektáron jelentettek be aszálykárt, ami jelentősen meghaladja a 4 évvel ezelőtti csúcsot, közölte a kormány szóvívő a mai tájékoztatón. Szondi Vanda hangsúlyozta, ez még nem a végleges adat, hiszen az agrártárca augusztus végéig meghosszabbította a határidőt, addig jelezhetik káraikat a gazdák. A legutóbbi előrejelzések lesújtóak, a szárazföldi növények hektáronkénti hozama 10-20%-kal marad el az elmúlt 5 év átlagától. A kormány feljelentést tesz Lázár János volt miniszter korábbi döntése miatt az M6-os autópálya üzemeltetése ügyében, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter arról írt, hogy elveszik a Mészáros-Szíj konzorciumtól a Stráda egy szakaszának működtetését, amivel szerinte 100 milliárd forint közpénzt spórolnak meg. Már postázza a NAV az adószámla kivonatokat és a pótlék értesítőket. Akinek tartozása van, figyelnie kell a határidőre. Részletek Linzmeier Szilviától, az adóhivatal kommunikációs vezetőjétől.
18: Az kap értesítést, akinek 5000 forintnál több a tartozása, vagy pedig az, akinek 1000 forintnál nagyobb összegű a túlfizetése. 1,8 millió magánszemély és egyéni vállalkozó számíthat erre a levélre, akinek túlfizetése van. Célszerű mind nél előbb visszaigényelni az adót, ezt az ügyfélportálon keresztül néhány kattintással meg is lehet tenni. Akinek tartozása van, célszerű mielőbb rendezni, az, aki egy összegben nem tudja megfizetni a tartozását, az éljen a kedvező részletfizetési lehetőségekkel.
17: Akár jelentős bércsökkentést is hozhat a mesterséges intelligencia terjedése Németországban. Ezzel számol a helyi cégek többsége. Az MI 5 éven belül feleslegessé teheti egész részlegek foglalkoztatását, például az adminisztráció vagy a logisztika területén. A felmérés szerint leginkább azok vannak veszélyben, akik kevesebb mint 5 éve dolgoznak és nincs jelentős tapasztalatuk. A speciális tudással rendelkező alkalmazottak viszont kifejezetten jól járhatnak. Közülük minden negyediknek jelent tősen gyarapodhat a bére. Felhőtlen és száraz lesz az éjszaka, hajnalban 11-23 fok valószínű, megint a városokban lesz melegebb. Holnap fokozódik a hőség, 31-36 fokra készülhetünk, kevés felhővel, csapadék nélkül. Csak az alföldi déli részén és helyenként a Dunántúlon élénkülhet meg a szél. A vasárnap is ugyanezt ígéri, néhol akár 38 fokkal. Hétfőn a Dunántúlon már jelentkezhet egy-egy zápor, sőt zivatar is, érkezik ugyanis egy pillanatnyi felfrissülést hozó front.
13: Retro Rádió közlekedési hírek.
17: Hármas ütközés történt korábban az M0-as déli szakaszán az M5-ös felé a 13-as kilométernél. Szakaszos torlódásra készüljenek az M1-esen Budapest felé Tata és Biatorbágy között. Az M7-esen is hasonló a helyzet a Balaton irányába, Török Bálint és Martonvásár között, illetve Székesfehérvár térségében. Szennyezett a burkolat a 834-esen Sitke és Celldömölk között, a 26-os és a 37-es kilométer között fokozott óvatossággal vezessenek. Lezárták a lehajtót az M6-oson Ivándárda felé a 163-as kilométernél, a Bonyhád-Bátaszék-Baja csomópontban, kerülniük kell, figyelmeztetett az Útinform.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Kellemes kora estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Még ma is én helyettesítem Nyergesi Zárt, de hétfőn már visszatér. Ha van kinek üzenni, ha szeretné a hangját hallatni a retróban, akkor hívjon vagy írjon 06 20 22 22 122.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban, a Fool's Garden zenélt, ez volt a Lemon Tree. 06-20-22-22-122, itt Abaházi Csaba, haló!
1: Haló, szervusz, Csabi, Attila vagyok.
0: Szia!
1: Szeretnék egy nagyon szép számot kérni a kedves páromnak.
0: Milyen üzenettel, milyen alkalomból?
1: Hát csak úgy, baráti alapon. Dunakesziről beszélek.
0: És az ő neve?
1: Évike.
0: Csókoltatjuk őt is, vigyázzatok magatokra.
1: Jó, oké.
0: Köszönöm. Szia.
1: Ja, szia.
0: Ed Sheeran-től.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne a Bestiák, ez volt a Fáj még, ha néha felhívsz. 0-20-22-22-122, itt Tabaházi Csaba, haló.
1: Jó napot kívánok, kérhetnék egy dalt?
0: Parancsolj, szia! Kinek, milyen alkalomból, milyen üzenettel?
1: Pécsi Áronnak a legjobb barátom.
0: És te ki vagy, téged hogy hívnak?
1: Szendi Balogh Tibor.
0: Honnan hívtál?
1: Budapestről.
0: És mit csináltok, mivel foglalkoztok most jelen pillanatban?
1: Birkózunk.
0: Oh. Na jó, van, hát akkor jó birkózás nektek, meg szép estét, vigyázzatok magatokra. Szevasztok, ciao. Itt a Bloodhouse Gang és a The Bad Touch a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban. Belinda Carlisle, ez volt a Circle and the Sun. 0-20-22-22-122. Itt Abaházi Csaba, halló.
1: Szia Csaba, Marika vagyok. Adnám itt a két kis unokámot, mert már úgy hét előtt is beszélni szerettünk volna veled.
0: Na, hallgatom őket.
1: Na, mondja Zsolyéka, hogy hívnak. Mondja.
2: Zsolyé Janina.
1: Igen. Melyik számát szereted Csabinak, amit énekel?
2: A halál a májra.
1: A halál a májra.
0: Imádja. Jaj, de cuki.
1: Jó, akkor adom a másik unokámat, okay. Mert van még egy másik kislány unoka.
3: Szia, Csabi, Szikolaszi vagyok.
0: Szia.
3: Én akkor kérhetném a balatoni lány.
0: Kinek küldöd? Milyen üzenettel? Milyen alkalomból?
3: Hát, mindenkinek, az egész családnak üzenem, mert nagyon szeretem őket.
0: Örülök, hogy hívtatok, vigyázzatok magatokra. Sziasztok, sziasztok, sziasztok, sziasztok. Itt a 4F Club és a Balatoni Láz.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban. A Timbaland, One Republic és az Apologize. 06-20-22-22-122, itt Abaházi Csaba, halló!
1: Halló, szia, Sanyi vagyok, Püspökarányból.
0: Szia!
1: És egy zeneszámot küldök a páromnak, Anikónak, Püspökarányba. Üzenet, nagyon szeretem.
0: Örülök, hogy hívtál, vigyázz magadra és szép estét.
1: Szia.
0: Bobby McFerrinnel megyünk tovább. Don't worry, be happy a retro rádióban.

0: voltál. Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Margaret Island zenélt, nem voltál jó. 06-20-22-22-122, itt Abaházi Csaba, halló.
1: Szia, én Tibi vagyok.
0: Szia.
1: Én szeretném majd kérni egy számot kedvesemnek, a páromnak, a Jolánkának.
0: Mit üzensz neki?
1: Jaj, mit, nagyon szeretem őt. Imádom őt, vigyázom magára.
0: Örülök, hogy hívtál, te is vigyázz magadra.
1: Oké, köszönöm szépen.
0: Szia.
1: Szia, szia, szia.
0: Michael Jackson, Bad, most a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió benne. Sam Brown énekelt, ez volt a Stop, de szeretem ezt a dalt. Ez is a megunhatatlan kategóriába tartozik. 7 órakor hírek, aztán itt leszünk többek között Charlie. Kedvenc dalom forog majd tőle, a Kávéház.

0: Egyből a hírek után megszólal a Two Hearts itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: E-rollerek már ősszel jöhet a szabályozás. Horvátországi erdőtűz, jól vannak a magyarok. Letartóztatták a rendőrökre rontó próbaidős droghuszárt. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Akár már szeptemberben dönthet a kormány a nagysebességű e-rollerek szabályozásáról. A szaktárca vezetője a kormány szóvivői tájékoztatón megismételte, szeptember 9-éig várják a visszajelzéseket a témában a kormány.hu oldalon, eddig 200 ezeren nyilvánítottak véleményt a kérdésben. Vitézi Dávid szerint eközben előre dolgoznak, hogy kész jogszabálytervezeteket tudjanak majd a kabinet elé terjeszteni. A miniszter arról is beszélt, hogy 3 milliárd euró juthat bérlakásépítésre és a kollégiumi férőhelyek bővítésére részben uniós pénzekből. Még dolgoznak a Vekerle Sándor program részletein. Minden magyar jól van a dél-horvátországi Omis térségében az éjszakai erdőtűz után, mondta a külügyminiszter. Orbán Anita szerint 4-en sérültek meg, de csak könnyebben, már ma kiengedik őket a kórházból. A spliti magyar konzul 26 magyar turistával egyeztetett személyesen, senki sem kért segítséget. Jó néhányan már hazatértek, vagy indulásra készek. A horvát hatóságok egyébként mintegy 1000 helyi lakost és nyaralót menekítettek ki a térségből. Rendőrökre és szolgálati kutyájukra támadt egy férfi Komárom-Esztergomban. A 20 éves fiatalember tombolni kezdett odahaza, ezért riasztották a járőröket. Akik kórházba akarták vitetni, ő azonban ütött, rúgott. Az egyik rendőrnek koponya társának csípőzúzódást okozott, csak könygázzal tudták megfékezni. Korábban többször elítélték drogbüntettek miatt, most is próbaidőn volt, letartóztatták. A jövő héten 4 napos weekend lesz, megint kellenek a véradók a stabil betegellátás érdekében, mondta a rádiónknak az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. Tordai Attila Árpád felhívta a figyelmet arra, hogy az önkéntesek a véradás.hu oldalon néhány kattintással kiválaszthatják a nekik megfelelő helyszínt és időpontot.
4: Sokan szabadság miatt elutaznak. Minden évben ez ismétlődik. Az adatok azt mutatják, hogy készlet egész közel van a határoz, amit stabilnak tekintünk. Nincs nagy baj. De szeretnénk, hogyha az emberek jobban odafigyelnének erre, és hosszú hétvége miatt egy kicsit mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
3: Felhőtlen és száraz lesz az éjszaka, hajnalban 11-23 fok valószínű, megint a városokban lesz melegebb. Holnap fokozódik a hőség, 31-36 fokra készülhetünk, kevés felhővel, csapadék nélkül. Csak az alföldi déli részén és helyenként a Dunántúlon élénkülhet meg a szél. A vasárnap is ugyanezt ígéri, néhol akár 38 fokkal. Hétfőn a Dunántúlon már jelentkezhet egy-egy zápor, sőt zivatar is, érkezik ugyanis egy pillanatnyi felfrissülést hozó front.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
3: A megszokottnál lassabb a tempó az M0-as déli szakaszán az M5-ös környékén, mindkét irányban. Szakaszos torlódásra készüljenek az M1-esen Budapest felé, Tata és Biatorbágy, a 70-es és a 20-as kilométer között. Sokan indultak el a Balatonra, Törökbálint és Martonvásár között, majd Székesfehérvárnál is, helyenként araszol a kocsisor az M7-esen. Lezártak egy lehajtót az M6-oson Ivándárda felé a 163-as kilométernél a Bonyhád-Bátaszék-Baja csomópontban. A terelőutat a 173-as kilométernél lévő Pécsvárad-Somberek csomópontig jelölték ki, jelezte az Útinform.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
5: Kellemes kora estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Házi Csaba. Lassan lejár a mandátumom helyettesítőként. Hétfőn már visszatér Nyerges Iza, de ami még hátra van, ahhoz jó pián is kívánunk. Ha van kinek üzenni, hívjon vagy írjon 0620 22 22 122. Jön Phil Collins!

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, benne Lubeg, áthallgattuk, ez volt a Mambo number 5, 0-20-22-22-122, itt Abaházi Csaba, haló!
1: Jó napot!
0: Szia!
1: Jó napot kívánok, Markovics Gergő vagyok.
0: Szervusz!
1: És szeretnék kérni egy számot a legjobb barátomnak, Sandy Tibornak.
0: Mit üzensz a legjobb barátodnak?
1: Az, hogy sikerüljön neki a sport.
0: Na, mit sportol? Mit sportol?
1: Birkózik.
0: Hát akkor nagyon sok sikert kívánok neki.
1: Köszönöm szépen.
0: Meg neked is.
1: Köszönöm.
0: Sziasztok. Hello. John Newman énekel Love Me Again a Retro Rádióban.

0: Egerei Retro Rádió benne a Ladány benne 27, ez volt a Kell egy ház 06 20 22 122, itt Abaházi Csaba, halló!
1: Jó napot kívánok, nevemet nem szeretném bemondani, ha lehet.
0: Jó.
1: Szeretnék egy számot a Pécsi buszra küldeni egy buszsofőrnek, csupán jó gesztusból, ennyi.
0: Ennyi az üzenet?
1: Igen, nagyon szépen megköszönném.
0: Én köszönöm, hogy hívott, minden jót!
1: Minden jót!
0: Cut and Move és a Give It Up most a Retro Rádióban.

0: Almost Fire. 0-20-22-22-122. Itt Abaházi Csaba, halló!
1: Szia Csaba! Számos szeretnék kérni.
0: Parancsolj, mondd a neved!
1: Szeri Szentőrai Kokánytól is, Kokányi Szociális Nővérek szeretnék számot kérni.
0: Na és mit üzensz nekik?
1: Hogy nagyon szeretem őket is, köszönöm, hogy törődnek velem.
0: Örülök, hogy hívtál, vigyázz magadra, szép ja, estét neked, ja. Szia, szia! Ákossal megyünk tovább, minden, ami szép volt a Retro Rádióban. Mm.

0: Retro Rádió.
1: What we're saying is not protesting.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió benne. Egy nagy kedvencem Zságártól és a The Underground Divas-tól ez volt a Wings of Love. Üzenetek jönnek. Kedves Csabi, a retro konvoj tagjainak szeretnék jó pihenést kívánni, és üzenem Kati barátnőmnek Újpestre, hogy szép estét kívánok neki. Szia, Kriszti vagyok, Tökörről a páromnak szeretnék küldeni egy dalt, Zsoltinak üzenem, hogy nagyon szeretem, és kitartást kívánok neki. Páromnak Sanyinak üzenem, hogy kitartást, nagyon szeretem, mindketten dolgozunk még, de nagyon várjuk az estét, írja Zsófi. Kedves Retro Rádió, a sofőr uraimnak mosolyt szeretnék csalni az arcukra, egy igazán izgalmas úton vagyunk túl, ezúton is köszönöm a munkájukat, írja Bianca. Jön Murrayhead és a One Night in Bangkok a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban. A Rúzsa Magdit hallgattuk, ez volt az április 06-20-22-22-122. Itt Abaházi Csaba, halló!
1: Szávas Csaba, szeretszelő Gigiből.
0: Parancsolj!
1: Nem akarok sokat, mert szerintem gigekösség minden okosságának, a barátnőm lányának, a Tóth Katinak sok erőt, egészséget kívánok, és hosszú boldog élet mindenkinek, és jó munkát nektek meg a stábnak, még többet. Hajrá, Nyerges Izabella!
0: Köszi, szia!
1: Szia, hello!
0: Jön a Vamos a Playa a Retro Rádió.

0: idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Roy Orbison és a You Got It után 8-kor hírek, aztán jön a Fergetek Party, mi pedig vasárnap találkozhatunk legközelebb a vasárnapi Abaházi Presszóban. Abaházi Csabánt hallották, további kellemes rádiózást, viszhall!
1: Műsorajánló.
2: A Retro Rádió és Demjén Ferenc közös története idén nyáron tovább.

0: szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk. Ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyci, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
3: Egy adag mosás kevesebb, mint 58 forintért. Igen, minden 68 mosásos Kokolino mosógél 3890 forint. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
4: És bedobta!
5: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
4: Hungarian Dance Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
5: Jegyek és információk darcevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
6: Hungarian Dance Trophy, több mint élmény!
7: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakás felújítási ajánlatát. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
8: A Retro Stars visszatér augusztus 19-én Zamárdiban a Strandfesztivál nyitónapján. Mr. President, Forest Club, Animal Cannibals, FLM, Groove House, Cosmix, Nagsi, Rakoncai, Splash és a Vétek. Augusztus 19-e Zamárdi Strandfesztivál.
9: Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
10: MacBook suli kezdésre? Miért ne? Vásárolj legalább 5000 forintért az Auchan Corso üzleteiben szeptember 13-áig, töltsd fel a blokkodat a promóciós weboldalon, és tiéd lehet a fődíj, egy Apple MacBook Air. További nyeremények is várnak. Részletek auchancorso.hu. Auchan Corso. Vásárolj be, kapcsolódj ki!
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kígyó uborka darabja csak 399 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
12: Nem úgy indul a nyaralás, ahogy eltervezte? Kössön autó SOS gépjármű asszisztencia biztosítást a Europe Assistance-nál akár 15 évnél idősebb autójára is, és élvezze a gondtalan pihenést. Részletek a europe-assistance.hu oldalon.
13: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
14: Igen.
13: És ez?
14: Igen.
15: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
16: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
17: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
18: Hamarosan kiderül, hová kerülhetnek majd a szélerőművek. 10 milliárdokat szereztek vissza a ravaszkodó webáruházaktól. Ma is rengeteg dolguk volt a tűzoltóknak. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. 2030 végéig összesen 4000 megawattnyi szélenergia kapacitásra ír ki pályázatot a kormányzat, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvívői tájékoztatón. Vitézi Dávid hozzátette, ez jelentős előrelépés annak érdekében, hogy a megújuló energiaforrások hozzájárulhassanak az ország energiabiztonságához. Rendeletben szabályozzák majd, melyik lesz az a 25 térség, ahol könnyített engedélyezési eljárások érvényesek majd a szélenergiára. A miniszter szólt arról is, hogy felül kell vizsgálni az autópálya koncesziók rendszerét. Folytatódik a nagy külföldi webáruházak általános ellenőrzése, jelentette be a gazdasági versenyhivatal. Amelyik platform vét a szabályok ellen, nem csak komoly büntetésre számíthat, hanem arra is kötelezik, hogy fizessen visszatérítést azoknak, akiket például megtévesztő akciókkal átvert vagy pszichés nyomással vásárlásra késztetett. A versenyhatóság már több 10 milliárd forintot szerzett vissza így a netes vevőknek. Továbbra is szédületes ütemben bővül a hazai e-kereskedelmi piac. A tavalyi év végére meghaladta a 2100 milliárd forintos forgalmat. Ingyenes fogyasztóvédelmi jogi tanácsadást indított a kis- és középvállalkozásoknak a Kereskedelmi és Iparkamara. A program célja, hogy a cégek könnyebben eligazodjanak a gyorsan változó szabályok között, és megelőzzék a jogsértéseket. Többek között fogyasztóvédelmi kisokost és panaszkezelési folyamatábrát is kaphatnak. A tanácsadás előzetes bejelentkezés után érhető el. A részletekről a területi kamarák adnak tájékoztatást. Számos helyen volt tűzeset ma is az országban a hőség miatt. A katasztrófa védelem összefoglalója szerint Sátoraljaújhelyen 15 hektárnyi száraz fű gyulladt ki, aztán 6 hétvégi ház. Kaposváron is ezért hívták a 112-t, Fertőszent Miklósnál pedig az erdő kapott lángra úgy 5 hektáron, ott már a fák lombkoronájára is átterjedt a tűz. Pestvár megyében Törtelnél 7 hektár terület izzott. Jásznagykunszolnokban Fegyvernek közelében az útmenti aljnövényzet égett nagy füsttel. Felhőtlen és száraz lesz az éjszaka, hajnalban 11-23 fok valószínű, megint a városokban lesz melegebb. Holnap fokozódik a hőség, 31-36 fokra készülhetünk, kevés felhővel, csapadék nélkül. Csak az alföldi déli részén és helyenként a Dunántúlon élénkülhet meg a szél. A vasárnap is ugyanezt ígéri, néhol akár 38 fokkal. Hétfőn a Dunántúlon már jelentkezhet egy-egy zápor, sőt zivatar is, érkezik ugyanis egy pillanatnyi felfrissülést hozó front.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
14: Kellemes péntek estét minden Retro Rádió hallgatónak, Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és már is indul a ma esti Fergetek Party. Kívánok mindenkinek nagyon kellemes szórakozást, és hozzuk minden idők legnagyobb dalait. Remélem sok ismerőssel elnek, maradjanak velem.
19: Nossa!

Önök Retrorádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Nagyon érdekes, hogy valamikor a 70-es, illetve a 80-as években hihetetlen népszerű volt Európában, az egész világon, sőt Magyarországon is az olasz dalok teljes spektruma, és egy-két spanyol dal is befurakodott ebbe a latin életérzésbe, és ez a két nemzet adott nekünk annyi kiváló dalt, amelyek közül bőven lehetett válogatni. Nos, én is készültem egy ilyen összeállítással, Rickel Poverivel kezdjük, aki egyébként 22-én Magyarországra látogat, de lesz Gypsy Kings és még nagyon-nagyon sokan mások. Remélem, hallgatóink is szeretik azokat a nótákat, amelyeket azokban az évtizedekben megszerettünk, és bizony néhány közülük, például a Mamma Maria vagy a Sara Perchetti Amo a mai napig velünk van. Tartsanak, tartsatok velünk, ez a Retro Rádió, Fergetek Patti című műsora, és annak is az első órájában a válogatás, a latin muzsikák legjobbjai és a legtáncolhatóbbjai.

0: Fergetek Party DJ Dominikkal.
1: Minden idők legnagyobb bulislágerei mixben a Retro Rádióban.
2: Open, come on! Hey, Martinez, you ready, girl?
3: Come on.

Akkor Retrorádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Gypsy Kings-el megyünk tovább, ígértem, hogy spanyol hatás is fog minket érni, hát ez az első ezek közül. Egyébként egy világhírű slágerről vagyon szó, sőt ez volt a Gypsy Kings első nagy slágere.

0: Metrorádió nyári szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retrorádió.
2: Műsorajánlót hallottak.

Önök a Retro Rádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. 1979-ben utazunk vissza, mégpedig egy Laura Branigan nevű hölgy, aki elővette az amerikai slágerlistákat is meghódító nótát. Ez a Gloria, itt a Retro Rádión. Remélem velünk tartanak. Umberto Tozzi egyébként az eredeti előadó, és ezt a dalt én azt hiszem mindenki szeret.

Irány a tengerpart, ez már a 80-as évek. Vidám dallam, és komoly mondani való, hihetetlen. Érdekes ez a nóta, mert egy nukleáris katasztrófa utáni világról szól. Jön Rigiera és a Vamos a la Playa itt a Retro Rádióban. Az is érdekesség ennek a nótának, hogy egy ilyen vidám, könnyed nótának tűnik elsőre, és ha odafigyelünk, bizony előkezdődik.

0: Lemmy's szuperkoncert augusztus 23-án Siófokon, a Plázson.
1: A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek a retroradio.hu.

0: szuperkoncertjének támogatója, a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta, cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
3: Soha nem okozott még ekkora pusztítást az aszálya földeken. Tartozik a NAV-nak, jön az adós levél. Szoboszlai volt csapattársa áll a Fradi útjában. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Már 770 ezer hektáron jelentettek be aszálykárt, ami jelentősen meghaladja a 4 évvel ezelőtti csúcsot, közölte a kormány szóvívő a mai tájékoztatón. Szondi Vanda hangsúlyozta, ez még nem a végleges adat, hiszen az Agrártárca augusztus végéig meghosszabbította a határidőt, addig jelenthetik be káraikat a gazdák. A legutóbbi előrejelzések lesújtóak, a szárazföldi növények hektáronkénti hozama 10-20%-kal marad el az elmúlt 5 év átlagától. A kormány feljelentést tesz Lázár János volt miniszter korábbi döntése miatt az M6-os autópálya üzemeltetése ügyében, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter arról írt, hogy elveszik a Mészáros-Szíj konzorciumtól a Stráda egy szakaszának működtetését, amivel szerinte 100 milliárd forint közpénzt spórolnak meg. Már postázza a NAV az adószámla kivonatokat és a pótlék értesítőket. Akinek tartozása van, figyelnie kell a határidőre. Részletek Linzmeier Szilviától, az adóhivatal kommunikációs vezetőjétől.
4: Az kap értesítést, akinek 5000 forintnál több a tartozása, vagy 1000 forintnál nagyobb összegű a túlfizetése. 1,8 millió magánszemély és egyéni vállalkozó számíthat erre a levélre. Akinek túlfizetése van, célszerű minél előbb visszaigényelni az adót, ezt az ügyfélportálon keresztül néhány kattintással meg is lehet tenni. Akinek tartozása van, célszerű mielőbb rendezni, aki egy összegben nem tudja, az éljen a részletfizetési lehetőségekkel.
3: Az eddigi legkomolyabb ellenfél vár a Fradira az Európa Ligában. A lengyel Górnik elleni tegnapi továbbjutás után a Trabzonspor következik a főtáblára kerülésért. A török futballcsapat keretének értéke 4-szerese a Ferencvárosénak, csak nem 160 millió euró. A nyáron szerződött oda például az egyiptomi Mo Salah, aki eddig Szoboszlai Dominik csapattársa volt a Liverpoolban. Az első meccs jövő csütörtökön idegenben lesz, a visszavágó egy hétre rá a Grupamában. Ha a magyar rekordbajnok elveszti a párharcot, a Konferencia Liga főtábláján folytathatja ismét egyedüli magyar együttesként. Felhőtlen és száraz lesz az éjszaka, hajnalban 11-23 fok valószínű, megint a városokban lesz melegebb. Holnap fokozódik a hőség, 31-36 fokra készülhetünk, kevés felhővel, csapadék nélkül. Csak az alföldi déli részén és helyenként a Dunántúlon élénkülhet meg a szél. A vasárnap is ugyanezt ígéri, néhol akár 38 fokkal. Hétfőn a Dunántúlon már jelentkezhet egy-egy zápor, sőt zivatar is, érkezik ugyanis egy pillanatnyi felfrissülést hozó front.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
5: Kellemes és nagyon szép péntek estét minden Retro Rádió hallgatónak. Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és érkeznek sorban a következő 3 órában azok a mixek, amelyekkel örömet szeretnénk szerezni hallgatóinknak. Remélem, együtt töltjük ezt a mai péntek estét is.

Önök a Retrorádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit, tehát úgy néz ki a karom, mintha nem is tudom merre jártam volna, hiszen az elmúlt héten számtalan nagy eseményre kaptunk meghívást, például a parkban, a plázson, a szigeten, szóval gyakorlatilag mindenhol megfordult kis csapatunk, sőt a Lellei Fesztivál zárója is a mindenünkhez kötődik, és tényleg talán életem legizgalmasabb hétvégéjét éltem át, rengeteg nagy fellépéssel, néha 10, 20, 30, 40, 50, 60, 5000 ember ezeken a helyszíneken, amiből már sokan találhatták, hogy meghívott kaptam jó magam is DJ Oti buliára. Ott retro muzsika volt az én szerepem, ami egyébként annyira nem meglepő. Egyrészt a retrorádiós háttér, másrészt pedig az egyéb zenés érdekességek miatt, de hihetetlen volt, ahogy megtelt pillanatok alatt az a hatalmas tér, ahogy az emberek énekeltek, bulisztak, átélték újra a gyerekkorukat, átélték a szüleik gyerekkorát is. Jó, ott mosolygok mindig, hogy hogyan tud valaki ugyanúgy énekelni egy 60-as évek béli slágert, egy 80-as évek béli slágert, egy 2000-es és 2025-ös, de tényleg elképesztő, és az is nagyon érdekes, hogy a fiatalabb generáció is veszi ezeket a nótákat, szereti, és igenis vágyja, hogy játsszuk a retro nótákat is, és ezért én nagyon hálás vagyok, mert mi retro DJ-k egyébként abból élnénk, hogyha egy-egy retro fesztivált megrendeznek valahol, ami szintén szép dolog és egy küldetés, de úgy, hogy ennyi korosztály ennyire szereti ezeket a nótákat és hangulatokat, ez valami hihetetlen. És a DJ Otiról még egy mondat, hogy annyira szervezetten és annyira jól összerakva volt egyébként az egész este, hogy szinte hihetetlen. És azt is láttam, hogy nagyon sokan fanyalkodnak ilyen-olyan és amolyan okokból kifolyólag, legyen ez az ő problémájuk. Én azt hiszem, hogyha valaki 65 ezer embert megmozgat, tulajdonképpen egy fiktív előadással, ahol még a fellépőket se tudtuk előre, ez mindenképpen figyelemre méltó. És ha azt vesszük, hogy akik ott voltak, és én ott voltam a színpadon, és láthattam azt, hogy nagyon jó arcú, nagyon kedves, nagyon mosolygos, nagyon szeretetteli közönség gyűlt össze. Ez az én véleményem, és ebből nem engedek egy jottányit se. Tartsatok velünk, ez a Retro Rádió. Benne minden idők legnagyobb slágerei szólnak.

0: Ez volt a Retro Rádió Fergetek Parti című műsora, és még egy dolog, hogy ha az ember okos, már legalábbis jó, ha okos, akkor lát egy olyan jelenséget, amiről az óra közepén beszéltem, hogy kimegy 65 ezer ember a szigetre valamire, akkor nem azon kezd el háborogni és hápogni és sértegetni mindenkit a rendőrségtől a főhősön keresztül a háttérrádióját, hanem inkább elgondolkodik azon, hogy mi az, amit tud ez az ember, és mi az, amit ő tudna hasznosítani, ha mondjuk éppen lemezlovas az Isten adta. De mindegy, legyen ez a lemezlovasok egy részének a problémája. Én azt hiszem, hogy ez a karaván és a kutya tipikus esete. Tartsanak velem, ez a Retro Rádió, benne minden idők legnagyobb slágerei szólnak.
1: Műsorajánló.
2: A Retro Rádió és Demjén Ferenc közös története idén nyár.

0: Annyi szuperkoncert augusztus 23-án Siófokon, a Plázson.
1: A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek a Retro Rádió.

0: Metro Rádió nyári szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Komoly összeg juthat bérlakás építésre. Agrárkárok, érkezik a segítség. Nem kerültek fel a polcokra, silány sportcipőkre csapott le a NAV. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Akár már szeptemberben dönthet a kormány a nagysebességű e-rollerek szabályozásáról. A szaktárca vezetője a kormány szóvivői tájékoztatón megismételte, szeptember 9-éig várják a visszajelzéseket a témában a kormány.hu oldalon, eddig 200 ezeren nyilvánítottak véleményt a kérdésben. Vitézi Dávid szerint eközben előre dolgoznak, hogy kész jogszabálytervezeteket tudjanak majd a kabinet elé terjeszteni. A miniszter arról is beszélt, hogy 3 milliárd euró juthat bérlakásépítésre és a kollégiumi férőhelyek bővítésére részben uniós pénzekből. Szuper előleget kaphatnak a gazdák a pusztító aszály miatt. Július végéig több mint 750 ezer hektárra érkezett kárbejelentés, kétszer annyira, mint tavaly ilyenkor. A szárazság az agrárium minden ágazatát érintette, leginkább a tejtermelést, írta a kormány.hu. Azért, hogy az érintettek fizetőképesek maradjanak, hamarabb utalják az előlegeket. Így augusztus és október között összesen mintegy 106 milliárd forinthoz juthat 150 ezer gazdálkodó. A jövő héten 4 napos weekend lesz, megint kellenek a véradók a stabil betegellátás érdekében, mondta a rádiónknak az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. Tordai Attila Árpád felhívta a figyelmet arra, hogy az önkéntesek a véradás.hu oldalon néhány kattintással kiválaszthatják a nekik megfelelő helyszínt és időpontot.
3: Azoknak kérjük a segítségét nyilván, akik megtehetik, hogy ebben a nehéz időszakban eljönnek vért adni. Sokan szabadság miatt elutaznak. Minden évben ez ismétlődik. Az adatok azt mutatják, hogy 6500-as a vörösvérsejtkészlet, ami egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk. Tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jobban odafigyelnének erre, és emiatt a hosszú hétvége miatt egy kicsit mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
2: Csak nem 2500 pár hamis sportcipőt foglaltak le a navosok Budapesten. Egy raktárban bukkantak rá a rendkívül silány minőségű utánzatokra. Ha forgalomba kerülnek, az 40 millió forintos kárt jelentett volna a jogtulajdonosoknak. A cipőket lefoglalták, a hamisítók ellen eljárás indult. Felhőtlen és száraz lesz az éjszaka, hajnalban 11-23 fok valószínű, megint a városokban lesz melegebb. Holnap fokozódik a hőség, 31-36 fokra készülhetünk, kevés felhővel, csapadék nélkül. Csak az alföldi déli részén és helyenként a Dunántúlon élénkülhet meg a szél. A vasárnap is ugyanezt ígéri, néhol akár 38 fokkal. Hétfőn a Dunántúlon már jelentkezhet egy-egy zápor, sőt zivatar is, érkezik ugyanis egy pillanatnyi felfrissülést hozó front.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Kellemes és nagyon szép péntek estét minden Retro Rádió hallgatónak. Márkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és hozom minden idők legnagyobb slágerei. Ezen slágerek között lesznek külföldiek és magyarok, lesznek gyorsabbak és lassabbak, de különösen olyanok, amelyekre táncolnak.

Akkor hát rádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Nem merném megkockáztatni hallgatóink előtt, hogy a következő eseményről ne szóljak néhány szót. Ez az országos vízipisztoly csata és rekord kísérlet. A Palatinus strandra vitt minket a jó szerencsénk. Augusztus

9-án szombaton, és azt a hihetetlen felszabadultságot. Én tényleg akár az Oti bulira, akár a Cséfaraszti ősborókás falunapra, de akár a Kenesei bulira egyöntetően kimerem jelenteni, hogy van most valahogy a hangulatban, az emberek lelkében olyan, hogy játszunk, hogy éljünk, hogy csináljunk valamit, ami vad, ami visszavisz minket a tizenéves korunkba. Hát a vízpisztoly csatára ez halmozottan igaz volt, ahogy önfeledten felnőtt emberek fújták egymásra, meg csapkodták a vizet, ez valami döbbenetes volt. Többen voltak egyébként ezen a helyszínen, de országosan kevesebben, úgyhogy jövőre úgy néz ki, hogy újra nekifutunk ennek a rekordkísérletnek, de az a strand, amely a Margit-szigeten található, nagyon szép és kedves otthona volt ennek az eseménynek, nagyon sok hallgatónk volt ott, emlékeztettek bennünket műsorokra, kérdezgettek műsorvezető társainkra, meg a Retro Rádióról, nagyon-nagyon jó kis hangulat alakult ki, és hát Cséfaraszton minimum duplája volt az emberek száma, mint a tavalyi, már akkor is voltam, és még egyszer DJ Otiról pedig azt tudom elmondani, hogy nagyszerű a dolog, és hogy ennyi ember tudott játszani, énekelni együtt, közösségben. Na ez a nagy dolog. Tartsanak velünk, ez a Retro Rádió, benne pedig minden idők legnagyobb slágerei szólnak, és folytatódjék a mix.

0: Nagyon kellemes és nagyon szép péntek estét minden Retro Rádió hallgatónak. A legnagyobb hétvégék ez a mostani meg a következő, amely a bulikat illeti. Innentől kezdve folyamatosan járjuk az országot, és eddig is így tettük, de augusztusban különösen ez 50 fellépést jelent. Ebben a hónapban én köszönöm Rolinak, Lizának és minden kollégának, aki mellém áll ebben, mert nagyjából a halálomban vagyok már, de hálás vagyok, hogy lehetek, hogy mehetek. Tartsanak velünk, mindjárt jön a folytatás itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Önök a Retro Rádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és minden idők legnagyobb nótái érkeznek ide hozzánk. Remélem hallgatóink is velünk tartanak, hiszen ez már az utolsó óra, de nem kell csüggedni, mert holnap 8-szor újra

Önök a Rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágerét, Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és jártam számtalan fürdőben ebben a szezonban. Nagyon jó érzés egyébként, hogy olyan bulikat lehet csinálni, hogy részint kinn a parton, részint pedig bent a vízben. Táncolnak hallgatóink, oda jönnek, fotózkodnak, mondanak valamit, én udvariasan megkérdezik, hogy jaj, Attila, nem vagy, vizes vagyok. A közös fotó készül, hát miért lenne baj? Egyrészt nyárban, másrészt a strandon ez teljesen normálisnak számít, úgyhogy bátran jöjjenek csak, vizesen is, szároson is csak jöjjenek. Ez a Retro Rádió, benne pedig a Fergetek Party szól, maradjanak velünk. Fantasztikus péntek éjszaka!

0: Ez volt a Retroedő Fergeteg Pati című műsorának mai péntek esti kiadása. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Remélem velem tartanak, hiszen holnap este 8-tól várok mindenkit itt a Retro Rádióban. Újra
1: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió